0: néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képen és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
1: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
0: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
1: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
0: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
1: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a Magyar Nóta esetében?
0: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
1: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
0: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
1: Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
0: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
1: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
0: Amelyikek nekem tetszettek, amelyeket még koncerten nem énekeltem, amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
1: Milyen kihívást jelentett egy videóklipnek az elkészítése?
0: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi 4, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
1: És a helyszíneket ki választotta ki például?
0: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
1: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
0: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelkiismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
1: A videóklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
0: Igen, na mostan az időpont is nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. Szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok voltak, amik jobban hatással voltak.
1: Igen, és akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. De hát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanár bácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenbe, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiú kórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez egy nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzá, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltesse sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önállóan már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, meg ismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így át lettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
0: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
1: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már a saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánének szakra felvételizni. És nem bánom.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorúdíjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizé Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátóegységekbe, ahol cigányzene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez az esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam, és szólt édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcába meghallgatott a Tarnai Kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem. Énekeljek valamit. A valami az egy kalotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai Kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátóegységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát. Valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
2: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban! Hey, reggelig szól nektek a Diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Följártam a Hármas Határhegyre, többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az öreg síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most belebonyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, hisz hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba bár, hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőgős, és a Rátonyi Pali volt a cimbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi Rajkósokhoz, és a Toki Balog Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult, nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani, tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4 de a Jancsival dolgoztam, aztán az ötödiknél is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső, 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleuti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajta két dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artistius és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
3: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva,
2: igen,
1: még ráadásul a nem,
2: igen,
1: sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: igyekszem,
1: az albumokat.
2: Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Toki Jég kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar, és sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának Dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituálé jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa, ugye hallasz, Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor, bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidéliuszok azok egy nagyon nagy híres evangélikus család. A Felvidék és Közép-Erdélyről vonultak át második Rákóczi Ferenc felkérésére, hogy úgy kapnak nemesi rangot, hogyha átjönnek Nemesibe, Kemenesibe, Kemenes Magasiba, és a Smidéliusz kúria, hogy ott áll, és akik SMI-vel írják a nevüket, azok lelkészek, tanítók, orvosok, és az ág, mikor szétvált régi időkben, az SCH-val író Smidéliuszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkora szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van, meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagy vonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld. Lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos, és nagyon jó, és kiválóaknál voltam, és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmos akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan, bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy horvát Karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott, még nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon, Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dík kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 10-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedű művész a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesél nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is! Köszönöm szépen, Jenő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen, én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: Hadd gratuláljak elsőként, hiszen első díjat nyertél a New York-i Golden Classical Music Awards nemzetközi versenyen, ami egy online verseny volt. És ennek eredményeképpen a New York-i Carnegie Hall-ban fogsz fellépni. Mesélj nekünk erről, hogy hogyan fogalmazodod meg benne a gondolat, hogy először is beadod erre a versenyre a jelentkezésedet.
4: Még most is egyébként nagyon furcsa dolog ezt hallani, hogy tényleg sikerült megnyerni, és hogy felléptek a Carnegie Hall-ba. Ez egy versenyzés útján indult el, amit egyébként a feleségemnek köszönhetem, mert én elhintettem neki egy olyan sztorit, hogy, vagyis hát egy olyan információt, amikor sikerült egy, úgy gondolom, és most már nemzetközileg igazolták is, hang és videóanyagot felvenni a játékomról, amire azt mondtam, hogy szerintem ez nemzetközi szintű lesz. Uh-huh. És errefelől jó marketing menedzserként, ugyanis ez a hétköznapi életben a szakmája, kiküldte a videómat egy-két nemzetközi versenyre. Aminek az eredményeként elmondhatom, hogy az elmúlt tulajdonképpen öt 5 hónapban, mindegyik hónapban sikerült nemzetközileg valamilyen díjat bezsebelnem, és hát ennek az égköve az volt, hogy felbátorodtam, és azt mondtam, hogy kellene, mint fiatal hegedűművész, a tanítás mellett egy olyan motiváció, hogy tényleg a hangszeremmel minél többet foglalkozzak, és ez az lenne a legjobb, erre az lenne a legjobb, hogyha beadnám egy New York-i versenyre, aminek eredményeképpen lehetne debütálni a Carnegie Hall-ban. És hát ez egy olyan motivációs erőt adhat, ami segít a mindennapokban ahhoz, hogy egy motivált előadó művész legyek. És meg is állapodtunk abban, hogy le fogom adni a versenyre ezt a videóanyagot. Viszont akkor én magamban elhatároztam, hogy innentől kezdve csak erre a versenyre fogok koncentrálni, hogyha nem fog összejönni, akkor is lesz egy motivációm egy újabb, nagyon magas szintű videó elkészítésére, és aztán újra-újra kiküldeni, hogy hát, ha egyszer sikerül. Úgy hozta az élet, hogy egyből egyszerre sikerült, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy az első beküldött anyaggal sikerült úgymond fiatalosan mondva behúzni a versenyt, és jött az értesítés évfél után pár perccel, amikor még magamhoz se tértem, ugye időeltolódás stb. Miatt, hogy első díjas lettem, és hogy hát választam ki, hogy melyik győztesek hangversenyén szeretnék majd játszani a Carnegie Hall-ban.
3: Mikor lesz a nagy debütálás?
4: Igazából én, amikor ezt meghallottam, akkor úgy voltam vele, hogy minél előbb, hogy alig várom, de aztán gyorsabbak voltak nálam, úgyhogy az első kettő lehetőséget lecsapták előlem, és így végül március 9-én este 7 órakor fogok játszani a győztesek hangversenyén, valamint ami még nagyon számomra nagyon hihetetlen, hogy a Carnegie Hall színpadán fogjuk átvenni az első díjat is, és hát ez még egy külön plusz érményt ad, hogy nem csak ott játszunk, de még egy első díjat is átvenni ezen az ikonikus teremben, és hát ikonikus városban, New Yorkban, ami egyébként a bakancs listán volt, és sosem jártam még Amerikában, így egy valóra vált álom.
3: Carnegie Hall tulajdonképpen minden művésznek az álma. Ahol a legnagyobb művészek játszanak, ahol a legnagyobb művészek léptek föl, és valójában aki számít a világban, az ott játszik, egészen biztos, hogy ott kell, hogy játszon. És neked ezt gondolom, hogy te is ott debütálhatsz, szakmailag ez egy olyan felemelkedést jelenthet, ami meghatározza innentől kezdve a művészi kiteljesedésedet.
4: Igazából, amikor megtudtam a hírt, akkor ezek az érzések áthatoltak rajtam, és az egész gyerekkoromtól egészen a napjainkig, az e-mail olvasásáig végigment előttem az egész zenei életutam. De mondhatom, hogy az egész életem körülbelül, mert hát ebben tényleg egy életmunkája van. És hogy bevallom férfiasan, hogy kicsordult a könnyem. Tényleg, még mindig hihetetlen, úgyhogy alig várom, hogy visszajöjjek, és azután tudjak már előmesélni, mert egyszerűen nem hiszem el addig, amíg nem történik meg.
3: Mit tervezel, mit fogsz játszani Carnegie Hall-ban?
4: Én úgy gondoltam, hogy a számomra az egyik legközelebb álló Bach szólószonátából, a G-moll hegedű szólószonátából az első tételt fogom játszani, a G-moll adagiót. Egyébként ezt küldtem ki a versenyre is. Én úgy gondolom, hogy ez technikailag is és zeneileg is a hegedű irodalom egyik legnehezebb és azon belül legnagyobb zenei érettséget kifejező darabja, és hogy számomra nagyon közel áll ez a mű, és akkor úgy gondoltam, hogy kiélvezném azt a játékidőt, amit én itt kapni fogok, és akkor egy szál hegedűvel magam állok ki a színpadra. És szerintem ez még jobban, jobban fogja fokozni az én izgulásomat, viszont szerintem jobban is meg fogja koronázni ezt az estét.
3: Játszottad bár máskor is ezt a darabot?
4: Igen, játszottam. Játszottam a diplomakoncertemen is, és hát elárulom, hogy amikor veled játszottam a szonátát, akkor utána ott is eljátszottam, amikor addig a diplomakoncertemre készültem gyakorlás szempontjából. Úgyhogy azért mondhatjuk azt, hogy közönség előtt is, és hát szakmai közönség előtt is azért ez már sokszor el lett játszva, de hát most kell a legjobban toppon lenni, úgyhogy remélem, hogy most fog a legjobban sikerülni.
5: Ez egy óriási felelősség azért.
4: Ez így van, most ahogy beszéltünk róla is, már izzad a tenyerem. Tényleg azt szeretném, hogy élvezni is szeretném azt a játékidőt, amit ott kihasználok, és hát megpróbálom magamat a legjobban felhúzni addig technikailag is, és minden szempontból, hogy ott ne tudjak kizökkenni, és tényleg az legyen, hogy azt én ott kiélvezem, és hogy ott akkor enyém az a pár perc, az idő, és akkor talán mondhatom azt, hogy igen, megcsináltam.
5: Azért egy ilyen fellépésnek, utazásnak nyilván azért vannak anyagi vonzatai is, hiszen azért nem itt van a szomszédban a Carnegie Hall. Sikerült összeszedni esetleg valamiféle támogatást erre az utazásra?
4: Igen, nagyon örülök neki, hogy több helyről is úgymond szponzorálnak, és felfigyeltek erre az eredményre. Maga egyébként a videó hanganyag is egy szülővárosom általi kezdeményezésből indult, ami által felkértek, hogy egy árpádkori templomban vegyünk fel egy olyan darabot, ami odaillik. Hát én kaptam az alkalmat, hogy hát akkor itt egy szólószonátát eljátszani, az nagyon jó lenne. És tulajdonképpen ez a hanganyag lett, amit én úgy gondoltam, hogy nemzetközi szintű lett, és akkor ez lett kiküldve a versenyre. Így ezáltal az utazásomba segít Hévíz városa is.
5: Ez óriási segítség egyébként, hiszen hogyha tudják fedezni mondjuk az utazásodat, vagy a szállásodat, akkor az már egy nagy segítség nyilván.
4: Így van. Ez egy hatalmas, hatalmas segítség, és egyben egy hatalmas elismerés is. De egyébként így zárójelesen megjegyezném, hogy nem csak arra voltak büszkék, hogy én ezt az eredményt elértem, hanem az, hogy tulajdonképpen Hévíz kisvárosát és kis templomát is úgymond a nemzetközi zenei palettára feltettem, és hogy New Yorkban is ezt megtekintették, és hogy viszem a városnak a hírét is.
5: Említetted, hogy ez a verseny, amit most tulajdonképpen megnyertél, és első díjat kaptál, ennek ugyebár eredményeképpen felléphetsz a New York-i Carnegie Hall-ba. Ezt megelőzte valójában több online verseny is. Hogyan készülsz fel egy ilyen versenyre, vagy hogyan veszed fel ezeket az anyagokat, amiket utána beküldesz?
4: Tulajdonképpen három versenyen voltam előtte, és igazából kettőt azt úgy gondoltam, hogy így megpróbálni, hogy nemzetközi szinten egy kicsit így elinduljon ez az egész, hogy belekóstoljak ebbe az online versenyzésbe, ami egyébként most már mondhatom azt, hogy nagyon kiforta magát. Egyébként a Covid előtt is rengeteg ilyen verseny volt, és hát sok magyar híres művészünk is ezáltal debütált például a Carnegie Hall-ban is, és viszont a Covid óta mondhatjuk azt, hogy ez egy teljesen kiforta magát, és lerombolta a határokat tulajdonképpen, ami szerintem elég sok pozitív dolgot hozott. Egy az, hogy nem kell már a versenyre úgymond kiutazni, és akkor 3-4 napig ott lenni időt eltetett, például azért tényleg, ahogy mondtad is, New York nem itt van a szomszédban. Viszont nagyon jó technikával rendelkezik már mondhatom úgy, hogy az emberiség, és nagyon jól tudunk képet is, és hangot is rögzíteni, úgyhogy itt videó alapján több száz, vagy akár több ezer, de elég lehet az is, hogy több százezer versenyzők közül meg tudják szűrni a tényleg azt a szintet, akit utána például egy gála estre be lehet vinni a Carnegie Hall-ba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon alapos folyamat, és hát éppen ezért is örülök neki, hogy tényleg én kaptam ehhez egy profi stávot. Több kameraállásból így egyébként szerintem a versenyen is egyébként sokkal nívósabban tudtak értékelni, ugyanis egy hegedűsnek a kezét még talán a koncertterembe se tudják minden oldalról megnézni, de így, hogy több kameraállásból volt, így láttak hátulról a kezemet, oldalról, előről, felülről, és szinte tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden technikai elemet egy hangszerrel jártas zsűritag az egyből le tudott szűrni a videóból, hogy az milyen szinten van, és hát persze a fület meg nem lehet becsapni.
5: Érdekes kérdés egyébként ez az online versenyzés, hiszen valóban én azt gondolom, hogy a Covid hozta el ezt a nagy fordulót az online versenyzésben, az online szereplésben, abban, hogy tényleg milyenek a fiataloknak a megjelenése az online térben. Előtte is azért volt ez már tapasztalható, de azóta nagyon. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez még kellőképpen átszivárgott a művész, illetve a tanárvilágba. Hiszen nekem is van egy növendékem, akivel most az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben 11 versenyen szerepeltünk, 11 versenyre ment el, és kiválóan szerepelt mindenhol, de mégis valahogy olyan visszajelzéseket is kap az ember, hogy hát ezek az online versenyek azért nem olyanok. Azért mégiscsak a jelenléti verseny az igazi. Persze utána kimentünk jelenléti versenyre is, akár Münchenbe, akár pedig Szófiába, és onnan is hasonló eredményeket hoztunk el, akkor persze már egészen más volt a leányzó fekvése, mondjuk így, hiszen akkor, ha már ezt keverjük, ezeket az online versenyeket jelenléti versenyekkel, akkor arra már nem lehet azt mondani, hogy ezek a versenyek, ezek nem olyanok, ezek nem olyan minőségűek. Mit gondolsz ezeknek a versenyeknek a minőségéről? Te hogyan tapasztalod azt, hogyan fogadják el a tanárok vagy a művészek ezeket a versenyeket?
4: Én úgy gondolom, hogy először is azt leszögezném, hogy szerintem így mondhatom azt, hogy 3 éve vagyok a hegedű tanári pályán, és hogy szerintem nyitottnak kell lenni a változásra, és erre az egész új világra, és ezekre a lehetőségekre. A másik fele szerintem az, hogy mint azt tudjuk is, én például vizsgáztam is, sőt felvételiztem is a Covid időszak alatt videó alapján. Uh-huh. Na most mire egy művész, vagy egy diák, de tényleg egy művész mondjuk most így speciálisan az én esetemben, hogy ugye én már a professzionális kategóriába tartozom ezeken a versenyeken, hogy mire fel tud venni egy olyan anyagot, amire saját maga kritikusaként azt meri mondani, hogy amit én is el tudtam hinteni magam előtt, egyébként nem voltam benne biztos egészen eddigi eredményig, hogy ez tényleg megüti-e azt a szintet, mert az ember szerintem én magam vagyok a legnagyobb kritikus egy videót magamról, nagyon-nagyon nehéz visszahallgatni. És hogy ez az első lépés, hogy mire egy olyan anyagot fel tud venni, hát lehet, hogy sokkal inkább játszanám le 10-szer bárhol azt az anyagot, mint hogy egyszer az, ami tényleg megmarad, azt felvenni. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy egy produkciót, az egy élő produkciót, az élő jelenlét, az bizonyos értelemben pozitív irányba is el tud vinni. Szóval még akkor is, hogyha az ember netalántán hibázik, például az, hogy a hibát milyen professzionális módon múlta felül, vagy javította ki, és hogy megvan annak a maga varázsa. Viszont itt a kőkemény tények beszélnek a videó alatt, és a kőkemény hangzás, amit akár lehetőségük van, amit hibaként hallanak, akár 100-szor meghallgatni, 100-szor visszatekerni, másodpercenként kielemezni. Amit például szerintem egy élő előadás során ugye, hát lehetetlen. Ez körülbelül ahhoz tudnám hasonlítani, mint a fociban most, hogy van a videóbíró, és egyből megállítják. És meg tudják nézni, hogy az valóban így történt, valóban hibáztak, valóban milyen hiba volt, mi is volt az oka. És én úgy gondolom, hogy ez ilyen szempontból persze nyilván a jelenléti versenyek is nagyon nehezek, de ilyen szempontból nagyon megállja a helyét. Viszont azt hozzá kell tényleg tenni, hogy én is kaptam egy professzortól tanácsot, hogy a legkomolyabb versenyt kell online térbe kiválasztani, aminek ilyen hozadalma van, például, hogy a világ legnagyobb koncerttermeibe lehet utána kimenni gála hangversenyre, hogy pontosan ezért, hogy támadhatatlan legyen ennek a versenyzésnek a felülete, és hát maga a verseny is.
5: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan csináltak már élő koncertfelvételeket, amit utána kiadtak. De azért szakmán belül mondjuk el az őszintét, hogy tudjuk, hogy milyenek ezek az élő felvételek. Van olyan, hogy még 2 hétig dolgoznak rajta, akár egy zenekar esetében, akár egy szólista esetében. És hiába élő felvétel, azért utána csak javítanak rajta ezt-azt, egy picit finomítják, egy kicsit finom hangolják, tehát, és hogyha ezt utána kiadjuk, akkor az már tényleg egy tökéletes minőségű CD videó videoklip lesz. De ez már évtizedek óta megy. Viszont egy ilyen felvétel, amit be kell küldeni egy versenyre, ott azért az felvétel, hogy vágatlan legyen. Tehát ott eljátszod, és annak tökéletesnek kell lenni. Mert hogyha nem tökéletes, akkor veheted még egyszer. Ha akkor sem tökéletes, veheted még egyszer. Fölveszed mondjuk 5-ször. Nem sikerül. Van ilyen. Tapasztaltuk már ezt többször is. Utána pedig már egyre rosszabb, szerintem. Tehát,
4: igen,
5: hogy,
4: igen.
5: És aztán
4: igen.
5: Másnap is neki kell állni, igen. Hogy akkor, ugye, tehát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj, hogy akkor egyszer fölvedd, de akkor az tényleg tökéletes legyen. Nyilván a koncert igen. Az egészen más, hiszen hogyha ott nem CD minőséget produkál az ember, hát van ilyen, láttunk már ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ilyen felvételeket gyártani, készíteni, amiket egy versenyre utána vágatlanul el tud küldeni az ember. Neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
4: Én számomra ez volt az egyik legnagyobb lecke a tanulmányaim során, hogy tényleg vizsgára kellett beküldjünk videókat, és vágatlanul, és volt olyan, hogy hegedű versenyt, tételt, zongora kíséret nélkül, mindenféle kíséret nélkül, csak egy hegedűvel, és vágatlanul, és valóban, amikor már 5-ször nem sikerült, akkor azt én is mondhattam, hogy akkor el kellett engedni aznapra, uh-huh. És hogy tényleg egyébként már az embernek nagyon az agyára tud menni egy idő után, mert egyre rosszabbnak hallja vissza magát, stb. Uh-huh. Utána aludni is kell rá egyet. Azért általában, amit úgy éreztem, hogy na, ez azért egy fokkal jobb, azt megtartottam azért, hogyha mégse sikerülne még jobban. És erre a videóra ezért vagyok büszke, és ezt így személyesen szeretném megjegyezni, hogy sajnos nekem előtte napokban hunyt el a nagymamám, és hát ő nagyon közel állt hozzám. És utána kaptam ezt a lehetőséget, hogy ott tényleg profi stábbal és profi kamerákkal és hangfelvevőkkel tudjam ezt a videót felvenni. És én úgy gondolom, hogy kaptam tőle egy, és hát az Istentől egy olyan plusz energiát, és pont egy templom helyszínen, ami hozzásegített, és tulajdonképpen akkor én készültem a második mesterdiploma hangversenyemre is, úgyhogy nagyon benne voltam a gyakorlásba is, azon időszakban így egyfolytában, hogy természetesen most is, meg előtte is, de hogy akkor tényleg ez a nagyon-nagyon intenzív gyakorlási folyamat volt, de mégis kaptam egy olyan plusz energiát, hogy ha jól emlékszem, akkor harmadszorra sikerült egy ilyen színvonalra felvenni ezt a felvételt, és egyébként, hogyha ezt utólag visszahallgatva nem találtam volna jónak, akkor ez úszott volna ez az egész, mert nem lett volna már több lehetőségem, addig volt helyszín foglalva, addig volt stáb foglalva, úgyhogy mindent meg kellett próbálnom, de hála jó Istennek, és hát én mondhatom azt, hogy a nagymamámnak is, hogy őrangyalként álltak felettem, és hogy itt van tényleg a kézzel fogható eredmény erről az egészről.
5: Ha már így említetted a tanítást, egy picit térjünk rá erre is, hiszen te jelen pillanatban a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium, illetve Alapfokú Művészeti Iskola tanára vagy, hegedű tanára.
4: Így van, már 3 éve tanítok a Rajkóban, egyébként tanítok még Százhalombattán is az Alapfokú Művészeti Suliba. Nagyon sok tehetséges gyerekem van, például idén alapfokról mentünk az országos Abonyi Bihari János hegedű versenyre is, ahol kaptunk egy külön díjat, és folyamatosan próbáljuk minél magasabb szintre a gyerekekkel fejleszteni a tudást, és ennek kapcsán meg is ragadnám az alkalmat, hogy egy kicsit reklámozzam a Rajkót, mivel március 3-án felvételit tartunk a középfokra, és sok szeretettel várnám a hegedülni tanulókat, mivel a cigányzenei képzés mellett nagyon magas fokon tanulhatnak klasszikus zenét is, és nagyon jó lehetőségekkel rendelkezünk, ugyanis van érettségi utáni szakképzésünk is, ahol a zenei órák mellé heti 5, de esetenként 6 főtárgyórát biztosítunk személyenként, ami szerintem egy akkora lehetőség, hogy tényleg akár heti a 7-5 munkanapján 5-ször tud velem találkozni egy növendék, ami akárhogy is számolom, kétszerese, de majdnem, hogy háromszorosa annak, amit egyébként egy normál zeneiskolában kaphatna. És ez szerintem egy hatalmas kiugrási és fejlődési lehetőség. És ezen kívül ugye van az alapképzésünk is, amire lehet jelentkezni, ott kétszer fél órás órák vannak, és hát természetesen a középfokú képzés, ami pedig érettségivel párhuzamos képzés. Itt a negyedik év végén a zenei tanulmányok mellett érettségit is lehet szerezni.
5: Említsük meg azt is, hogy nagyon sokat fejlődik mostanában a Rajkó, és nem csak a növendékek és tanárok tekintetében, hanem az épület is kezd megújulni.
4: Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy egy gyönyörű minden szempontból tényleg technikai világítás, hangtechnikai, és hát egy teljesen felújított, esztétikailag is felújított színházteremben csinálhatjuk az éppen aktuális koncerteinket, ami egyébként házon belül van, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó lehetőség a belváros szívében. És hát tényleg hihetetlenül szép lett, hihetetlenül jó hangtechnikai és fénytechnikai eszközökkel, amin mondhatom, hogy egy egész színházi előadást le lehet hozni, akár táncosokkal, zenészekkel, és mindenféle stílusban. A cigányzenekar, a klasszikus koncertek, a tánckar, akár még mindhárom egyszerre is meg tud jelenni a színpadon, és a tényleg a legmagasabb technikai szinten.
5: Nekem mindig nagy élmény volt régebben, amikor ott tanítottam. A félévi, illetve hát az évvégi vizsga, ahol a tánctagozat és a zenetagozat közösen adták elő a közös kis produkciójukat. Volt cigányzenekari rész, volt klasszikus zenei rész, a tánckarban is rengeteg néptánc, balett, modern tánc, és annyira színes volt mindig a műsor, hogy ez engem mindig lenyűgözött.
4: Igen, ez most is így van, és még most ráadásul azóta a jazz része is nagyon-nagyon megerősödött az iskolának, és hát olyan színvonalas koncerteket és olyan időtartamú koncerteket csinálunk a gyerekekkel, hogy tulajdonképpen a karácsonyi koncert az háromszor történt meg, háromszor kellett végigcsinálni a nagy koncertet, hogy mindenki hozzátartozója és mindenki beférjen a terembe, ami egyébként nem egy kis kapacitású terem. Itt a gyerekek még viccelődtek is, hát hogy ha nem is teltházas aréna háromszor, de egy teltházas Rajkó Színház koncert háromszor az dukál karácsonykor, és ez valószínű, hogy az év végén is így lesz ugye a nyár elején a vizsgakoncertekkel.
5: Amikor én lediplomáztam, akkor kerültem be a Rajkóba tanítani, ez 2005-ben volt, és nekem ez nagy megtiszteltetés volt, hiszen nekem édesapám is ott tanult, és aztán később a Rajkó Művészeti Együttesnek is a művészeti vezetője volt. De te is hasonló cipőben jársz.
4: Igen, igazából ezeket én is ugyanígy elmondhatom, azzal a kivétel, hogy az én apukám az nem volt utána a Rajkó Együttes művészeti vezetője.
5: De ő is ott tanult.
4: De ő is ott tanult, és azóta is aktívan muzsikál szerte a világban, és itthon is. Úgyhogy hát mondhatom ezt, hogy ez a családunkban meghatározó intézmény.
5: Tehát akkor te is hasonlóképpen érzed magad, hogy amikor belépsz a Rajkóba, akkor egy olyan szentélybe belépsz be, ahol hát a szüleink is tanultak, ahol Farkas Gyula tanított még néhány évvel, évtizeddel ezelőtt.
4: Így van, így van. Hát ez tényleg ez egy olyan dolog, hogy akárhányszor belépek, ez mindig feljön bennem. És hát ugye én még apukától is tanultam, és hogy az is még pluszban egy olyan dolog, hogy jó, hát úristen, a Bandi bácsi itt zenekart tartott, nekem is, meg tényleg a Szenthelyi Miklós hegedű órát, és most pedig én megyek be ugyanabba a terembe vizsgáztatni, hogy hát én úgy gondolom, hogy egy az, hogy felemelő érzés, kettő, hogy ez nagy felelősséggel is jár.
5: Mit szóltak bent a Rajkóba, hogy ilyen óriási lehetőséget kaptál, mint a Carnegie Hallban való fellépés?
4: Először, amikor ezekről a versenyeredményekről vittem mindig a hírt, akkor hát már mondták, jaj, már Jenci megint bezsebelte a sokadik díját. Aztán jött a Carnegie Hall, amire személyesen a Rajkó Művészeti Együttes alapító igazgatója Gerendás István még külön felhívott telefonon is, és én hát én nagyon úgy hallottam a hangján, hogy elérzékenyült, mikor ezt mondtam neki, és hát nagyon büszkék rám. Elárulhatom azt is, hogy több tévéműsorban is ő beajánlott engem, hogy meséljek erről az útról. Úgyhogy valószínű, hogy ez a televízióban is majd meg fog jelenni, és hát persze az igazgatóságon is maga úgymond az iskola vezetősége is hát nagyon örülnek neki, és annak is, hogy ugye tulajdonképpen én is volt növendékük is voltam egybe, úgyhogy így, mint volt növendékük és tanárjuk, kaptam ezt az elismerést, úgyhogy ez mindenképpen reméljük, hogy pozitív hatással lesz az iskola jövőjére is.
5: Pontosan ezért kérdeztem, hiszen tényleg ott tanultál, és ez óriási dolog, hogy a Rajkó egyik régi növendéke úgy kinőtte magát az évek, évtizedek folyamán, hogy kikerült New Yorkba játszani a Carnegie Hallba, ahol egyébként már a Rajkó zenekar is játszott, csak hát az évtizedekkel korábban volt már. És mit gondolsz egyébként, hogy a saját személyes fejlődésed, sikereid, illetve szakmai megítélésed szempontjából mit fog hozni ez neked?
4: Én úgy gondolom, hogy elsősorban ez egy hatalmas siker, ami hatalmas felelősséggel jár, úgyhogy bennem az van, hogy innentől kezdve már azért feltesznek egy olyan polcra, hogy ő játszott a Carnegie Hallban. És ez azt vonza magával, hogy napra késznek kell legyek a hangszerem minden nap, hogy mindig olyan szintet tudjak magamból megmutatni, ami ehhez méltó, és hogy tulajdonképpen ez a hatalmas elismerés, ez mellett egy hát nem biztos, hogy jó szó rá, hogy teher, de inkább egy nagy felelősség, hogy mindig ehhez a szinthez mérten tudjam megmutatni magam, akár nagy közönség, akár kis közönség előtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas felelősséggel jár, de nagyon remélem, hogy sok kaput is ki fog nyitni, és minél többet tudok koncertezni.
5: A műsornak a további részét új koncepció szerint szeretném most megvalósítani veled, hiszen téged azért már itt megismerhettünk egy portré műsor keretében, úgyhogy nem szeretném ismételgetni ugyanazokat a kérdéseket, úgyhogy azt találtam ki, hogy játszunk egy idővonal kártyák nevű játékot. Itt van előttem 5 kártya, kérlek húzz ezek közül egyet. És én pedig felolvasom neked az ehhez tartozó kérdést.
4: Ez a 3-as szám.
5: Mi volt az első sikered? Hogy emlékszel vissza?
4: Az első sikerem az első osztályos koromban volt, szintén szülővárosomban. Mindig van egy nagyon nagy szabású karácsonyi koncert az általános iskolán belül, ahol egyébként második osztálytól szoktak fellépni minden egyes osztály, és tényleg egy nagyon nagy karácsonyi gála. De ugye én akkor már javában elkezdtem hegedülni, már a óvodában, és akkor édesapám bevitt az ottani zenei vezetőhöz, és meghallgatott, és tulajdonképpen ezen a koncerten játszottam a kis karácsony, nagy karácsonyt, amit hát tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy 7 éves kisnövésű duci gyerek zakóban, nyakkendőben, és akkor egy szál hegedűvel a nagy színpadon, de egyébként ott is egy ilyen, én szerintem mondhatjuk azt, hogy egy 1000 ember olyankor ott a városi sportcsarnokban össze szokott jönni, és hát nagyon izgultam, de meg is van videóm, úgyhogy egy mai napig egy nagyon szép emlék, és hát tulajdonképpen az volt az első ilyen siker, amire jó visszagondolni.
5: Egy művész életében nem csak sikerek vannak, hanem kudarcok is. Mi volt számodra a legnagyobb kudarc?
4: Nekem volt egy olyan pont a tanulmányaim során, amikor azt gondoltam, vagyis hát nagyon afelé terelődtek a gondolataim, hogy hát ez nem lesz jó nekem, én nem vagyok erre készen, és hogy nem biztos, hogy jó zenész lehetek, vagy hogy egyáltalán lehetek-e zenész. És itt sorban jöttek akkor a szakmai kudarcok is, és akkor mondtam azt, hogy de ez, mondhatom azt, hogy külső behatásról kaptam ezeket a motivált, vagy hát nem, ellenmotivációkat, és már kezdtem elhinni. Viszont én éreztem, hogy nekem hát olyan tanárjaim voltak előtte, akik az ország legnagyobb tanárjai voltak, és mindig megálltam a helyemet, és mindig jól teljesítettem, és hogy meg úgy ismertem a társaimat is, és én bennem volt egy ilyen öntudat, hogy nem, ez nem lehet, hogy tovább kell, hogy lépjek, és hogy én jó úton vagyok. És akkor ezt éltem meg nagyon nagy kudarcnak, de ugyanakkor szerintem ennek köszönhetem azt, hogy utána egy olyan neves nagy hegedű művész osztályában elkezdtem tanulni, és ő felvett az osztályába, aki utána akkora motivációt adott, hogy kilábaltam ebből az időszakból, és mondhatom azt, hogy azóta nagyon sok nehézség volt, viszont fölfele ívelt végig, és akkor már tudatosan tudtam, hogy erről az útról senki sem tántoríthat el.
5: Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk az ezzel járó felelősségről, a kitartásáról és a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról. A beszélgetés folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Le, reggaeton, Dérheni, Burai. Rólunk neked. Rádi.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette

0: Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 11-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sallai Jenő hegedűművész ismét a mai vendégem, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hall-ban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesél nekünk gondolatairól, és megismerkedhetünk a világ nézetével egy játékon keresztül. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Tehát egy tanár valójában egekig emelheti a növendéket, és hát persze a pokolba is taszíthatja, és nem mindegy, hogy hogy állunk hozzá egy növendékhez. Kérlek, húzd még egy kártyát.
6: Egyes.
5: Fordulópont. Mi volt a legnagyobb fordulópont az életedben? Talán ugyanez, ami a legnagyobb kudarcot is okozta?
6: Talán mondhatjuk, hogy igen, de talán az is, hogy amikor tulajdonképpen először engedtem el, mondhatjuk azt, hogy félig az iskolapadot, amikor elkezdtem tanítani, és hogy hát így mondhatjuk, hogy beléptem a nagybetűs életbe, hogy önálló pénzkeresés, önálló lakhatás, plusz a munkám, és hogy tulajdonképpen onnantól fordult át az életem tényleg arra, hogy most már nem csak tanulni kell a zenét, hanem a zenéből meg is kell, hogy éljünk. És azért ez egy nagy fordulópont, én úgy gondolom.
5: Kérlek, húzz ismét egy kártyát.
6: Ötös.
5: Titkos álom.
6: Titkos álom. Hát tulajdonképpen ezen nem nagyon gondolkoztam mostanában, mert egy titkos álom az volt, hogy a Carnegie Hall-ba játszak. Úgyhogy ez tényleg egy nagy álom volt. Remélem, hogy onnét fogok kapni egy olyan plusz energiát, amire ismét lehet majd egy ilyen álmom, és remélem, hogy meg is tudom majd valósítani. De most egyelőre tényleg ez az, hogy szépen meglegyen a koncert, és hogy jól érezzem magam, és hogy jó szakmai színvonalon legyen, most ezt az álmot szeretném valóra váltani egyelőre.
5: Kérlek, húzd még egy kártyát.
6: Négyes.
5: A négyes a mester. Mi jut erről eszedbe?
6: Hát egyértelműen, hogyha szabad nevet mondani, akkor mondanék nevet, és hogy szerintem ő ettől nem fog megsértődni, sőt nagyon örülni fog neki, hogy őt megemlítem. Számomra a mester az Ökrös Attila, hegedű művész. És hát ő volt a fordulópont is az életemben, az ő osztályában, amikor bekerültem. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki.
4: Egy újabb játék. Ha akkor kérdésgép. Kérlek, húz ismét egy lapot.
6: 8.
4: A 8-as kérdés. Ha nem zenész lennél, akkor mi lennél?
6: Hát igen, ezt sokszor felszoktam emlegetni kollégáimnak, meg így a zenész körökben, és akkor mindenki fogja a fejét, hogy úristen, Jenci, hát miért nem azt választottad? Hát nem azt választottam, mert a zene szeretete jobban elvitt, de azt tudni kell, hogy én azért nagyon jól tanultam, és hogy nyitott volt felém a világ, és hát bennem volt egy olyan morfondír, megmondhatjuk azt, hogy egy ilyen illúzió most már, mert most már valószínű, hogy ez nem lesz, hogy orvos szerettem volna lenni, méghozzá fogorvos.
4: Hát az is egy nagyszerű szakma. Nem tudom, hogy melyik az egyszerűbb egyébként, a művész élet vagy a fogorvosi hivatás. Szerintem mind a kettőnek megvannak a nehézségei.
6: Így van, ezt én is úgy gondolom. Főleg, hogyha magas szinten műveli az ember, akkor mindennek megvan a maga keresztje.
4: Igen. Viszont a zenéről le lehet csúszni. Mindig ezt szoktam mondani, tehát hogyha az ember mondjuk abba hagyja egy pár évre a zenélést, mondjuk amíg az orvosi egyetemre jársz, és utána újra kezded, akkor már nem valószínű, hogy el fogsz jutni akár olyan magaslatokig, mint ahova most is eljutottál, például a Carnegie Hallba.
6: Így van, hát szerintem ez egyébként tényleg így van, hogy tulajdonképpen nem kizárt az, hogy zene után még az ember egy úgymond egy nem művészeti képzést is elvégezzen, ami érdekli, de hát azt is gondolom, hogyha valaki sikeres a zenébe, az az élete során is egy olyan munkával és olyan időbeosztással jár, hogy nem biztos, hogy mellette meg lehet csinálni. De hát ennek viszont örülni kell, mert hogyha azt jelenti zenészként, hogy nagyon sok időnk van, még egy külön képzésre is, akkor valószínű, hogy a zenei pályánk az nem éppen úgy alakul, ahogy kellene.
4: Igen, az jó. Kérlek, húzz még egy kártyát.
6: Megint egyes. De ez már az új kör.
4: Ha újra kezdhetnéd 18 évesen, akkor mit csinálnál másként?
6: Fú, ez jó kérdés.
4: Lehet, hogy mindent ugyanúgy csinálnál, mint ahogy most csináltad?
6: Én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy igen. Igen. 18 évesen már azt gondolom, hogy már megértem annyira a fejben, és mindenhogy, hogy mi az, ami előre visz, és hogy mi az, amit kell minden nap csinálnom, hogy előrébb haladjak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akkor már úgy jól csináltam a dolgaimat, és hogy nem biztos, hogy megváltoztatnám.
4: Következő kártya?
6: 7.
4: Ez esetedben még annyira nem releváns, hiszen te azért most is viszonylag a szakmai kiteljesedésed elején vagy, de azért megkérdezem, ha ma lennél pályakezdő, akkor mit csinálnál?
6: Igen, hát tulajdonképpen 3 éve, hogy úgymond pályakezdőnek számítok, már 3 éve. Ugye általában azt szokták mondani így a pedagógusoknál is, hogy 5 év az, amikor már mondhatjuk azt, hogy már nem pályakezdő az ember. Én szerintem ebben sem változtatnék. Így nagyon örülök neki, hogy egyből a diplomám után ki tudtam tapasztalni azt, hogy milyen a gyerekekkel dolgozni, és hogy úgymond tényleg élesben tudtam gyakorolni ezt, és úgy gondolom, hogy egyébként úgy így növendékeim szempontjából is megmaradt mindenki, akivel elkezdtem 3 éve dolgozni. Nagyon kevés ember morzsolódott le, az sem a feltétlen az miatt, hogy megutálta a zenét, vagy nem szeretne, csak egyszerűen már nem fért bele a elfoglaltságaiba, de mondhatom azt, hogy a 90% az azóta is rendületlenül jár órára, gyakorol, és hogy fejlődnek.
4: Következzen egy újabb játék. Vak zóna doboz. Kérlek, húzz egy kártyát, és akkor felolvasom az ehhez tartozó kérdést. A kérdés így szól. Mit irigyelsz másoktól?
6: Hát egy elég érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy én ilyen aggódós típus vagyok, vagyis hát nem is az, hogy aggódós, hanem előre tervezős. És már előre szoktam ezáltal aggódni is azon, hogy mi hogy alakul, és tényleg így 2-3 gondolattal előrébb lenni, mint egy átlagember szerintem, és hogy előre is aggódni ez miatt, és hogy nem biztos, hogy ez jó hatással van egyébként rám, hogy már előre stresszelek bizonyos dolgokon. Aztán utána persze menet közben úgy alakul, ahogy szeretném, meg lekopik ez, de hogy talán azt tudnám irigyelni, aki ilyen nagyon-nagyon-nagyon nyugodtan, és kvázi így majd lesz, ahogy lennie kell, és hogy így nem aggódik előre ezeken a dolgokon. Úgyhogy én ezt a nyugalmat irigyelem tőlük.
5: Nem biztos egyébként, hogy ez az éjamának, ez a Carpe Diem stratégia, ez nyugodtságot eredményez. Ez inkább rákényszeríti az embert arra, hogy improvizáljon. Hiszen, hogyha előre megtervezel valamit, akkor talán belekalkulálhatod azt is, hogy mi van, hogyha másként sikerül, vagy mi van, hogyha ez másként történik, vagy valamilyen hatás értékedek közben. Tehát én egyébként azt gondolom erről a kérdésről, hogy lehet, hogy az előre tervezés az, ami nagyobb biztonságot és nagyobb nyugalmat ad.
6: Igen, hát tulajdonképpen lehet, hogy igen. De az is lehet, hogy ha másik fajta embertípus kérdeznéd meg erről, ő meg azt mondaná, hogy ezt irigyeli, hogy vannak olyan emberek, akik előre terveznek, és
7: hát
6: hogy nem kell például annyiszor improvizálniuk, de én úgy gondolom, hogy ha picit ebből a túlgondolásból, túlaggódásból lejjebb tudnék adni, ami egyébként lehetetlen, mert egy ilyen beállítottságú vagyok szerintem, de hogy akkor azért ugye a mindennapjaim azok lehet, hogy nem lennének ennyire stresszesek, vagy hogy így nagyon beskatujázottak, hogy azért én beosztom az időmet, és hogy nincs az, hogyha például valaki felhív, hogy gyere már, menjünk már el egy moziba, vagy stb. Egy régi haver, vagy találkozunk, akkor nem megyek, mert nekem most ez, meg ez van, és ezt meg kell csinálnom, hanem csak így mondanám, jó, akkor most elengedem, és akkor megyek, hogy ez az elengedés inkább, amit azt mondanám, hogy sokszor lenne az, hogy lehet, hogy jobban jön neki, ha csak így elengedném azt a bizonyos dolgot, vagy a...
5: Tehát szükség van az életben a spontaneitásra is, de a tervezés az viszont nagyon fontos emellett.
6: Igen.
5: De akkor tudod ezek szerint magadról, hogy mondjuk mit tervezel 5 évvel későbbre, vagy 10 évvel későbbre?
6: Hát,
5: látod magad?
6: Tulajdonképpen igen. Igen. Én nagyon remélem, hogy a szakmai sikereket tudom tovább folytatni. Nagyon szeretnék magasabb szinten is tanítani, akár több konziba is, és hát nagyon szeretnék ezáltal ugye olyan gyerekeket tanítani, akik zenei pályára mennek, hogy ez tényleg egy nagy küldetés őket eljutatni odáig, és hát természetesen a magánéletben az, hogy családunk legyen. Ez nagyon nagy vágyam, és remélem, hogy a közeljövőben most már ez is következik.
5: Kérlek, húzd még egy kártyát. Mikor voltál szakmailag bizonytalan?
6: Ez nem is olyan rég történt egyébként. A művészdiplomám után voltam ilyen kétségbe esett, és hát ugye bizonytalan is, hogy jó, most van egy biztos pontom a tanítás, meg a pedagógusi diplomám is, de hogy most lett egy művészdiplomám, és akkor most ezzel most mit kezdek? Hogy most lesz-e lehetőségem, vagy mit csináljak, vagy hogy most akkor ez így ennyi volt, művészkedtem, aztán kész, egész életemben csak tanítok, nem leszek pódiumon. És akkor jött ez egyébként tényleg így a feleségem által ez a versenyzés, ami így kicsit visszaadta újra ezt a lendületet, és hát tényleg az, hogy már a sokszor említett koncertterem az most jön az életembe, és játszani fogok.
5: A Carnegie Hall.
6: Így van.
5: Én ezzel kapcsolatban, hogyha visszaemlékszem a saját fejlődésemre, szakmai múltamra, akkor egy olyan bizonytalan érzés volt számomra is az, amikor a Zeneakadémiát befejeztem, hogy mivel előtte évtizedekig heti 2 zongora óra, meg a szolfézs óra azért az mindig ott volt, zeneiskolába is, középiskolába is, sőt még a Zeneakadémián is, és ez így hirtelen megszűnt, akkor valahogy tényleg az ember kilép a nagyvilágba, és onnantól kezdve már a saját maga ura is, és nem tudja feltétlenül, hogy merre menjen, hogy mihez kezdjen. Tehát ez valamiféle általános jelenség is lehet egyébként.
6: Én úgy gondolom, hogy ez tényleg így van, és hogy ezért jó, hogy tényleg ugye az ember agya így pörög ezen a dolgokon, és nem hagyja, hogy bent maradjon egy ilyen szituációban, hanem elkezd tervezni előre, és keres rá megoldásokat magának, mert hogy én szerintem ebben nagyon sokan, és most nem csak zenéről beszélek, hanem bármilyen végzettség után ebbe sokan úgymond belefásulnak, és nem tudják ezt jól kezelni, és még akár az is benne van, hogy teljesen más irányba elmennek, ami lehet, hogy nem feltétlen rossz, csak hát tulajdonképpen mi erre tettük fel a zenére úgymond az egész életünket, és hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy akkor tudjuk, hogy nem, valaminek történnie kell, mert ezt nem lehet csak így elengedni.
5: Én emlékszem, akkor kezdtem japánul tanulni, és ez egy nagy élmény volt, egy nagy váltás volt számomra. De hogy tervezed egyébként, hogy folytatod a tanulmányaidat?
6: Igen, nekem egyébként így most, hogy így rávezettük az előző ilyen kártyára visszautalva, nekem nagy álmom lenne egyébként egy saját művészeti iskolát is akár alapítani, és így bevallom őszintén, hogy mostanában így elkezdtem nézegetni akár ilyen szakirányú továbbképzéseket, hogy akár egy intézmény vezetői, vagy mentortanár, stb., de Mivel még úgy mond a tanításom elején vagyok, így még kell hozzá a szakmai tapasztalat és az évek, és de egyébként nézegetem a képzéseket, és szerintem a közeljövőben valószínű, hogy jelentkezni is fogok.
5: Húzd még egy kártyát, kérlek. Ez a 3-as. Kinek köszönhetsz a legtöbbet, de nem mondtad el esetleg neki?
6: Fú, hát én általában azért köszönetet szoktam mondani, úgy a hétköznapokban például feleségemnek, családomnak, tanárjaimnak, hogy tényleg azért mindig megemlítem őket bármilyen ilyen interjú vagy beszélgetés során erről szó esik. Hát mostanában nagyon rossz érzés tényleg az, hogy így például ezt a sikeremet már nagymamámnak nem tudtam elújságolni, elmondani, hogy így bennem van az, hogy na, akkor most felhívom, de aztán rá kell jönni, hogy hát ez már nem így megy. És ezért talán mondhatom, hogy ő neki még azért megköszönném, de ugye erre már sajnos nem lehet, vagyis hát nincs lehetőségem. De egyébként tényleg így a hétköznapokban így mindig én olyan ember vagyok, aki szereti megköszönni azt tényleg, hogyha vele vannak és segítenek neki.
5: A következő játék részünk a zenei dilemma. Morális és szakmai döntések, kérdések merülnek föl. Első kérdésem, szerinted mi a fontosabb, a tehetség vagy a szorgalom?
6: Hát ez biztos, hogy a szorgalom. Uh-huh. Ez 100%. Ez 100%. Tényleg én mondhatom azt, hogy Pestre egy úgymond vidékiként érkeztem, és azért azt tudni kell, hogy ez egy ilyen íratlan szabály, hogy azért vidéken nem olyan magas a zenei képzés, mint Budapesten, hogy tényleg itt vannak a legnagyobb múltú zeneiskolák, konzik, stb. És hogyha nem lettem volna olyan kitartó és szorgalmas, akkor nem tudtam volna behozni ezt a hátrányt kvázi, hogy én nem Budapesten kezdtem el például a legnagyobb alapfokú tanároktól tanulni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen a szorgalom, és a szorgalom az még utána még tényleg, akik ennyivre előnyben voltak, még azokon felül is tudja lendíteni az embert. Úgyhogy én szorgalomra szavaznék.
5: Szerinted mi kell a sikerhez? Tehetség, pénz vagy kapcsolatok? Egy idősebb zeneszerző mondta egyébként, ha ebből kettő már megvan, akkor már megvan a siker.
6: Igen, tulajdonképpen, tulajdonképpen igen.
5: De hogy látod ezt a kérdést?
6: Én úgy gondolom, hogy az a szerencsés, ha mind három megvan, mert hosszú távon az a támadhatatlan szerintem, hogyha azért a pénz és a kapcsolatok mellett van tehetsége is az illetőnek, mert előbb-utóbb kibújik a szők az rákból, én úgy gondolom.
5: Nem árt azért, az is így van. Egy rangos zenei verseny, de etikailag kétes zsűri. Elmész egy ilyenre?
6: Én úgy gondolom, hogy ha személyes dolog miatt van ez az etikai dolog, akkor valószínű, hogy elmegyek, de az nem biztos, hogy a játékom után folytatom is a versenyt. De azért elmennék úgymond bizonyítani magamnak és nekik is, hogy itt vagyok.
5: Mi az, amit nem tanítottak meg neked?
6: Hát, hogyha szerintem nagy hegedű művészeknek játszanak, biztos tudnának ilyet mondani, hogy mi az, ami hiányzik, vagy mi kellene még, vagy milyen tanácsot tudnának adni, úgyhogy biztos, hogy van ilyen. De remélem, hogyha ilyen van, akkor azt mondják is, és hát a kritikát azt mindig be kell építeni az embernek, és utána menni, hogy tényleg az mi. Úgyhogy biztos, hogy van ilyen.
5: Van olyan szerinted, amire mondjuk te jöttél rá, hogy ezt miért nem mondta nekem eddig senki?
6: Persze, hát ez rengeteg, rengeteg dolog, de szerintem ez az egyén miatt van, hogy tényleg amit csak magunkon veszünk már észre.
5: Mi az, amit úgymond későn értettél meg? Van ilyen?
6: Én úgy gondolom, hogy nincs. Szerintem mindent így idejében, amikor kellett, akkor sikerült megértenem.
5: Nyilván, hogyha 20 évvel később beszélgetnénk, akkor egészen másként tekintenél vissza erre az időszakra.
6: Ez elég valószínű.
5: Ez nagyon nehéz megmondani. Igen. Tehát amikor az embernek már nagyobb a bölcsessége, a tudása, akkor egészen másként tekint vissza korai önmagára. Tehát ez mindig egy nagyon nehéz kérdés. Igen. De viszont szükségünk van azokra a tapasztalatokra, egyébként én azt gondolom, amiken végigmegyünk. Különben nem tapasztalnánk meg, és nem szereznénk meg azt a fajta tudást, bölcsességet, amit később beépíthetünk magunkba.
6: Ez így van.
5: Mi az, amit ma másként csinálnál?
6: Talán azt, hogy jobban figyelnék arra, hogy mindig, hogy ne feltétlen legyek egyből akár ismeretlen, mondhatom azt, hogy első találkozás, vagy stb. Ennyire nyílt, és ennyire nyílt tulajdonképpen, mert nem azt mondanám, hogy őszinte, mert az nagyon fontos dolog, hogy az ember őszinte legyen, csak hogy ne nyíljak meg egyből, hanem egy kicsit várjak addig, amíg tényleg a másik személyiségét is rendesen megismerem. Talán ebbe kellene egy kicsit odafigyelnem, de aztán nem biztos, hogy ez így van. Lehet, hogy ez egy jó dolog.
5: Talán úgy érzed, hogy ezt mások kihasználják?
6: Igen, azért azt mondhatom, hogy nem sok az, hogy kihasználják, hanem azért voltak, akik vissza is éltek vele. És hogy ezek azért ilyen, úgymond ilyen fájó pontok az ember életében, hogy hát ezt nem gondoltuk volna róla. Meg hogyha ezt előre tudom, hogy ő ilyen, akkor nem biztos, hogy ennyire megnyílok.
5: Én is hasonlóképpen gondolkodok, mint te, viszont nekem ez örömet okoz, az, hogy én megnyílhatok. Tehát, hogyha ez nekem jó érzés, akkor én azért nem biztos, hogy szeretnék bezárkózni, hogy nehogy megbántson a másik, vagy hogy nehogy bajom legyen ebből.
6: Igen, hát ez valószínű, hogy akkor ebbe ugyanúgy éljük meg ugyanúgy gondoljuk, és hát szerintem ezért van az, hogy én magam részéről mondhatom, hogy azért akárhogyan is tartom magam, végül mindig beleesek ebbe a, hát mondhatom azt, hogy hibába idézőjelesen, de hogy tulajdonképpen úgy gondolom akkor így, hogy ezt már így ketten megvitattuk, hogy nem biztos, hogy hiba, de hogy így van tényleg.
5: De valóban néha hiba, és sajnos kihasználják az emberek, de hát
6: igen.
5: Tehát viszont igen. Vannak a másik fajta emberek, mint akár mi is, akik korán megnyílnak, és őszintén próbálnak élni. Ha lenne három ajtó, egzisztenciális kérdések, akkor melyiket választanád? A biztonság, a hírnév, vagy a szabadság?
6: Indokolni is kell, hogy miért?
5: Természetesen.
6: Én a hírességet választanám. Uh-huh. És szerintem azért, mert hogyha becsülettel van végezve a dolog, és az ember a hírességet valahogy megszerezni, akkor azáltal tud magának biztonságot szerezni. Azt már nem mondanám, hogy lehet, hogy a szabadságot is, de szerintem, ha ügyesen csinálja, akkor azért be tudja osztani az idejét úgy, hogy a szabadságát is megélje. De hogyha valaki szerintem nagyon biztonsági játékos, és tényleg csak egy nyugalmat szeretne, és egy biztonságot maga körül, az nem biztos, hogy olyan fokon tudja megvalósítani, mint hogyha van egy hírneve is.
5: Én azt gondolom, hogy ezek egyébként egymásra épülnek. Nekem erről a Maslow-féle piramis jutott eszembe. Biztos ismered te is. Tehát ott azért van egy fizikai biztonság, fizikai szükségletek pontosabban.
6: Igen.
5: Azután jön a biztonság, ami fizikai biztonság, egészségügyi biztonság, vagyoni biztonságot jelent. Majd a szociális szükségletek, barátság, család, valahova tartozás szükséglete. Erre épül az önbecsülés, a presztízs, elismerés, pozíció, majd az önmegvalósítás, tulajdonképpen ami a művészi kiteljesedést jelenti egy hegedű művész életében, illetve a hírnév megszerzését. Tehát tulajdonképpen ez a csúcs. Ha úgy veszem és visszautalok majd arra, amiről még a beszélgetésünk elején tettünk említést, hogy jövő hónapban, március elején játszol a Carnegie Hallban, akkor tulajdonképpen ez a Maslow-féle piramisnak a csúcsa, ez egy művésznek a beteljesedése. Amikor a kreativitásodat megélheted, és ezt el is ismerik a legmagasabb fokon.
6: Igen, tulajdonképpen igen. Igen. Én úgy gondolom, hogy ez most jelenleg így a pályám elején, tényleg abból az időszakból, hogy friss művész diplomával kilépve, meg stb. Egy éven belül egyébként, mert júniusban vettem át a művész diplomámat is, úgyhogy egy éven belül sikerült ezt így elérni. Én úgy gondolom, hogy jelen állapot szerint tényleg ez amit most így kvázi legjobban ki tudtam maxolni. De hát azért az is más lenne, hogyha tényleg akár egy órás, vagy másfél órás csak szóló koncert, vagy tényleg egy kamarazenekari, vagy egy zenekaros kíséretes koncert lenne ott a Carnegie Hallban, úgyhogy azért mindig van fejem, de én úgy gondolom, hogy amit rövid időn belül szakmailag el lehetett érni magas fokon, azt most ezzel sikerült, úgyhogy most úgy érzem, hogy azért ezért hálásnak kell lenni, meg hogy jó az út.
5: Befejező kérdéstek, szokásos kérdést tenném fel neked. Ha kitennének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD album, amit magaddal vinnél? Aztán majd természetesen összehasonlítjuk azzal, amit körülbelül egy évvel ezelőtt mondtál nekem még.
6: Igen, igen.
5: Még most is azok lennének, azok a választások?
6: Hát biztos, hogy én úgy gondolom, hogy talán igen. Hogy nem emlékszem biztosra, és nagyon érdekes, hogy a klasszikus lemezekre nem emlékszek biztosan, de arra biztosan emlékszem, hogy a Járóka Sándor apáról és fiúra az benne volt, és egyből most az ugrott be megint a lemezek közül. Én úgy gondolom, hogy a klasszikus nagy hegedű művészek mellett az a lemez azért egy meghatározó élet, meghatározó egy hegedűs életében, mondhatom azt, hogy aki cigányzenész felmenőkkel rendelkezik, úgyhogy az biztos, hogy most is vinném, de biztos, hogy vinnék Bach szóló szonátákból lemezt. Akinek a lemezét most nagyon hallgatom, aki felvette az összes szóló szonátát, a Baráti Kristófnak a szóló szonátás lemeze, szerintem őt a múltkor nem mondtam, uh-huh. De hogy ez szerintem az is mutatja, hogy ő tényleg a napjaink meghatározó hegedű művésze, és hogy most akadtam rá erre a lemezre én is nemrég, hogy ezt hallgatom, és hogy tényleg az autómban is sokszor mostanában ez szól. De hát természetesen a nagy hegedű művészektől is Heifetz, Vengerov lemezek, úgyhogy így kvázi így egy-egy lemezt nem tudnék megnevezni, de az, hogy melyik előadóktól, és hogy milyen darabok inkább, azokat mindenképpen.
5: Helyfettől mit vinnél egyébként?
6: Fú, hát ha lenne egy olyan lemez, amin az összes felvétele fent van, akkor az biztos, hogy elvinném.
5: Van a Heifetz Collectionben egy olyan lemez, ahol egyébként például a Manson Octettet játsza, a Denico Hora Staccatót, az például egy ilyen válogatás.
6: Igen, előbb be is ugrott elém a borítója, de például nem tudom, hogy melyiken van, de játsza a Brook Skót fantáziát, az is eléggé emberfeletti, úgy gondolom, de hát igen, biztos, hogy Pörmantól is vinnék lemezt, és hogy lehet, hogy őtől ez egy kicsit a könnyedebb vonalt is elvinném, amint például filmzenét és ilyen kisebb klasszikus darabokat játszik.
5: Tradition album? Igen. Tehát ott azért zsidó dalamokat
6: igen,
5: is
6: igen,
5: játszik.
6: Igen, talán pont az a neve, de én nem vagyok jóval a lemeznevekben, én mindig csak visszakeresem, hogy na ez melyiken volt. Talán azért, mert most már ugye inkább a különböző felületeken így darabonként keressük meg, nem is a lemezre keresünk rá, és hogy ezért nincs meg nekem annyira a neve. Egyedül bocsánat, ez a járók apáról fiúra, de ő meg azért maradt meg, mert ő neki csak úgy van fent, hogy a lemez borítóiról vannak fent az összes, és akkor az így beéged, de általában hát így ezt tudnám mondani.
5: Az E-generáció. Ez jellemző egyébként. Igen, igen. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez nem hátrány, hanem csak annyi, hogy másként gondolkodunk.
6: Igen.
5: Tehát te 93 után születtél.
6: Hát bőven. Igen.
5: Tehát, hogy nem tudom, nekem mindig fontos volt az nyilván Y-generációsként, hogy megfoghattam a bakelitet, az albumot, elolvashattam a hátulján a tájékoztatót, vagy írtak a CD borítóban, hogy ez most miről szól ez a darab, vagy ki az előadó. Ez nagyon fontos, míg ezt a Spotify-on, vagy a YouTube-on, ezt nem tehetem meg. Persze rákereshetek külön, de az egészen más így fajta van. Élmény.
6: Hát én erre mondhatom azt, hogy az én kezemben már nem nagyon volt bakelit lemez, szóval tulajdonképpen én már csak online formában jutottam hozzá ezekhez a lemezekhez. Persze azért van egy-két ikonikus, de hogy például lemez lejátszunk, az nem, nincs is otthon. Én emlékszem, hogy egyedül a nagyszüleimnél volt lemez lejátszó, de hogy már a mi háztartásunkban nem. Uh-huh. És így megvannak a nagy lemez borítókról a képek, így a fejemben vannak. Például a termetbe is, volt termetbe a Rajkóba, ott igen. Még mindig kínva, azt hiszem, egy David Oistrák lemez
5: így
6: is. Úgyhogy azok így beégtek a tudatba, de hogy így már online formában. Például a baráti lemez az már teljesen online formába került elém.
5: Igen, igen. Én egyébként ezt nagyon fontosnak tartom, úgyhogy én Andriskának, aki most jelenleg másfél éves a kisfiam, én neki megtartottam a CD gyűjteményemet, és remélhetőleg majd egyszer hasonló gondossággal fogja ő is kezelni, mint ahogy édesapja és apukája is kezelte egykor, hiszen ezeket a lemezeket, CD-ket én azért nagy szeretettel vásároltam, és raktam be még annó a Rádió C-nek a műsorában, amikor ezzel kapcsolatos felvételeket játszottam le. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a fajta tudást, vagy ezt a szeretetet átadjuk a következő generációnak, de egyébként azt is teljesen megértem, hogyha valaki már másként nő föl, és mást preferál. Megváltozott a világunk, és ez azt hiszem, hogy így van rendjén.
6: Igen, igen. Nekem már annyi emlékem van, hogy egyébként nagyon sok kazettánk volt, amit örököltünk, uh-huh. És akkor még a ceruzával tekertük vissza.
5: Igen.
6: De hogy nálunk azért tudni kell, hogy én vagyok úgymond az első generációs klasszikus zenész is, és ezekből a kazettákból azért a régi nagyprimások, meg nagy nótaénekesek kazettái voltak azok, de hát azokra mai napig emlékszem a kinézetükre, hogy mi volt az elején a kazettának, hogy egy külön egy ilyen kis tartó volt, amit be kellett csúsztatgatni. Hát most meg nem tudom, hogy egyáltalán nagyon nagy bajba lennénk, ha le kéne játszani valahol, mert
5: igen.
6: Talán utoljára még egy 2004-es autónkban volt egy Bangó Margit Járok a Sándor kazetta, és hogy azóta is azt a kazettát emlegetjük. De hát azóta az nem lett lejátszva, mert tulajdonképpen azóta nagyon kazettát sem használunk már.
5: Persze, megváltozott a világ.
6: Igen.
5: Minden esetre nagyon érdekes választások voltak. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon élveztem, és természetesen még egyszer gratulálok ahhoz, hogy március elején felléphetsz a Carnegie Hallban, ahol Bach szólószonáta első tételt fogsz játszani, és természetesen várunk vissza, hogy beszámolj, hogy milyen sikerek voltak, illetve milyen élményeid voltak New Yorkban.
6: Nagyon szépen köszönöm én is, gratulációt is, és a beszélgetést is. Nagyon jól éreztem magam.
5: Köszönöm.
4: Sallai Jenő hegedűművész volt a mai vendégem ismét, aki hamarosan a New York-i Carnegie Hallban fog fellépni. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a gondolatairól, és megismerkedhettünk a világnézetével egy játékon keresztül. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió D. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió D. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet. Közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszeripari

0: Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tisztifőorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben.
1: Sziasztok, Rokon vagyok Budapestről. A következő dal megy az Oszinak születésnapja alkalmából, a kedves feleségétől, a Cilitől, és ezzel a dalon is szeretnék kifejezni a Cili, hogy mennyire szereti a férjét, és hogy mennyire hiányzik neki. Legyetek áldottak erővel, egészséggel az Úr hatalmas, dicsőséges gazdag áldásával. Tamén szászti magtáné, legyél figyelmes, Oszi!

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon.

0: vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-áig tart.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romákról.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa fális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió.

0: ikonikus folklorzenék a Rádió Deep-ben.
1: Ez a Roma Folk.
2: Andelo ma trobova che temera.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 rádiódikben.
1: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

0: zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben.
1: Fajnamuk dévla, temerau, andeluma trubuval, ketemel.

neked. Rádiódik.

0: Szapátyiv Tumenge.
1: 103 Rádiódik.

0: Rádió D.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Ave Chavali Romale!
0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
3: A budapesti közművek mintegy 20 mosó locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió D-k hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D-k, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-kben.
5: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió D-k.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dick Rádióval.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík.
1: Romákról, nem csak romáknak.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk. Neked.
2: Ah. Tu butea ceresman. Adi tributi junes. Adai muradu habasol.

0: Rádió Dick.
1: Csak itt.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa fális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Podcastban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: ilyen neki, ha csak ilyen neki volna a falu. De sok szőke kislány, de sok barna kislány maradna pártán.
1: Húzd rá cigányt! Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

ha rég szalmát, de hagyd tegyem a csoró fejednek rá. Jó, ez kérdött, mert talán

0: Ez a Húzdrá cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.
1: Erez a lacsing a piros paprika, paragszik a feleségem pankika. A paprika a piacon eladom, virradatik az árát is megízom. A paprika a piacon eladom, virradatik az árát is megízom. Szeretném a feleségem megnerni, de csak ne tudnak olyan gyöngyet ölelni. De akarja, gyönge karja lilium, úgy megölel, hogy csak szeretni tudom. De akarja, gyönge karja lilium, úgy megölel, hogy csak szeretni.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Hozd rá cigányt! Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.
1: Szeretném, ha minden álmom valósággá válna. Szeretném, ha soha-soha nem nevetnél másra. Szeretném,

Délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. A

0: A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Budapesten ma igazi nyári kánikulára, délután pedig füllett záporokkal tarkított strandidőre kell számítani. A délelőtti órák zavartalan napsütését követően a nap második felében erőteljes gomoly felhőképződés indul meg, ami helyenként hevesebb helyi zivatarokat hozhat magával. Egyébként pedig 34-36 fok között alakul a csúcshőmérséklet, illetve nagyon erős, figyelmeztető szintű UV-sugárzás éri a térséget, így a közvetlen napfényen tartózkodók mindössze 15-20 perc alatt leéghetnek. Vigyázzanak magukra, szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Ma a rendkívüli kánikula mellett jelentős közúti lezárások, sportrendezvények és vágányzári munkálatok nehezítik meg a közlekedést. Budapesten és a főbb bevezető utakon a délutáni órákban a megnövekedett forgalom miatt komoly torlódásokra kell készülni. A pesti alsó rakpartnál a hétvégi hagyományoknak megfelelően a rakpart a gyalogosoké, így a Margit híd és a Közraktár utca között a gépjármű forgalom elől teljesen le van zárva. Városszerte több futó és kerékpáros rendezvény miatt időszakos rendőri biztosítás melletti forgalomkorlátozások lépnek életbe, amelyek érintik a budai és a pesti rakpartok egy-egy szakaszát is. Demonstrációk és kulturális események miatt szakaszos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell szállítani. A legforgalmasabb részeken, különösen egyébként a Terézváros és a Dunapart környékén. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Sziasztok, ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és remélem, hogy nagyon-nagyon szép a mai napotok. Időjárás tekintetében változékony, viszont jó, meleg időre számíthatunk, úgyhogy kérlek benneteket, hogy ne legyetek szomorúak, induljanak a zenék, aztán jövök is hozzátok vissza.

0: Pesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek. Remélem, hogy jól vagytok, csekkoljuk az időjárást, közlekedés, nagyon-nagyon fontos, hasznos információk jönnek, úgyhogy füleljetek, figyeljetek.
0: Időjárás.
1: Budapesten ma igazi nyári kánikulára, délután pedig füllett záporokkal tarkított strandidőre kell számítani. A délelőtti órák zavartalan napsütését követően a nap második felében erőteljes gomoly felhőképződés indul meg, ami helyenként hevesebb helyi zivatarokat hozhat magával. Egyébként pedig 34-36 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, illetve nagyon erős, figyelmeztető szintű UV-sugárzás éri a térséget, így a közvetlen napfényen tartózkodók mindössze 15-20 perc alatt leéghetnek. Vigyázzanak magukra, szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Ma a rendkívüli kánikula mellett jelentős közúti lezárások, sportrendezvények és vágányzári munkálatok nehezítik meg a közlekedést. Budapesten és a főbb bevezető utakon a délutáni órákban a megnövekedett forgalom miatt komoly torlódásokra kell készülni. A pesti alsó rakpartnál a hétvégi hagyományoknak megfelelően a rakpart a gyalogosoké, így a Margit híd és a Közraktár utca között a gépjármű forgalom elől teljesen le van zárva. Városszerte több futó és kerékpáros rendezvény miatt időszakos rendőri biztosítás melletti forgalomkorlátozások lépnek életbe, amelyek érintik a budai és a pesti rakpartok egy-egy szakaszát is. Demonstrációk és kulturális események miatt szakaszos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell szállítani. A legforgalmasabb részeken, különösen egyébként a Terézváros és a Dunapart környékén. Balesetmentes közlekedést!

3, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek, drága rádiódikesek. Na hát az a helyzet, hogy lezárom az órát, szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok, a következő órában folyt, köv. Tudjátok? Te

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as

0: meg. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Budapesten ma igazi nyári kánikulára, délután pedig füllett záporokkal tarkított strandidőre kell számítani. A délelőtti órák zavartalan napsütését követően a nap második felében erőteljes gomoly felhőképződés indul meg, ami helyenként hevesebb helyi zivatarokat hozhat magával. Egyébként pedig 34-36 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, illetve nagyon erős, figyelmeztető szintű UV-sugárzás éri a térséget, így a közvetlen napfényen tartózkodók mindössze 15-20 perc alatt leéghetnek. Vigyázzanak magukra, szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Ma a rendkívüli kánikula mellett jelentős közúti lezárások, sportrendezvények és vágányzári munkálatok nehezítik meg a közlekedést. Budapesten és a fő bevezető utakon a délutáni órákban a megnövekedett forgalom miatt komoly torlódásokra kell készülni. A pesti alsó rakpartnál a hétvégi hagyományoknak megfelelően a rakpart a gyalogosoké, így a Margit híd és a Közraktár utca között a gépjármű forgalom elől teljesen le van zárva. Városszerte több futó és kerékpáros rendezvény miatt időszakos rendőri biztosítás melletti forgalomkorlátozások lépnek életbe, amelyek érintik a budai és a pesti rakpartok egy-egy szakaszát is. Demonstrációk és kulturális események miatt szakaszos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell szállítani. A legforgalmasabb részeken, különösen egyébként a Terézváros és a Dunapart környékén. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és ígértem, hogy lecsekkoljuk a névnaposokat, úgyhogy köszöntöm minden Alajos és Leila nevű drága hallgatónkat itt a 100.3 Rádió Dikán névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket. Egyébként még a bővített naptárakban a hivatalos névnapok mellett Luisa, Olga, Ralf, Aloma, Demetria, Aloisia, Phyllis és Chloe nevét is ünnepeljük a mai napon, úgyhogy ha valakit így hívnak a drága hallgatók közül, akkor Isten éltessen benneteket, drága rádiódikesek! Én tényleg nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok velem, szerintem ez egy csodálatos nap, úgyhogy indítsuk is az órát, tartsatok velem!

0: család.
1: Ez itt a Rádió Dik. Ciao, ciao, sziasztok, Patai Anna vagyok, napsütéses, csodaszép nyári délután mindenkinek. A helyzet a következő, újra jönnek a hírek az utakról, és aztán jövök is vissza.
2: Közlekedési hírek.
1: Ma a rendkívüli kánikula mellett jelentős közúti lezárások, sportrendezvények és vágányzári munkálatok nehezítik meg a közlekedést. Budapesten és a fő bevezető utakon a délutáni órákban a megnövekedett forgalom miatt komoly torlódásokra kell készülni. A pesti alsó rakpartnál a hétvégi hagyományoknak megfelelően a rakpart a gyalogosoké, így a Margit híd és a Közraktár utca között a gépjármű forgalom elől teljesen le van zárva. Városszerte több futó és kerékpáros rendezvény miatt időszakos rendőri biztosítás melletti forgalomkorlátozások lépnek életbe, amelyek érintik a budai és a pesti rakpartok egy-egy szakaszát is. Demonstrációk és kulturális események miatt szakaszos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell szállítani. A legforgalmasabb részeken, különösen egyébként a Terézváros és a Dunapart környékén. Balesetmentes közlekedést!
2: Időjárás.
1: Budapesten ma igazi nyári kánikulára, délután pedig füllett, záporokkal tarkított strandidőre kell számítani. A délelőtti órák zavartalan napsütését követően a nap második felében erőteljes gomoly felhőképződés indul meg, ami helyenként hevesebb helyi zivatarokat hozhat magával. Egyébként pedig 34-36 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, illetve nagyon erős, figyelmeztető szintű UV-sugárzás éri a térséget, így a közvetlen napfényen tartózkodók mindössze 15 20 perc alatt leéghetnek. Vigyázzanak magukra, szép napot kívánok mindenkinek!
2: Rádió Dik. Hold a hangunk!

0: Ez itt az Ászpont 3 rádiódik. Halihó, én Patai Anna vagyok, és le kell zárnom ezt az órát, de a következő órában találkozunk egymással, ne felejtsétek el.
1: Imádom a szerelmes számokat.
2: Vegyük újra.
1: Már nem.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

0: Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok! Hát nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok velem. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy mindenkinek adjátok át azt a hasznos információt, hogy online is hallgathatóak vagyunk, ezzel indítom az órát. Nagyon fontos, hogyha egyébként felmentek a weboldalunkra, akkor ott is tudtok bennünket online hallgatni, tehát hogyha Budapesten kívül vezettek, esetleg mentek valahova kikapcsolódni, nyaralni, de közben szívesen hallgatnátok bennünket, akkor nem kell megijedni, ha Budapesten kívül vagy, gyorsan online kattintsatok rá a lejátszás gombra, és azonnal élőben hallgathatóak vagyunk. Szerintem ez egy csodálatos dolog, és ezt adjátok át kérlek mindenkinek, nagyon-nagyon fontos, ezért előre is hálás vagyok nektek, pörgetem az igazi nyárias jó kis dalokat itt a Rádiódiken.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és jönnek a hírek az utakról közlekedéssel kapcsolatban. 06303030-as telefonszámra pedig amúgy el is küldhetitek nekem, ha van friss infótok. Köszönöm!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma a rendkívüli kánikula mellett jelentős közúti lezárások, sportrendezvények és vágányzári munkálatok nehezítik meg a közlekedést. Budapesten és a fő bevezető utakon a délutáni órákban a megnövekedett forgalom miatt komoly torlódásokra kell készülni. A pesti alsó rakpartnál a hétvégi hagyományoknak megfelelően a rakpart a gyalogosoké, így a Margit híd és a Közraktár utca között a gépjármű forgalom elől teljesen le van zárva. Városszerte több futó és kerékpáros rendezvény miatt időszakos rendőri biztosítás melletti forgalomkorlátozások lépnek életbe, amelyek érintik a budai és a pesti rakpartok egy-egy szakaszát is. Demonstrációk és kulturális események miatt szakaszos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell szállítani. A legforgalmasabb részeken, különösen egyébként a Terézváros és a Dunapart környékén. Balesetmentes közlekedést!
1: Időjárás.
0: Budapesten ma igazi nyári kánikulára, délután pedig füllett, záporokkal tarkított strandidőre kell számítani. A délelőtti órák zavartalan napsütését követően a nap második felében erőteljes gomoly felhőképződés indul meg, ami helyenként hevesebb helyi zivatarokat hozhat magával. Egyébként pedig 34-36 fok között alakul a csúcshőmérséklet, illetve nagyon erős, figyelmeztető szintű UV-sugárzás éri a térséget, így a közvetlen napfényen tartózkodók mindössze 15-20 perc alatt leéghetnek. Vigyázzanak magukra, szép napot kívánok mindenkinek!
1: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.

0: Rádió Viken.
1: A gyereskes, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg, akkor még jobban.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járatüzemeltetésre, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése.

0: Teljes gomoly felhőképződés indul meg, ami helyenként hevesebb helyi zivatarokat hozhat magával. Egyébként pedig 34-36 fok között alakul a csúcshőmérséklet, illetve nagyon erős, figyelmeztető szintű UV-sugárzás éri a térséget, így a közvetlen napfényen tartózkodók mindössze 15-20 perc alatt leéghetnek. Vigyázzanak magukra, szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Ma a rendkívüli kánikula mellett jelentős közúti lezárások, sportrendezvények és vágányzári munkálatok nehezítik meg a közlekedést. Budapesten és a fő bevezető utakon a délutáni órákban a megnövekedett forgalom miatt komoly torlódásokra kell készülni. A pesti alsó rakpartnál a hétvégi hagyományoknak megfelelően a rakpart a gyalogosoké, így a Margit híd és a Közraktár utca között a gépjármű forgalom elől teljesen le van zárva. Városszerte több futó és kerékpáros rendezvény miatt időszakos rendőri biztosítás melletti forgalomkorlátozások lépnek életbe, amelyek érintik a budai és a pesti rakpartok egy-egy szakaszát is. Demonstrációk és kulturális események miatt szakaszos sávlezárásokra és megállási tilalmakra kell szállítani. A legforgalmasabb részeken, különösen egyébként a Terézváros és a Dunapart környékén. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
0: Ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok egészen idáig. Most jönnek a roma hírek, ebben az órában szánunk időt a roma hírekre, nagyon-nagyon fontos, de előtte zenélünk egyet.

0: hang.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez itt a 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, még mindig Patay Anna vagyok, és azonnal indítom a hét roma friss híreit, hát ha lehetne az összeset elindítanám, de csak kettőt választottam ki nektek, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Kisgrófó a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben tudatta, hogy a nyára tervezett fellépései elmaradnak. Kisgrófó drámai bejelentéssel fordult rajongóihoz, az énekes ugyanis egy hosszabb Facebook posztban beszélt arról, hogy egészségügyi problémák miatt minden nyári koncertjét lemondja. Mint írta, az orvosi tanácsra cselekedett így, és bár nehéz volt meghoznia ezt a döntést, úgy érzi, hogy az egészsége mindennél fontosabb. Tisztelt közönség, kedves rajongók, tisztelt szervezők! Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra nagyon nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet. Kezdte bejegyzését Kisgrófó, aki kiemelte, sokáig bizonytalan volt, és nem tudta, hogy mi lenne a legjobb döntés, hiszen egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie. Azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávettem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés, fogalmazott a zenész. Ugyanakkor hozzátette, hamarosan újult erővel fog színpadra állni. Annyit elárulok, hogy még színvonalasabb, bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal. Elnézést kérek azoktól, akik számítottak rám a nyáron, viszont az egészség, ti is tudjátok, mindentől előrébb van. Szeptembertől újra találkozhatunk. Zárta gondolatait az énekes, aki arra kérte az embereket, ne írjanak negatív, vagy akár gúnyos dolgokat, mert az egészséggel viccelni nem szabad. Kisgrófó édesapja is zenész volt, idősebb Kozák László grófó művésznevén muzsikált, 2020-ban hunyt el. A Kisgrófó művésznév az édesapjára is utal. 2006-ban kezdett el énekelni, és 2006. decemberében jelent meg az első albuma DVD-n, amit az édesapjával készített közösen. 2009-ben jelent meg a Gigoló albuma, 2011-ben a Rázd meg a testet című dalával jelentkezett. Jolly-val 2012-ben a Noroxa Eye-jal 2013-ban a Lej Mamo Lej-jel arattak hatalmas sikert. Kisgrófó Noroxa Eye 2012-ből, illetve a Bulibáró című dalai több milliós nézettséget értek el a tartalom megosztó csatornákon. 2019. április 27-én bejelentette, hogy hivatalosan is felvette a grófó nevet, teljes neve tehát Grófó Kozák László lett. 2021. február 23-án jelent meg a hír, hogy nevét Nagy Grófóra változtatta.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei.
0: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája a kisebbségek javára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, amely a rászoruló emberek támogatásával foglalkozik. Munkájuk során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a roma kisebbségre is. Céljuk, hogy segítsenek a szegénység csökkentésében, az oktatási lehetőségek javításában és az emberek életkörülményeinek fejlesztésében. Az elmúlt években a Szeretetszolgálat számos felzárkóztató programot indított olyan településeken, ahol sok roma család él. Ezek a programok a gyermekek tanulását, a családok támogatását és a közösségek fejlődését szolgálják. A szervezet tanodákat és közösségi házakat működtet, ahol a gyermekek segítséget kapnak a tanulásban, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, valamint biztonságos környezetben tölthetik el szabadidejüket. A Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is, mert úgy vélik, hogy a tudás és a megfelelő képzettség jelentheti a kitörés lehetőségét a szegénységből. Ezért támogatják az iskolába járást, fejlesztő programokat szerveznek és segítik a fiatalokat abban, hogy sikeresen folytathassák a tanulmányaikat. Emellett a szülők számára is nyújtanak tanácsadást és segítséget a mindennapi problémák megoldásában. A szervezet nem csak az oktatás területén segít, hanem az alapvető szükségletek biztosításában. Rendszeresen osztanak ruhákat, élelmiszert és higiéniai csomagokat a rászoruló családoknak. Több településen támogatják a lakhatási körülmények javítását, valamint segítik az embereket a munkakeresésben és a hivatalos ügyek intézésében is. A magyar-máltai szeretett szolgálat munkája hozzájárul ahhoz, hogy a roma és más hátrányos helyzetű közösségek tagjai jobb esélyeket kapjanak az életben. Tevékenységük nem csak az azonnali segítségnyújtásról szól, hanem arról is, hogy hosszú távon javítsák az emberek életminőségét és lehetőségeit. Ezért a szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében Magyarországon.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: Szapát hívtum enge!
1: 100.3 rádiódik.

Hát sziasztok, ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy igen, visszatérek egy elköszönésre, úgyhogy ezt az órát lezárom. A következő óra egy jó kis dumcsis óra lesz, úgyhogy érdemes ezt velem tartani, én pedig ezért nagyon-nagyon hálás leszek nektek. Úgyhogy a következő órában Tali, pusz!

0: 3 rádiódi.
1: Utazz a Dik Rádióval.
0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 rádiódik.
2: Utolsó tánc volt, amikor elhagytál, könnyen dacolt.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa is állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Magyarországon ez mindig június 3. vasárnapjára esik, legyen szó gyerekről, felnőttről, szülőről, vagy egy remek nap, teljesen mindegy, de hogy egy remek nap arra, hogy meglepjük édesapákat egy apró ajándékkal, egy kellemes meglepetéssel, vagy közösen eltöltött idővel. Ebben a pillanatban pedig elmondom neked, hogy milyen ötletek lehetnek az ünnepléshez. Szerintem ezek mind nagyon jók, és tényleg egy aprósággal is nagyon szépé varázsolhatjuk az apák napját. Na hát, ahogy említettem, ez mindig június 3. vasárnapjára esik. Tökéletes alkalom arra, hogy megköszönjük az apukáknak a gondoskodást és a szeretetet. Ehhez én tippeket hozok nektek. Az apák napja történetéről szeretnék előtte azonban egy picikét beszélgetni. Az Egyesült Államokban kezdődött el egész, ez az egész, a 20. század elején, mint az apák szerepének elismerése és megbecsülése a családban és társadalomban. Az első hivatalos ünnepség 1910. június 19-én zajlott le, Spokane városában, Washington államban. Egyébként Sonora Smart Dodd állt az egész mögött, aki édesapját, William Jackson Smartot akarta megtisztelni. Ő egyébként egy háborús veterán volt, aki egyedül nevelte fel 6 gyermekét, miután a felesége meghalt. Sonorát már az anyák napja is ihlette, és úgy érezte, hogy az apáknak is kell ez az elismerés. Az eredeti júniusi dátumot édesapja születési alkalmából választották. Az apák napja fokozatosan egyébként így más államokba és országunkba is elterjedt. Az Egyesült Államokban 1972-ben vált hivatalos ünnepré, amikor Richard Nixon elnök nemzeti ünnepé nyilvánította. Ma már egyébként a legtöbb országban ünneplik az apák napját, különböző időpontokban, de általában tényleg a hála a szeretet kifejezéseként az apák iránt, természetesen. Amúgy pedig Európában az apák napját később kezdték el ünnepelni, mint az Egyesült Államokban, főként a II. Világháború után, amikor néhány európai ország átvette az amerikai hagyományokon alapuló ünnepet. Azonban Európa különböző országaiban az ünneplés különböző időpontokban zajlott. Például olyan országokban, mint Olaszország, Spanyolország vagy éppen Portugália, az apák napja Szent József ünnepéhez kapcsolódik, amit mindig március 19-én tartanak, úgyhogy ez lehet, hogy valakinek megtévesztő, de ne legyen, mert Magyarországon minden esetben június utolsó vasárnapja ez. Európában, ahogy ezt említettem, ez így történt, viszont Magyarországon, vagy hát Európán belül értitek, Magyarországon az apák napját hivatalosan 20. és 21. század fordulóján kezdték el úgy igazán tartani és erre megemlékezni. Szerintem ez ugyanolyan fontos, mint az anyák napja, arról viszont, hogy hogyan ünnepeljünk, vagy hogyan lephetjük meg az édesapákat a következő megszólalásban, hozok pár tippet.

vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartasz. Ebben a megszólalásban az apák napjáról beszélek, és tényleg minden édesapát Isten értessen a mai napon, mert azt gondolom, hogy csodálatos, hogy ugyanúgy ott vannak, jelen vannak, és segítenek a mindennapokban, mint tényleg az édesanyák is. És szerintem ez egy nagyon fontos egység. Na de hogyan ünnepelhetjük az apák napját? Hogyha ötleteket keresünk, hogy hogyan ünnepeljük meg a mai napot, akkor ezeket most hallgassátok végig, jó? Készítsünk például képeslapot. Nagyon fontos, hogy szerintem egy szülőnek sokkal fontosabb az, hogyha egy kézzel készült ajándékot kap ajándékba, pluszban mondjuk egy kis parfüm, vagy valami kis apróság mellé, mert ez tényleg egy olyan emlék, ami örökre megmarad. Használhatjuk például a kedvenc színeit, vagy témáit, gyerkőccel, ha készítitek ezt a képeslapot, akkor a baba, vagy a gyerkőc kiszínezheti az autót olyan színűre, ami édesapa kedvence. Például azzal is gondolhatunk a másikra, hogy a kisfiad vagy kislányod reggelit készít az ágyba apának. Reggeli lehet egyébként tényleg nagyon egyszerű, egy pirítós, joghurt gyümölcsel, rántotta, stb., de a lényeg a figyelmesség, és jól fog neki nagyon esni. Közös játék vagy program, játszhattok egy közös kedvenc társas játékkal, szervezhettek akár sportversenyt, hogyha fiad van, vagy fiatok van, akkor tényleg az nagyon jó, mert tényleg az van, hogy ott a fiú is élvezni fogja a focit, vagy akár közösen elmehettek egy vacsorára, szerintem ez is nagyon szuper. Na hát, viszont, hogyha már nagyobb a gyerkőc, akkor lehet például egy minőségi könyvet odaadni emlékbe. Lehet akár olyan élményt is adni, ami tényleg örökre szóló. Lehet kényelemmel és pihenéssel kapcsolatos ajándékokra is gondolni, lehet kiegészítőkre vagy stílusos ruhákra is gondolni, hogyha az apuka szeret öltözködni. Ez már azt gondolom, hogy tényleg csak rajtatok múlik, és én pedig most átadom a helyemet a zenéknek, és aztán még jövök vissza egy búcsúra.

0: Neked. Rádiódik.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok. Még egyszer nagyon boldog apák napját az édesapáknak. Hálásan köszönöm a figyelmet, és ne felejtjétek, minden szombaton és vasárnap találkozunk 13 órától 18 óráig. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tisztifőorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére, kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió DIK.
5: Üdvözlöm a Rádió DIK hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 21-e vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseivel várom önöket. A férfiakat ezekben a hetekben a foci tartja lázban. Baranyi Roland vendége Baranyi.

0: Este 8 óra múlt pár perccel, ami nem jelent más, mint hogy ezen a héten is a regenerációt hallhatjátok, én Baranyi Roland vagyok, és hát elstartolt a 2026-os Egyesült Államok, Kanada, Mexikó közös rendezésű futball világbajnokság, pontosan egy hete. Azért fontos, hogy pontosan egy hete, mivel egy hét telt el, azóta, tehát egy hét a periódus annak, hogy minden egyes csapat meg tudja magát mutatni. Az első forduló le is zárult, már mind a 48 csapat meg tudta mutatni nagyjából, hogy mit tud, hát majd kiderül, hogy mennyit láthatunk a reális képből egy meccs alapján. És arra gondoltam, hogy beszéljünk erről, elemezzük egy kicsit a csapatokat, elemezzük az eddigi meccseket, beszéljünk egy kicsit az esélyekről, és kicsit szakértsük meg ezt a futball VB-t. Erre nagyon nagy segítségemre lesz szakértő kollégám a vonal másik felén, ex-focista Baranyi Gyula, nagy szeretettel köszöntelek most itt telefonos formában.
1: Én is üdvözlöm a Dikrádió hallgatóit, Baranyi Gyula, Baranyi Zsinó vagyok. Amikor én focistam, akkor főleg volt a labdának, mert főzős volt. Úgyhogy egészen megváltozott a futball ennyi év alatt, úgyhogy itt Magyarországon azért a Európa vagy a világbajnokság azért nem olyan, nincs neki olyan vonzata, mert a Magyarország nem jutott be. De azért nézzük a meccseket, úgyhogy érdekel minket. Hát első forduló volt, én úgy gondolom, hogy ebből lehet volna következtetés, hogy melyik csapatok a jók a csoportokban, és kik szenvedtek feleséget, vagy éppen döntetlent. Úgyhogy nekem tetszik, a legjobb meccs az angolok voltak eddig, a horvátokkal, nekem ez nagyon tetszett, ez volt a legjobb meccs eddig.
0: Igen. Érdekes, amit mondtál, mert én is úgy gondolom, hogy hiába nem lehet egy eredményből bármilyen következtetés levonni, ugye sokan azokat a csapatokat, akik esélyesek voltak, vagy jó eséllyel indultak a világbajnokságon, aztán akár kikaptak, akár döntetlent játszottak, mindig megemlítették, hogy például a 2010-es spanyol csapat, ugye az az aranygenerációval, Xavi Iniesta, Sergio Ramos, David Villa, az a hatalmas spanyol csapat, az úgy lett világbajnok, hogy az első meccsét például Svájc ellen elvesztette. 4 éve a címvédő argentinok szintén az első kört Szaúd-Arábiától 2-1-re kikaptak, és aztán úgy lettek világbajnokok, tehát van ennek egy ilyen, hogy mondjam, visszatérő formája, vagyis már megtörtént többször, hogy valaki nagyon rosszul kezdi a világbajnokságot, aztán megnyeri, de szerintem a játék képéről azért le lehet vonni következtetéseket, akárhogy is első forduló, azért csak egy világbajnokság, amire rengeteget készültek, sok-sok hónapja van a levegőbe ez a dolog. Szerintem azért nem kell teljesen kukába dobni azt, hogy mit látunk az első meccseken. Én azt mondom, hogy menjünk át a nagy csapatokon először, beszélhetünk utána meglepetés csapatokról és a többi, vagy akikről nem gondoltuk volna, hogy ennyire jól teljesítenek, vagy alul teljesítenek. Szerintem a világbajnokság első igazán presztízs meccse, vagy komoly meccse az az előző világbajnokságnak a negyedik helyezettje, meglepetés csapatja Marokkó, és Brazília ugye a legtöbb világbajnoki címmel rendelkező ország. Ők egy-egyes döntetlent értek el. Fontos megemlíteni, hogy a brazil csapat szövetségi kapitánya Ancelotti, aki még soha nem járt világbajnokságon, mint edző, és ő irányítja jelenleg a brazil csapatot. Most egy 1-1-es döntetlenre volt elég ez a brazil csapat. Nem tudom, nézted-e élőben a meccset? Ez éjfélkor kezdődött.
1: Igen, néztem.
0: Mit láttál a brazil csapaton? Mondjuk egy nagyon jól össze lehet hasonlítani mondjuk a régi brazil csapattal. Nekem van róla egy ilyen véleményem. Mit láttál rajtuk? Azért én jól tudom azért te kedveled őket.
1: Hát én a braziloknak így drukkolok, de szerintem, hogy Európában fociznak, már brazil ütemeket a rumbán, ütemeket elvesztették teljesen. A középpálya az teljesen halott volt, én végignéztem a meccset, úgyhogy Marokkó nagyon jól játszott.

0: és örüljön, hogy döntetlen lett, egy-egy lett az eredmény. Nem tudom, csalódtam a brazilokban. Nem tudom, mi lesz, majd meglátjuk.
1: Igen.
0: Mi lesz a következő fordulóba, de változni kell nekik.
1: Igen.
0: Valahogy lassan játszottak. A középpályát teljesen üres volt. Marokkó teljesen szétfocista brazil csapatot. De meglátjuk a második meccsen. Még át kell venni ezt a légkört is, a meleget, meg mindent, meg új környezet. Sok meccseket játszottak a játékosok, azért nehéz, nagyon nehéz ilyen melegbe játszani. De majd meglátjuk, hogy a második fordulóban mit hoznak. Ezek a jobb csapatok, úgy Brazília, Marokkó is, Skóciát nagyon dicsérem, 1-0-ra tudott győzni Haiti ellen, úgyhogy hajtós meccs volt, nekem tetszett az a meccs is, de a spanyolokban viszont csalódtam, a zöldfokú szigetekkel játszott, ezek egy teljesen új csapat, és elég jó mozogtak, hát mi nem ismerjük őket, mert hát az európaiak vagyunk, és a spanyolok nem tudtak gólt rúgni. Érdekes. Norvégia, hát nem gondoltam, hogy ilyen jó játszanak, de már a barátságos meccseken is nagyon jó játszottak, úgyhogy Holland nagyon jó, összem két gólt rúgott, 4-1-re győztek Irak ellen.
1: Ne szaladjunk ennyire előre, én azt mondom. Ne szaladjunk ennyire előre, mert elmegy a téma.
0: Jó, értem, de szóval nincs az a hangulat, az a világbajnoksági hangulat Magyarországon. Én sem érzem.
1: Igen, de sokat számít egyébként, azt szerintem egy kicsit elvesz a hangulatból, hogy ha valaki mindegyik meccset akarná követni, akkor ilyen zombi lenne, mert hajnal 3-kor, reggel 6-kor, éjfélkor is kezdődnek meccsek, tehát azért ezt nehéz követni, meg kénytelen az ember akármennyire szereti a focit, egy-egy meccseket kihagyni, akár rangadókat is. Nyilván a kedvenc csapatának a meccsén mindig fennmarad az ember, de valamennyire elvesz ez a hangulatból, meg valahogy nehezebb megítélni, úgyhogy ha nem mindig élőbe látja játszani a csapatokat, csak mondjuk megnéz egy összefoglalót, vagy később megnézi az egész meccset, vagy egy hosszabb összefoglalót.
0: Nem tudunk úgy izgulni, ha ott volnának a magyarok, az így más volna.
1: Igen, de beszéljünk.
0: Más hangulata van az embernek.
1: Beszéljünk majd az adás végén erről is, mert egy érdekes kérdés, hogy és valamennyire be is tudnánk sorolni őket, hogy kb. Melyik csoportba eshettek volna bele. Beszéljünk majd arról is, hogy mit tudtak volna elérni egy ilyen mezőnyben. Brazíliával egy napon játszott Németország, VB újonccal, ugye Curaçaóval. Ebből se lehet túl nagy következtetés levonni. Ugye nagyon megverték őket, 7-1 lett a végeredmény. Ezt is félgőzzel, tehát hogyha akartak volna, akkor 10-et is megrúgtak volna.
0: De rúgtak egy gólt, 7-1 lett, nagyon jó az egy gól.
1: Igen, tehát ez az szerintem, amiből nem lehet messze menő következtetéseket levonni, de azért látszik, hogy fejbe ott van Németország. Őket azért soha nem szabad lebecsülni. Érdekes, hogy a fogadóirodák és a közvélemény így nem annyira fordított rájuk nagy hangsúlyt. Kicsit le van becsülve ez a német csapat, szerintem abszolút benne vannak az esélyesek között.
0: Igen, benne vannak, jól játszottak a németek is, úgyhogy de hát gyenge volt az ellenfél, meglátjuk, ha erősebb ellenfelet kap, majd akkor látjuk meg, hogy mi lesz, de jó mozogtak, jó taktikájuk volt. Nekem tetszett a német csapat most, majd meglátjuk a második fordulóban, mi lesz.
1: Visszatérve egy kicsit a brazilokra, ugye említettem, hogy az Ancelotti az edzők, őt én is, mint Real Madrid fan, tudok azért róla beszélni. Kifejezetten nem az az ember az Ancelotti, aki mondjuk, hogyha 1-0-ra vezet egy csapat, akkor ő annyira erőlteti a támadójátékot. Egyébként a Real Madridnál ez is volt szerintem a probléma, meg ezért nem szerették sokan, mert hogyha 1-0-ra vezet mondjuk egy csapat, akkor ő nagyon szívesen beáll hátra védekezni, visszavesz a tempóból, és kivár a végéig. Tehát ő 1-0-nál mindig visszaáll védekezni, az utóbbi évek Real Madridjába szerintem ez nagyon jellemző volt. Nem tudom, hogy az ő focia a brazilokkal mennyire kompatibilis, mert azért a braziloknak van egy stílusuk, valamennyire úgy látom, hogy ez egy kicsit befagyott most, nem is tudom mikor láttam, nem tudom, 10 évvel ezelőttiektől vagy 15 évvel ezeli brazil csapattól olyan meccset, amikor egyetlen szép cselt nem lát az ember egy egész meccsen. Nagyon érdekes, hogy megváltozott az ő fociuk is. Nem tudom, ez mennyire szükséges, hogy látod?
0: Hát szerintem a brazilok alapjátékot nem játsszák. Hát annyi eladott labda volt, hogy borzalom.
1: Igen.
0: 90 perc alatt. Rengeteg eladott labda volt a braziloktól, középpálya az üres volt, úgyhogy én csalódtam a brazilokban, örülök, hogy egy-egy lett tényleg. Meglátjuk majd, szerintem.
1: Igen.
0: Második fordulóban meg biztos, hogy tovább jutnak ők a csoportukból azért.
1: Persze.
0: Úgyhogy nem olyan erős csoport van, csoportban vannak a brazilok. Skócia, szerintem megverik Skóciát, és akkor játszik még kivel.
1: Haitival.
0: Úgyhogy ők tovább fognak menni, tehát első meccs az idegen érdekes az első meccs azért. De nem olyan, mint például az argentinok, hogy hajtottak, vagy a norvégok, vagy a németek, a svédek is nagyon jól játszottak. Nem tudom, majd meglátjuk, a brazilok bemelegednek, és akkor jó fog lenni.
1: Ugye a brazilokkal egy napon még játszott egy, hát nem igazán esély sorolják a VB legnagyobb esélyesek közé, de azért mindig egy olyan csapat, aki világbajnokságokon, Európa bajnokságokon mindig nagyon elől van, ez Hollandia, játszott Japánnal egy 2-2-t. Szerintem kifejezetten jó első fél időt tudtak lehozni, és a második fél időnek az első fele is jól sikerült, de iskola példája volt annak, hogyha valaki visszaáll védekezni, ugye a Ronald Koeman az edzőjük, ő behozott 2-1-es vezetésnél egy csatár helyére, ugye a Summersville-nek a helyére behozott védőt, a Timbert. Nagyon érdekes volt, mert rögtön a 70. percben az utolsó 20 percet úgy húzták le, hogy igazából csak védekeztek, és a japán támadásokat ki akarták húzni, és ez nem nagyon sikerült, ez nagyon rossz taktika volt szerintem a részükről. Hogy látod a hollandoknak a játékát?
0: Japánok jó játszanak, gyorsak, robbanékonyak, nekem tetszenek a japánok.
1: Mm-hmm.
0: A hollandok elaludtak, nem jöttek ki a lépések, nem tudták befejezni az akciókat, úgyhogy szerintem majd hollandok is belefognak ebbe az, hogy menni fognak itt jobban a tekér, de jó játékosok vannak, kiemelkedő játékosok vannak, úgyhogy szerintem jó fognak szerepelni, ők is bejutnak majd szerintem. Az első 8-ban benne a Hollandia
1: is. Igen, azért szerintem is addig el fognak menni. A következő napon ugye, ha jól látom, a hollandok után játszott Spanyolország, a VB eddigi legnagyobb meglepetése, hát minden értelemben a érdekes, hogy a fogadóirodák szerint a VB előtt Spanyolország volt a legesélyesebb arra, hogy megnyerje a világbajnokságot, és a zöldfoki szigetek pedig az egyik legesélytelenebb, tehát itt a legesélyesebb és a legesélytelenebb játszott egymással egy 0-0-át. A spanyolok 74%-ba birtokolták a labdát, és 27 kapura lövésük lett, 11 szöglettel, 800-at passzoltak, még a Curaçao 200-at passzolt, és volt összesen egy darab kaput eltaláló lövésük, elképesztően nagy fölény, és mégis azt lehet mondani, hogy például a második fél időben igazán nagy zicserük nem is volt a spanyoloknak. Szerintem ez azért elárulhat dolgokat a spanyolokról, hogy mennyire impotensen játszottak így a zöldfoki szigetek ellen, amikor kellett volna legalább az egy gól, hogy ne kapjanak ki egy abszolút újonc csapattól a VB-n. Te hogy láttad, mi lehetett a probléma?
0: Hát nagyon előködtek a spanyolok, de viszont nem tudtak gólt rúgni, nem játszottak ők rosszul, csak nem tudtak gólt rúgni. Lehet, hogy itt, amik fociznak, nem tudnak gólt rúgni. Ez benne van a pociban, az ilyen paklik, úgyhogy azért a második meccse majd összeszedik magukat, úgyhogy ők is tovább jutnak majd. nem kell őket sajnálni, azért jó futballisták vannak ott is.
1: Igen.
0: Én nekem ez a véleményem, igen.
1: Igen, igen. Ami még érdekes, hogy itt ugye voltak a döntetlen meccsek, ugye Spanyolország, Zöldfogi szigetek, Belgium, Egyiptommal, utána Szaúd-Arábia is meglepte egy-egy-egyel Uruguayt, utána Irán is Új-Zélandot 2-2-vel, és kedden eljött az a meccs, amit sokan vártak, ugye a franciák olyan kerettel mentek ki a világbajnokságra, hogy még a padon ülő keretből is, vagy a padon ülő játékosokból is össze lehetett volna állítani egy olyan csapatot, ami jó eséllyel indult volna a világbajnokságon. Elképesztő, hogy kikhez lehet nyúlni ebbe a csapatba, akár hogyha valaki meg fog sérülni, akár hogyha több támadó erő kell, ezek brutális nevek, akik itt vannak. És az első fél időben hát el lehetett aludni egyébként a meccsen, majdnem, hogy egyébként még a Szenegál szerintem jobb volt az első fél időben. Utána látszott, hogy kaptak egy kisebb-nagyobb fejmosást a francia játékosok a Deschamps-tól, és úgy jöttek ki a pályára, hogy most akkor megrohamozzák a kaput, és lőttek is 3 gólt. Nem látom azt egyelőre, hogy a sok sztár rovására megy ennek a válogatottnak, bár ez egy kritika szokott mostanában lenni, hogy mondjam, több dudás egy csárdában nem nagyon fér el. Hogy látod a franciákat?
0: Hát én azt szerkesztő úr, az igazság, hogy azért elmennek egy Amerikába, más légkör van, meg kell szokni, be kell állni, időváltozások vannak, be kell nekik állni a focistáknak, és azért nagyon sok meccset játszottak a franciák. BL-t megnyerték, azért kell egy kis pihenésnek, hiszen itt a második meccsen már sokkal összeszedettebben fognak focizni a franciák is, mert az tényleg nagyon jó futballisták vannak.
1: Igen.
0: Én bízok bennük, úgyhogy ők is ott vannak az első 4 között. Én szerintem a franciák is.
1: Igen.
0: Úgyhogy meglátjuk.
1: Igen. Meglátjuk egyébként, hogy ez a sztárparádé, ez mennyire fogja elvenni a figyelmet arról, hogy legyen egy konzisztens játék, amit játszanak a franciák, de valahogy úgy látom, hogy náluk ez most rendben van. Na és amit nagyon vártam, hogy megbeszéljünk, ugye 17-én, vagyis igazából tegnap szerdán hajnal 3 órakor játszott Argentína Algériával, és hát megmutatta nekünk valaki, hogy még mindig minden idők legjobb
0: kosztálya. Igen, 3-at rúgott.
1: Hát én tényleg azt hangoztatom, hogy a Messi minden idők legjobb focistája, stb. A 22-es VB-n már szkeptikus voltam, mert nem volt igazán nagy csapat mellette, és ő se volt már 22 éves. Azt végigvitte, abba még úgy hittem, hogy az rendben van, de hogy ezt 38 évesen letenni, ezt a teljesítményt, ez példátlan szerintem.
0: Nagyon jó játszott a Messi. Jó volt Argentina, és jól játszottak, úgyhogy de ezzel párhuzamosan Ronaldo meg nagyon rossz volt. Hát csak ott sétált elő a punktugoláknál, ott is a középpálya szétesett, valahogy lassan fociztak, nem is tudom, a portugálokkal is mi volt.
1: Igen, szörnyű. Szörnyű volt nézni.
0: És örülnek, hogy nem kaptak ki.
1: Igen, igen, komolyan, tényleg. Hogy látod az argentinoknak az esélyeit? Ugye most itt egy olyan csapatról beszélünk azért, akik ők a világbajnoki címvédők, a FIFA ranglistán első helyezettek, és nem csak, hogy világbajnoki címvédők, az utóbbi jó pár évben minden egyes kupát megnyertek, amivel indultak, azt hiszem, hogy az utóbbi 6 évben ugye nyertek 2 darab Copa Amerikát, világbajnokságot, volt egy ilyen finalissima, ott is az Európa bajnokkal játszottak, azt is megnyerték. Ugye a spanyolok elleni ilyen Dél-Amerika legjobbja és Európa legjobbja meccs az elmaradt egyelőre, de az argentinok annyira konzisztensen tartják azt, hogy igazából verhetetlenek, hogy nagyon komoly esélyesként kell rá számítani, hogy akár újra döntőbe jutnak. Te hogy látod ennek a hát a nagy sztárok, akik vannak igazából a 22-es VB-n voltak az argentinoknál, egy jó pár kiöregedett, több nem is került be a világbajnoki keretbe, például a Di Maria nem fog játszani, például az Otamendi már eléggé kiüregedő félben van, de úgy látszik, hogy annak ellenére is működnek az argentinok, azért van nyilván egy-két fénykorában lévő sztár, például a Lautaro Martinez. Hogy látott te az abszolút olyan fajta esélyesek között gondolsz az argentinokra még mindig, hogy nem lepődnél meg, hogyha elmennének egy döntőig?
0: Nem, én nem tartom olyan erősnek Argentinát, azért végignéztem a meccset, azért majd ha játszanak az osztrákokkal azért, mert meglátjuk, mert az osztrákok azok gyorsan és jó játszanak, mert meglátjuk ott, hogy milyen teljesítményt tudnak tenni az asztalra az argentinok. Én, ami nekem nagyon tetszik, azok a norvégok, hajtósak, ezt az argentinok, hát jó, most Messinek kijött a lépés, három gólt rúgott, de akkor sem lehet összehasonlítani például Norvégiával. Norvégok nagyon jók voltak, az angolok kiválóak voltak, azért más focit játszanak. Meglátjuk majd a második fordulónál, meg nagyon sokat számít az, hogy kinek mennyi mérkőzés van a lábába.
1: Beszéljünk akkor egy futballisták közül.
0: Nagyon-nagyon fog dönteni, én úgy gondolom. Meglátjuk majd. Hát én a törököket, ha felhozzuk, hát azokban nagyon csalódtam. Nagyon csalódtam a törökökben. Kikaptak 2-0-ra. Hát nem is.
1: Igen, és sokkal jobban játszott Ausztrália, ugye arról nem is beszéltünk, 2-0-ra nyertek.
0: Igen, egyszerűen üleges voltam, mert én úgy vagyok vele, hogy európai csapatoknak jobban drukkolok. Nem tudom miért.
1: Hát igen, identitás. Szerintem beszéljünk egy pár mondatot a norvégokról. Szerinted a norvégoknál van úgy kompletten egy olyan fajta játék, mondjuk feltételezzük, hogy ebből a csapatból kiesne mondjuk az egyetlen hatalmas világsztár a Haaland. Szerinted akkor is jó csapatként működne a norvég válogatott, vagy ez abszolút egy ilyen egyszemélyes tárcsapat, tehát a Haalandra van mindenki építve?
0: Nem, nagyon jó a csapatjátékuk a norvégoknak. Haaland befejezi mondjuk, de azért vannak ott jó játékosok azért, úgyhogy mondjuk ha kivennék a Haalandot, azért még mindig ott volna jár.
1: Igen.
0: Nekem tetszik norvégi, hát ezek ott nem voltak jók, tudjuk. Nem is tudom nekem, hogy se Európa vagy Nországra. Úgyhogy most nagyon jó játszanak, nagyon össze vannak rakva is, nagyon jó játszanak. Az, hogy Halland meg otthon is kettőt tud rúgni, az meg hát egy kiváló futballista. Támadó focit játszák a norvégok, és nekem ez tetszik.
1: Igen.
0: Hogy meglátjuk, hogy majd egy erősebb csapattal fog játszani, hogy akkor mi lesz. Nem tudom, meglátjuk.
1: Igen, azt érdemes elmondani egyébként Norvégiáról, ugye láthattuk őket az első meccsen játszani, brutális támadó focit játszanak, és érdemes róluk elmondani, hogy többek között azért maradt le Olaszország a világbajnokságról, mert a norvégokkal voltak egy csapatban, és ugye a két csoportmeccsen egyszer 3-0-ra, utána 4-1-re nyert előnük Norvégia, tehát 7 gólt rúgtak az olaszoknak két meccsen, és szerintem ez valamilyen rekord, de majd ennek jobban utána nézek, hogy a selejtező csoportban ugye 8 meccs, 8 győzelem, és 8 meccsen 37 darab gólt rúgtak, tehát ez elképzelhetetlenül sok gól. Az meccsenként, ha jól számolom, az majdnem 5 gól per meccs. Elképesztő, hogy milyen támadó focit tudnak játszani a norvégok, hogyha elkapják a fonalat. Én mindenki rájuk számít, mint nem nagy múltú csapat, de meglepetést okozó csapat. Most már én úgy vagyok vele, hogy neked nem is nagyon lenne meglepetés, ha akár egy elődöntőig eljutnának, vagy a legjobb 8 közé.
0: Nem, első 4-be benne lesz Norvégia.
1: Azt mondod?
0: Annyira jó játszanak, igen, annyira jó játszanak. Fiatalok vannak, akik éhesek a győzelemre. Szerintem ők benne lesznek az első 4-be. De hát a focihoz tudjuk, hogy milyen. Amikor Allah nem tud a labdába rúgni. Ha rátesznek egy jó védőt, akkor megölik. szoros emberfogása, meg ki lehet iktatni Hollandot, de hát ez már maga szint, majd meglátjuk, de jók a norvégok, nekem tetszenek, én várom az első négybe norvégokat.
1: Igen, tegnapi nap egyébként elég eseménydús volt, tegnap játszott ugye Portugália Kongó ellen, én alapjáraton a portugáloknak drukkolok, én úgy érzem egyébként, vagy hát most már mondhatom, hogy eddig a meccsig úgy éreztem, hogy van egy olyan csapat portugáloknál, amiben eddig hiány szenvedtek ugye a középpálya és a védelem, ott ezekkel a játékosokkal, mint a Diego Costa a kapuban, a Nuno Mendes, tehát az vitán felül például a Paris Saint-Germainből a legjobb balbek, tehát a posztján a legjobb, a Ruben Dias a Manchester Cityből szintén nagyon jó, Cancelo a Barcelonával nagyon jó idényt futott.
0: Annyira lassan játszottak, hogy borzalom.
1: Igen.
0: Én már
1: igen.
0: rosszul voltam.
1: Tehát
0: nem jött be nekik semmi, nagyon rosszak voltak.
1: Tehát
0: és akkor a Ronaldo esküszöm kettőt nem dugott a labdába, mert tulajdonképpen nem is kapott labdát a Ronaldo elől. Nem volt olyan támadás, érted? Passzolgattak úgy lassan, de nem gyorsan.
1: Mm-hmm.
0: Úgyhogy nekem nem tetszett, amit csináltak. Ronaldo ideges volt, hát persze, hogy ideges volt, mert nem kapott labdát, egyszerűen nem lehet így gólt rúgni.
1: Nekem az lenne egyébként a kérdésem, ugye, hogy a Ronaldo mögött ott van ez a csapat, ugye, hogy João neves, meg a Vitinha a Paris Saint-Germainből, ugye ők két éve BL címet védtek, Bruno Fernandes a legtöbb gólpaszt adta, rekord gólpaszt, és elől ott van a Ronaldo, akire ki kellene, hogy jöjjön a játék, legalábbis a portugál edző úgy gondolja. Én nagyon nagy Ronaldo szimpatizáns vagyok, de én már kifejezetten vitába szállok azzal, aki ellent mond annak, hogy a Ronaldo most már hátráltatja a csapatot. Én kimerem mondani, kifejezetten
0: nem
1: gondolom,
0: igaz,
1: hogy hátráltatja.
0: Nem igaz, nem igaz. Én nézem a meccseket, tulajdonképpen a barátságos meccseket is nézegettem, és nem igaz. Egyszerűen, ha most a Ronaldot oda tennéd a norvég csatárnak a Holland helyet, ő is rúgná 2-3 gólt. Egyszerűen nem kap zsugát.
1: Mm.
0: Nem kap. 90 perc alatt 2 labdát nem kapott. Azt, hogy most be tudja rúgni. Egy feje se volt a Ronaldónak, de túl magas volt a labda, és fölé fejelte. De nem volt helyzetük. Olyan lassan játszottak, hogy egyszerűen rossz volt nézni. De lehet, hogy első meccsen ők mindig így játszanak, lehet, hogy a másodikban összeszedik magukat, mert azért ott nagyon-nagyon veszekedtek. Ronaldo megtámadt a kapus, nem tudom, meg ilyenek. Szóval azért ők fel fognak jönni, odafigyelnek, és akkor szerintem a második meccsen majd meglátjuk, hogy mit csinálnak. A második meccs eldönt mindent, hogy ki milyen formában van, mit tud, milyen erős, egy csapat összjátéka, hol tudnak gólt rúgni, mert azért itt mindenhol nagyon jó játékosok vannak, csak hát ezt mondom, hogy nagyon sok van a lábukban meccsek. Azért elfáradtak már. Hát meglátjuk. Meglátjuk.
1: Igen, én most értem, mire gondolsz, és nyilván a portugál csapat elől nagyon ötlettelen volt, tényleg nem volt jó nézni, ahogy fociznak, tehát nem volt lendület, nem volt rendszer, nem volt kreativitás, az embernek úgy nem is érzett veszélyt, amikor a portugálok kezdeményeztek a labdával, viszont összehasonlítanám egyébként a későbbi meccsel, az angol meccsel, itt vonnék egy párhuzamot a mondjuk a Ronaldo meg a Kane között. Ugye nyilvánvalóan a Kane az most egy
0: nagyon jó, most hátra
1: világ legjobb játékosa,
0: indít, gólt rúg, nagyon jó.
1: Igen, tehát hogyha összehasonlítjuk a Ronaldóval a Kane-t, azt értem, hogy nem kap labdát a Ronaldo, de hogyha nem kap labdát a Kane, mert a középpályán bajok vannak.
0: De a Kane az bány éves, nem is tudom.
1: A Kane elég fiatal, szerintem ilyen a 20-as éveinek a végén van talán.
0: Na hát akkor fiatal.
1: Igen.
0: Most ér be, így eddig is nagyon jó futballista volt, de itt a Bayern Münchenben
1: bocsánat,
0: ő nagyon...
1: 32 a Kane, bocsánat.
0: Nagyon jó játszik, visszamegy, labda szerel, nagyon jó játszik, nem tudom. Nagyon jó játszik, nekem nagyon tetszik a Kane.
1: Igen.
0: És ha így játszik az angol csapat, akkor szerintem megnyerik a világbajnokságot, ha így játszanak, mint most játszottak. Szegény horvátok nem játszottak rosszul, ott is vannak ám jó zsugások a horvátoknál, de hát angolok szétfotizták őket. A lendület, a tűz, állandóan támadunk, szóval gyorsan játszanak. Nekem tetszenek az angolok most.
1: Amit még fontos, csak hogy végére érjek ennek a gondolatnak, hogy értem, hogy a Ronaldo nem kap labdát, de nem érzed úgy, hogy mondjuk a Ronaldónak elől lenne máshogyan is segíthetni a csapatot, mint akár a... Tehát, hogyha a Messi nem kap labdát, akkor visszamegy a középpályáig, hogyha Kane nem kap annyi labdát, akkor segíti a támadás építést úgy, hogy visszalép, stb. Letámad.
0: Nem, szerintem a taktikailag van megoldva ez. Hogyha Ronaldo visszamenne, akkor azért csak nem fiatal ember.
1: Igen.
0: Akkor nem tudja befejezni a támadásokat, mert ő gólképes ám nagyon. Érted? Ha támadnak, és sok helyzetük lesz, tuti, hogy Ronaldo fogja dugdosni a gólokat. Egyszerűen nem ment, esküszöm. Én, ha két tiszta, nem is elő, mikor ott volt a Ronaldo, állandóan ott sétálgatott, néha visszament, vagy nem kapott labdát. Kiszaladt lukra, nem ment az uga. Egyszerűen passzolgattak lassan, és egyszerűen a portugál, ki nem tudom, mi volt velük. Nem tudom. Hát most a Ronaldo nem tud így volt rúgni, ha nem jön be. Nem jönnek be a beadások, nincs ellentámadás, gyors támadások. Egyszerűen teljesen megbírnultak a portugálok. És ez mellett Ronaldo is. De ha tényleg támad a portugál csapat, akkor Ronaldo rúgdossa gólokat, úgy, mint Messi. A Messi más, mert ő még jobban tud mozogni, több ereje van, kis ember.
1: Igen.
0: Ő azért jobban bírja, mint Ronaldo szerintem, már fizikailag.
1: Igen. Meg zárójelbe egyébként.
0: De nem
1: mindig
0: kell
1: egy jó focista
0: Ronaldo-t,
1: volt.
0: Ne írjuk le.
1: Én nem
0: ne
1: írom
0: írjuk le Ronaldo-t, mert azért nagy zsugás. Nagyon nagy zsugás. Itt a középpálya volt szétesve a portugáloknak.
1: Igen.
0: Középpálya nem jó, akkor szétesik a csapat.
1: Igen.
0: Nincsenek támadások, és akkor a Ronaldo meg arra jó, hogy megy a támadások, és akkor 3-4 támadásból biztos, hogy berúg egyet. Na, de ezek nem voltak a portugáloknak.
1: Igen, és azért érdekes.
0: Majd szerintem összeszedik magukat, úgyhogy majd a második meccsen már nem múlt ez.
1: Igen.
0: Gondolom én.
1: És azért érdekes, mert ugye...
0: biztos jó játszanak.
1: Ugye a portugáloknak van a VB egyik legjobb középpályája nevek alapján, de nézzük meg, hogy mi lesz a következő meccsen. Ugye a spanyolok is döntetleneztek, a portugálok is döntetleneztek, meglátjuk, hogy az első meccseket ők ki tudják-e javítani. Amiről
0: biztos
1: szerintem...
0: kijavítják. Szerintem... Mert hát tudjuk, hogy a portugálok jók, de ilyen rosszul még én nem láttam őket focizni.
1: Én is nagyon ritkán. Amiről még fontos beszélni, én nagyon szkeptikus voltam az angolokkal kapcsolatban, ugye amikor a VB keretet összerakták, például a Chelsea-ből a Cole Palmer nem került ki a világbajnokságra, például a Real Madridból a Trent Alexander-Arnold nem került ki a világbajnokságra, és nem értettem elsősorban ezeket, továbbá ő...
0: Nem, én meg veled nem értek egyet, mert tulajdonképpen miről van szó. Ott az angoloknál fiatalok vannak a hátvédsorban, olyan gyorsak, olyan jók, hogy nem igaz, robbanékonyak. Most az Arnold azért már nem fiatal, ő sem, és ő megtorpan néha. Tudjuk a Liverpoolban miket tudott csinálni, hogy kihagyott. És egy hátvédnek azért nem szabad ilyet csinálni. Gólhelyzetbe hozta az ellenfelet. Azért ott vannak most olyan fiatalok, akik gyorsak, kemények, robbanékonyak, nagyon jól játszottak az angolok.
1: Igen.
0: Úgyhogy azon én nem ültetném. Nekem nem tetszik.
1: Igen, de egyébként ezt is akartam mondani, hogy a tegnapi meccs alapján az egyetlen csapat, aki viszonylag egy erősebb, hát nem viszonylag erősebb ellenfél, mert azért elég erős a, ugye a 2018-as ezüstérmes és az előző VB-n is bronzérmes Horvátország, és most is szerintem elég jól játszottak, ugye, és egy ilyen csapat ellen tudtak olyan teljesítmény nyújtani, az angol volt számomra az egyetlen olyan csapat, akik a támadás átmenetekben, a rendszer szinten elképzelésben, játékban, összeszokottságban, stabilitásban azt érezte az ember, hogy na ez a csapat, ez nagyon össze van rakva, és nagyon veszélyes, mikor...
0: Jó játszott ez a Kim, nagyon-nagyon magas szinten játszott tegnap.
1: Igen.
0: Nagyon régen láttam ilyen jól játszani. Kinézem a Bayern Münchent is, azért már érdekel. És ilyen jól nem játszott. Szerelt, indított, visszament. Képzeld el, hogy jobb szélen indult az ellenfél, és leszerelte, és hazadta kapusnak. Közben rúgja a gólokat, érdekes, nagyon, nagyon jól kép. És bírjelővel.
1: Igen.
0: Pedig kapott egy pár rúgást azért.
1: Nagyon összetett focista. Hát kedves hallgatóink, elmegyünk egy rövid reklámszünetre, írjátok meg véleményeteket 0630-3030-100-as SMS számra, és ne menjetek messzire, mert nem sokára jövünk hozzátok vissza, maradjatok velünk.

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollenszennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Wizz Air 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró drúton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, június 21-e vasárnap van, és ígérettünk köz híven folytatódik a beszélgetés Baranyi Roland és Baranyi Gyula között, akik természetesen a férfiak jelenlegi legnagyobb őrületét, a futball VB-t beszélik ki.
0: Digitális benszülöttek. A világ első globális nemzedéke. Ők Z-től az alfáig. Tele vannak kérdéssel, és aki kinyomozza a választ, Baranyi Roland.
5: Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket ismét, kedves Rádiódik hallgatók, visszajöttünk a zeneszünetről, még mindig Baranyi Rolandot és Baranyi Gyulát halljátok, amint a futball VB-t próbáljuk elemezni, megszakérteni. Nagyjából egyébként a fontosabb, esélyesebb csapatokon végig is mentünk, és a jobb meccseket próbáltuk kibeszélni, kibeszéltük, hogy a legnagyobb sztárcsapatok milyen teljesítmény nyújtottak az első meccsen, de hát azért arra jutottunk, hogy olyan hatalmas következtetés nem lehet levonni egy meccsből, nyilván még tapogatóznak a csapatok,

0: VB hogy fognak szerepelni, mert a 18-as VB-n ugye az elődöntőbe kikaptak, akkor egy nagyon jó generáció Hazarddal, Lukakuval és még sok csúcsformában lévő sztárral estek ki az elődöntőben. Kiöregedőben félben vannak már, lehet mondani sok sztár a belga válogatottból, van egy-két jó fiataljuk, és Egyiptom ellen játszottak egy 1-1-es döntetlent, ugye Egyiptomról aki nem túl nagy futball szakértő, a Salah az, aki egyedül eszébe jut. Hogy láttad ezt a meccset, hogyan tekintesz Belgiumra és Egyiptomra, láttál-e valami olyat a belga játékba, vagy akár az egyiptomi játékba, amire bizakodnál, hogy sokáig juthat valamelyik csapat?
1: Szerintem a belgák egész jól járt, a csapatos játékuk nagyon jó volt, az egyiptomiaknak kevésbé volt, de viszont nem tudtak gólt rúgni a belgák, egyet tudtak rúgni, egyiptomiak is egyet tudtak rúgni, néztem a Salahot, hogy mozog, egész gyorsan, jót csinálja, csak ő sem tudott gólt rúgni, nem volt olyan helyzetük, kevésbé volt helyzetük. Szerintem a belgák azok lehet, hogy nem tudom, első nyolcba benne lesznek, ha kijön a lépés nekik, mert a foci a szerencse is kell szerintem. Hát én megnézem a Belgium, Egyiptom, Irán és Új-Zéland van egy csoportban. Az Új-Zéland, Irán 2-2-t csinált, a Belgium, Egyiptom 1-1-et csinált, tulajdonképpen egy pontjuk van mindegyiknek.
0: Igen, ugyanúgy így állnak kb. Igen.
1: Hajtós meccs volt, de azért mit mondjak, nem tudom, hogy én nagyon szeretném, ha Egyiptomba jutna első tízben, mert hát a Salah nekem kedvencem, mivel Liverpool játékosa volt, lehet, hogy marad is a Liverpoolban, nem tudom, de nagyon sokat beszélnek róla, hogy edzőváltás volt, és lehet, hogy ott marad. Kell a Salah, nagyon jó mozgott most az utolsó meccseke, nekem tetszett, ugyanolyan robbanékony, gyors, most már kezd valahogy feljönni, nem tudom. Ő csak ezt tudja, hogy megkapja a zsugát, becselezi magát 2-3 kell, és behúzza a hosszúba vagy, a rövidbe. És most is, és az irányba elindult a Salah. Én hagynám majd Liverpoolba. Mert ha nem játszik, akkor nincs olyan színvonal a Liverpoolnak. Én azt vettem észre érzelmileg.
0: Igen,
1: nem tudom, hogy mit döntönek majd. Hát az új edzőtől is függ majd. Tehát ő szereti a támadókocsit, az új edzőnk. Bormusnak a edzője volt, a Kerkesnek is edzője volt, amikor ott játszott, úgyhogy nem tudom, hogy milyen lesz a Liverpool, de hát nagyon szeretném, hogy itt támadó felfogásban. Mert tulajdonképpen a Liverpool támadott, de nem tudta gólt rúgni, nem volt befejező csatárok. Ha ezt meg tudják oldani, akkor ott lesz a Liverpool, már pedig most fel kell neki jönni. Én úgy érzem. Hát a svédek nagyon jó játszanak, Gyökeres is jó volt, ő is rúgott gólt, hollandok az közepes volt, japánok ügyesek nagyon, ezt nem lehet kiszámítani, de nagyon gyorsak. Olyan fürgék, hogy nem igaz. Külön-külön taktika kell azoknak, hogy megfogják a japánokat. Hát németek azok szerintem. A csoport első lesz a csoportban. Most itt a brazilos, Skócia, Marokkó. Hát a brazilok Marokkó első, második helyen lesznek. A Skócia talán az igen harmadiknak még be fog futni. Svájc, a csehszlovákról nem beszéltetük, a csehekről. Nagyon sok barátom van nekem Csehországban. Kikaptak szegények Dél-Koreától 2-1-re. Sajnáltam őket, de meglátjuk ők is, hogy felejönnek. Mexikó ott van, Dél-Afrika, úgyhogy a mexikóiak jól játszanak. Korea is jó volt. Hát én most nem tudom, mi lesz majd a következő második meccsen, de mindenki fel fogja magát szívni, mert muszáj. Muszáj, mert

0: mert megmosolj.
1: Igen, és ez Mexikóról fontos elmondani, hogy ők dupla lendülettel játszanak ugye otthoni közönség előtt. Amit még szerintem fontos elmondani, és jó mérkőzések lesznek még, ugye amit ki tudunk emelni, mint igazi rangadó, Norvégia és Franciaország ugye egy csoportban vannak, ők szerintem hatalmas meccset fognak egymással játszani. Kolumbia, Portugália, ugye Portugália most egy ponttal, Kolumbia három ponttal áll, szerintem ott is lesz harc az első helyért. Illetve amit még fontos kiemelni, hogy Uruguay és Spanyolország is egy csoportban van, most mindenki egy ponttal áll. Hogy látod, szerintem a legizgalmasabb kérdés itt talán, és a legnagyobb, leggólgazdagabb meccs lehet ez a norvég-francia. Szerinted majd a csoportnak a zárófordulójában a norvég-francia meccsen lesz esélye a norvégoknak, hogy megfogják a franciákat?
0: Szerintem igen. Ahogy most játszottak norvégok, ha így játszanak, akkor megverik a franciákat. Tudj, 100%, hogy megverik őket. Mert ott jobb a csapatjáték, mint a franciáknak. Ott a franciáknak a csatárolnak nem megy a gólrúgás, akkor kikaptak. De norvégok meg azok nagyon össze vannak szedve ám. A csapatjátékuk nagyon jó. Középpályán, hátvédsor, csatársor, és játszanak a hollandra. Úgyhogy én szerintem megverik a franciákat.
1: Na, nagy meglepetés lenne. Egyébként én drukkolok nekik, hogy sikerüljön.
0: Nem, a norvégok meglepetés lesz. Ezt. Aki valami nézi a meccseket, meg valamit konyít a futballhoz, szerintem a norvégokat utaznak a spiccen. Hát meglátjuk, én drukkolok nekik.
1: Van még egy izgalmas párosításunk, ugye a Spanyolország most mindenki, meg egyébként mi is mindent, amit lehetett elmondtunk róla, hogy Zöldfoki szigetek ellen 0-0-át játszott, az évszázad egyik nagy meglepetése, és Uruguay is leikszelt Szaúd-Arábiával azért. Igen. Szerintem Uruguay és Spanyolország is tovább fog jutni a csoportjából, főleg, hogy a legjobb harmadikok közül tovább jutnak 12-ből 8-an a harmadik helyezettek.
0: Igen.
1: Közül.
0: Igen.
1: Egyébként a kalkulációk szerint, aki már egy meccset megnyert, tehát 3 ponttal, már nagyon valószínű, hogy tovább lehet jutni a csoportból, mert akkor befér a legjobb harmadikok közé. Spanyolország szerinted fel tud állni, egy másik fokozatra tud kapcsolni, hatékonyabb tud lenni, és meg tudja előzni Szaúd-Arábiát, meg Uruguayt a saját csoportjában?
0: Szerintem igen. Szerintem igen. De hát fel kell nőni a feladathoz. Első meccs az ilyen idegen, minden környezet, éghajlat más, azért nehezebb focizni, ott állítól nagyon-nagyon párás a levegő, szóval nehéz focizni, aki focizott, hogy más, úgy, mint a magyarok, mikor kimentek. Kajára fogták, hogy sok tésztát tettek. De nem, ez tulajdonképpen a spanyolok szerintem úgy tesznek első-második helyen. Hát még vannak meglepetések. Vannak meglepetések. A foci az ilyen. Meglátjuk. Drukkolunk.
1: Hogyha már szóba hoztuk Magyarországot, szerintem így, hogy nézzük a világbajnoki meccseket, minden magyar embernek a fejében megfordul, látva a mezőnyt, látva az erőviszonyokat, látva a csapatok játékát, hogyha úgy alakult volna, ahogy sajnos nem alakult, és Magyarország kint lenne a világbajnokságon, akkor hogy tudna kint muzsikálni? Beszéljünk egy pár szóban arról, hogy szerinted mik lehettek a legfőbb okai annak, hogy nem sikerült bekerülni a világbajnokságra, és hogy szerintünk mennyire férne el, mennyire megfelelő szintet tudnának képviselni ebben a mezőnyben. Hogy látod, mik lehettek az okai annak, hogy ismét egy ilyenfajta csapattal sem sikerült kijutni?
0: Én elkezdtem nézni a meccseket, és azért megfordult többször a fejemben, hogy azért a magyarok sokkal jobb teljesítményt tudnának itt produkálni, ha kijutottak volna, mert tulajdonképpen mi a Mexikó és a Cseh, Korea, Dél-Korea csoportban jutottunk volna? Igen. A cseheket megvertük.
1: Igazából volna. Nem lehet ezt így teljesen kikalkulálni, mert nem lehet 100%-ban kikalkulálni, de igen, valószínűleg a cseh csoportba jutottunk volna Mexikóval, vagy abba a csoportba, ugye Bosznia volt a másik, aki kijutott selejtezőben Európából, és ott lett volna még Katár, Kanada és Svájc, tehát a kettő aha. közül egyikbe.
0: Aha, szerintem a Katár jobb lett volna meg ezek.
1: Igen,
0: Kanada egy jobb csoport lett volna, de mindegy. Én elképzeltem azt, hogy azért, ha megnézzük azért Szoboszlaján, mennyit dolgozik meg milyen szabadrúgásokat rúg, hogy az a gyerek nem rossz futballistám. Nem azért, mert magyar, de én nekünk minden meccsen úgy figyelem a meccseknek a színvonalát, azért ott lettünk volna magyarok. Ha tényleg jó focizunk, és 100%-ot tudunk nyújtani, mert mi a nagyobb csapatok ellen sokkal jobban tudunk. Valahogy felszívják magunkat. Nagyobb az önbizalmuk. És ez kell a fociba. És én szerintem, ha bejutunk, azért elértünk volna valami jó eredmény. Azért nagyon sok csapat van olyan, ami tényleg nem oda való világbajnokságra.
1: Hogy látod egyébként, mik lehetnek, hogyha tényleg beszélünk arról, hogy a magyar válogatott ennyi éve nem jutott ki? Mi lehet az oka ennek, hogy nem sikerült most sem, pedig most nagy remények fűződtek hozzá?
0: Szerintem Izekivel ellen egyszerűen kihattak. Ráfogják, hogy cseréltünk, és nem fogták az embereket. A kapus utolsó percek, másodpercek belülre ívelt a labdát, nem fogták a játékosokat szorosan, és ebből tényleg gól lett. Ez olyan dolog, hogy nagyon nehéz. És mindenki hanyatt esett. És akkor nem jutottunk tovább. Ez szerencse kérdése, mert lehetett volna olyat csinálni, hogy lesérülök, ápolás van, elveszti azt a támadó jellegét az ellencél, stb. Mi ezeket nem tudtuk alkalmazni. Mert nem volt egy ember, aki azt mondja a bíró, hogy ez vagy az van. Nem csinálták. Ez már profizmus kell. Valahogy nagyon rosszul esett mindenkinek, hogy nem jutottunk ki.
1: Én egyébként mióta magyar focit nézek, mindig megtörténik az a forgatókönyv, hogy egy-két nagy bravúr megvan, jól játszunk mondjuk az utolsó meccsére, mi a kiutás, jön vezetés is szerzünk, gólokat lövünk, stb. Majd az utolsó utáni pillanatban mindig kapunk egy gólt, és ezáltal kiesünk a csoportból. Ez szerintem, hogyha most valaki hallgatja és elképzel egy ilyen szituációt, egy 7-8 ilyet el tud képzelni egymás után, hogy az utolsó támadásból, amit ki kéne védekezni, abból kap gólt a válogatott, és akkor lemarad valamilyen nagy világeseményről. Nem lehet, hogyha ez ilyen konzisztensen visszatérően megtörténik, akkor fejbe is gondok vannak, hogy nem bírják
0: sajnos
1: idegekkel?
0: A foci az nagyon-nagyon számít, hogy milyen agyad van. Focihoz nagy agy kell, látni kell a pályán, ütemérzékkel. A tuti passzot csinálom meg, csak a tutit. Nem kétes, ilyesnek gurítom a labdát. Szóval akkor a védekezésben, ha egy erősebb csapat van, akkor zónázni kell félpályáról. A jó játékosok, mint a Halland, meg ilyeneket, meg a Bappé. Ráállni szorosan. Amikor én focistam, akkor szoros emberfogás volt. És nem terület volt, terület is, de szoros emberfogás volt. És ki lehet teljesen kapcsolni egy jó játékos. Biztos láttad már az angol bajnokságban, hogy Halland labdában nem tudott rúgni. De ellenünk is lefogták. Oda kell állni szorosan mellé. Nem engedni, hogy átvegye a zsugát, nem engedni, hogy fejeljen. Most ilyenek. Szóval ez az annyira kis aprólékos munka, taktika, hogy ezt mindenbe kell számítani. Nálunk sajnos elfáradtunk az írek ellen, és akkor jött az a kapus, már úgy volt, hogy ja Istenem, már legyen vége. oda ívelt a kapunk elé a kapusuk, és akkor bement a gól gyerekek. Összomlott a idő. Besötétedett, gázba borult Magyarország.
1: Igen.
0: Mert nem koncentráltak, elfáradt, nem is mondhatom, hogy nem fogtak ember, szoros emberfogás. Hát most valamilyen brusztolások vannak a kapu előtt, szövletnél, beíveléséknél, hogy nem engedik. És a bírók engedik.
1: Igen, igen.
0: Brusztolni kell. Agy kell a focihoz, minden kell. De most ezeket meg kell oldani. Hát az, én nekem most a Szoboszlai nagyon tetszett az utolsó meccsen. Mm. Harcolt, ment, csinálta úgy, mint a Liverpoolba. Ez kell. A fiatalok látják. Szerintem magyar csapat, hogy mondjam, valahogy jó a csapat szelleme, és robbanékonyak, csinálják, és van önbizalmuk, szerintem lesz a csapatból, csak nem tudom. Hogy igen, nagyon érdekes.
1: Hogyha még valamennyit de beszélünk a...
0: Olyan edzőkkel, aki beléjük veri. Igen, te vagy a jobb. Hivatok a jobbak. Önbizalom kell. Nincs önbizalom, akkor nem tudunk focizni. Olyan, mint a Vilcs is. Mit csinál a idejével polva sokszor? Semmit nem csinál. Nincs önbizalma. Elmegy a német várokat, ott egész másképp focizik. Ha? Mert van önbizalma. Engem az egész. Érdekes az egészen, ahogy fel van építve ez a futball, meg egyénileg az emberek fel vannak készítve. Hát én is emlékszem, hogy az önbizalom volt, akkor rúgtam 3 gólt. De volt egy meccs, amikor úgy lefogtak, hogy labdában nem tudtam rúgni. Hát volt ilyen. De kifogod olyan védőt, akkor neked meghaltál. Nem jó futballista, csak éppen lefog. Kapod a zsugát, megelőz, erősebb, robbanékonyabb. Szóval sok mindentől függ. Hát igen, sokan számít az, hogy valaki technikás, nagyon sokat számít. Meg az, hogy lát a pályán. Lát. Amikor megfordulok, fordulatban rúgom kapura, minek rúgom? Ott van két ember üresen. És akkor a kapku azt csinált, hogy nem tettem a Szoboszlai, én nem tudom még ki volt ott. Már abból gól van. Helyzetfelismerés. Ezeket mind be kell tanítani a fiataloknak.
1: Igen.
0: Mert meccsek mennek el. De ezeket meg tudják oldani, akkor jönnek a meccsek. És a másik, amíg nem lett cigány, magyar válogatottban van most, mert azt mondták, hogy Puskás is cigány, mert tudom, hogy cigány volt. De Szoboszlában is mondják, hogy van egy félvér, de kellenek a romák, kellenek. Hiába mondtam, hogy legyen akadémia 10 éves roma gyerekek, tehetséges roma gyerekek összeszedni, és akkor ezeket edzetni, végigben a létrefogom. És akkor 10 éves gyerek, 16-17 éves korban már el lehet adni, még anyagilag sem menne csődbe. De nem akarja a magyar társadalom, nem tudom miért. Mert a romák sokkal tehetségesek. Ha megnézed a nemzetközi futballt, Ronaldo, ha megnézed, mindenhol a romák vannak a spiccen. Ha jól megnézzük, Maradonától kezdve minden. Világhírűek. Vagy ott a Pepe. Sorolhatom nagyon sokan. Itt valahogy elvisel egy gyereket, a tehetséges, én már vittem, a tehetséges gyereket, elvittem egy, most nem akarom mondani a klubot, és akkor azt mondta az edző, meg az elnök, hogy hát most 17 éves a gyerek, mi se tudjuk tartani, azt se tudjuk, hogy hova menjenek ezek a fiatal emberek. Egyszerűen nem is, hiába jó focizik, van, ami kitalálnak, hogy előléteg nincs. Persze, hogy nincs olyan előléteg az ember egyes szintös, mikor éppen megyei csapatnál játszik. No, de látni a tehetséget, ha nem látják a tehetséget, akkor vége van. Itt a tehetséges gyerekeket kell előnyben részesíteni. Mm. Sajnos nem megy. Én nagyon sokat tettem ezért. Támogatott a Farkasson, a Mészőkámon, mindenki, még szegény Szepesi is élt. De mégsem. A háttérben megbeszélték, hogy a felső vezetésodbe. A Spartak pálya ott volt üresen. Ott meg lehetett volna ordani, összeszedni Magyarországon a román fiatal. Ugyanúgy a magyarokat is be lehet hozni, aki tehetséges. Mert ez csak így fog menni, mert nem a, most mi a tendencia Magyarországon? A nagypapa viszi az unokáját, letesz 5 milliót, föl van véve. Na most ez így megy a létrafokon, lesz belőle egy futó ember, egy közepes játékos. De nem kiemelkedő, de azt egységet fogjuk előbben részesíteni. Akkor igen, lehet Magyarországon jó futball. Addig nem lesz. De sajnos roma társadalmat nem akarják. Nem csak így, amúgy sem, meg így sem, meg úgy sem. Pedig ebben lépni kellene. Tehát tulajdonképpen az államnak kell adni a pénzt rá. Az államnak kell. Nem. Igen, az állam adja rá a pénzt. Csak hát most fociban úgy van, hogy nem ezt Orbán is az is sok pénzt adott a fociban, a Stadinokra, stb. De érdemes volna megpróbálni azt, hogy egy 10 éves roma tehetséges gyereket akadémiára betenni. És akkor esküszöm, a 6-7 év múlva már el lehet adni őket fiatalon jó pénzért. De nem csinálják, nem kellenek a romák, nem kellenek a tehetségek, nem kell a magyar futball. Pedig annyian szeretik a magyar futball. Mindenki a futballhoz ért, meg mi az? Meg a politikához. Nem szabad. Ha valaki tehetséges, akkor azt a kisebbséget, akkor előnyben részesített. De nem úgy megy ám, a pozíciók azok megélhetősi pozíciók vannak. No, de akkor mi is tudnánk sírni ám egy világbajnokságon, ha a döntőt játszanak, azt megnyernék. Egy világ vagy Európa bajnokságon, nem?
1: Igen, azért van alapja szerintem.
0: Ott részünk benne azért, nem?
1: Tehát azért van ennek alapja igazából, amit most felvázoltál, mert jellemző egyébként a szegényebb régiókra, ugye nálunk sokkal okosabb emberek, akik foglalkoznak a társadalmi rétegekkel, stb., hogy milyen fajta régiókból érkeznek tehetséges futballisták. Megállapították egyébként, hogy ahol anyagilag nehezebb helyzetben vannak országok, vagy nehezebb helyzetben vannak családok, például Brazíliában sokkal több tehetséges ember jön, ugye a leszakadó szegény családokból lettek például Rivaldók, Ronaldinhók, Robinhók, Brazil Ronaldók, Adriánók, tehát ez abszolút jellemző.
0: Akkor mi miért nem gyakoroljuk ezt? Kérdezem, szerkesztő úr.
1: Egyébként nem látsz a feljövő tehetségek közül jelenleg, hogyha beszélünk egy kicsit az utánpótlásról, ugye a magyar válogatott az most egy ilyen Szoboszlai és társai válogatott, mindenki úgy tekint rájuk, tehát van egy egyértelmű legnagyobb sztárunk, aki a reklámfilmekben van, akire példaképként tekintenek az emberek. A magyar foci jövőjét tekintve akár a mostani csapattagok közül, a fiatalok közül, vagy utánpótlás közül, kit látsz, hogy olyan fajta szinten van, hogy akár VB-ig tudja vinni a válogatottat, egy meghatározó játékos tud lenni, vagy akár egy ilyen nagy világversenyen nagyon jó teljesítményekkel tudja támogatni a válogatottat?
0: Hát, nagyon nehéz kérdés, mert tulajdonképpen a tehetség, ezt a jó Isten adja tehetséget. Most, ha valaki a tehetség mellé szorgalmas, és elvégzi azt a munkát, ami ehhez kell, akkor szupersztár lehet, mint a Ronaldo, vagy a Maradona, vagy bárki. De ha valaki nem tehetséges, akkor megtanul egy mechanikus futballt. Mit jelent az? Az, hogy passzolunk mechanikusan, a futtában már nem tudok, mert nem érzem, és nem tudom oda rúgni a labdát pontosan neki. De a sok gyakorlás eredményt hoz, lásd az angolokat, vagy bárki, a futófutball. De a tehetséges játékosok, azok tudnak vibrálni, amikor kell. Olyan, mint a Maradona, olyan, mint a Ronaldo, vagy olyan, mint a Haaland, tehetséges. Mert benne van, hogy a Szala, benne van a vérében, a Szala se tud passzolni, futtában 5 méterre, viszont egyébként olyan tehetséges, 2-3-ban cselizsbe húzza felső, vagy az alsóba. Ez a tehetség. De viszont nem tud passzolni 5 méterre. A tehetség az hatalmas, azt nem lehet tanulni. Az benne van a egyénbe. És ezt nem ismerik el. És azokat kell igenis betenni, hogy eredményünk legyen a futballban. Soha nem lesz eredményünk. És ott lehetünk a spiccen fönt. Olyan, mint a Puskás idejében. Hát néztem a Puskást, amikor játszottak, és néztem a közönséget. Hatalmas volt. Az arc kifejezés, az az öröm. Hát nem lehet elmesélni. Nem lehet elmesélni. Pedig nem nehéz. Itt van a Piszont is, az is nagyon jó futballista volt. Elmenni vidékre, iskolákba, rendezni iskolabajnokságot, összeszedni a tehetséget. De a tehetséget csak a tehetséges ember tudja kiválasztani. Érti, szerkesztő úr, mit mondok? Ez hatalmas. Csak a tehetséges ember tudja kiválasztani tehetséges játékosot. Már kicsiben. Ezt érezni kell. Ha nem érzi, akkor vége van. Vége van, de minden szakmában így van. Ez a zenében is minden téren így van. És ezt nem ismerik el. Én most esküszöm a fiatalabb volnák, nem engednék, és megcsinálnám ezt a kamizőrendszer. Vagy egy befektető kellene, aki nagyon meggazdagon nehezen, mert befekteti a gyerekekben. Egy 6-7 év múlva a tehetséges a gyerekekből már kapnak, ott nemzetközileg kapnak a tehetségekre. Lehet látni, hogy 17 évesen milyen jó futballozik. És a romákban ez megvan. De nem akarják. De már látom a Facebookon, hogy már azért írogatnak. Én nagyon sokat írtam be. Soha nem. Senki nem hívott föl, vagy megszólított volna, hogy üljünk le. Nem akarják. Pozíció, pénz, megilletőség. Mert a papa viszi az unokáját, és akkor lesz egy NB1-es ilyen futómechanikus futballista. Ennyi. Na nem légyesítem magam, úgyhogy hát, szerkesztő úr.
1: Reméljük, hogy egyszer ez megváltozik. Mivel pár percünk van, ezért még utoljára összegezném, hogyha kellene egy ilyen hosszú összegzés mondani azokról a csapatokról, amelyek a fejedben vannak, akkor hogy fognalnád össze, kit látsz tényleg végső esélyesnek, ki az, aki impozáns teljesítmény nyújtott, hogyan foglalnád össze az első fordulót, mit tudtunk meg az erőviszonyokról?
0: Hát én kiemelném Mexikót, Dél-Koreát, akkor itt Svájc még befutó, Kanada is, Brazília, Marokkó, azt itt jól tesz első, második helyen, talán Skócia, Haiti ki fog esni, és akkor itt van az USA, nem is beszéltünk róla.
1: Igen, másik rendező, igen.
0: Hazai pályán van, úgyhogy itt vannak a törökök, Ausztrália is 2-0 megvett a törököket, németek nagyon jók, ha így focsiznak, akkor ott lesznek, a döntőt fogják játszani, a svédek is nagyon jók, Holland, Japán közül, Tunézia ki fog esni szerintem, Belgium, Egyiptom, én nagyon trukkolok Egyiptomnak, hogy tovább lépjen. A spanyolok szintén tovább ültek, a norvégok is, franciák is, Argentina is, Ausztria is, az osztrákok is tovább mennek. Kolumbia is tovább fog menni, Anglia szintén, horvátok is tovább mennek. Na most a gól azt mondja, hogy gól esélyes, aki meg tudja nyerni, az aki én, szerintem a Messi. Még ide sorolnám a norvégot, nem mondjad.
1: Haalandot akarsz mondani.
0: Haaland, igen. A Haaland is itt van. A Messi is itt van. Ki van még olyan gól erős, aki él?
1: Hát szerintem a Bappé még, aki esélyes erre.
0: Ja, Bappé, így van, azt ki is adtam.
1: Mivel időszűkében vagyunk, és már csak egy-két percünk van, arra kérlek, hogy ne így csoportokra szedve, hanem beszéljünk egy kicsit arról, hogy kit látunk végső esélyesnek. Ha egy vagy két csapatot mondhatsz, akkor ki az, aki jósolnál, hogy megnyereti a VB-t?
0: Hát én már súgtam valakinek, hogy megnyeri egyszer, de én szerintem, ahogy nézem a meccseket is, de hát a foci az tudjuk, hogy milyen. Én a norvégokra tippelek, nagyon nagy dolog norvégokra. Itt senki nem fog rájuk, de a norvégokat, a legjobb focit ők is, az angolok játszották el az első fordulóban.
1: Igen, igen.
0: Én a Anglia és Norvégiát egy-két országot mondtam. Ennyi.
1: Az én véleményem szerint, akik ott lehetnek a végső esélyesek között, szintén Angliát mondom, és szerintem attól függ, hogy Spanyolország feltámad, de az első forduló alapján mindenképpen én Angliát és a franciákat emelném ki. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál telefonon, hogyha haladunk majd előre a bajnokságban, mondjuk az egyenes kieséses szakaszban, akkor még számítok rá, hogy újra elfogadod a meghívást.
0: Jó, hát én most megyek műtétre sajnos, július 6-án műtönek cipőbe, ez is a foci átka, úgyhogy ott kiesek majd, de előtte persze, hogy megyek is. Én csak érzelmileg beszélek, én nem vagyok szakember, meg két diplomás. Érzelmileg, amit értek, azt mondom. Úgyhogy köszönöm szépen, hát, szerkesztő, hogy itt lehettem.
1: Reméljük, hogy azért a sorozatnak a végéig azért még tudunk beszélni, és akkor jobbulást és jó egészséget kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: Hát kedves hallgatók, írjatok nekünk SMS-t a 06303030-as SMS számra az elmúlt két órában elhangzottakról. Írjátok meg, hogy szerintetek ki fogja nyerni a világbajnokságot. Mi jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, valószínűleg ismét futball témával. Addig is ne felejtjétek el hallgatni a 100.3 rádiódikket. Baranyi Rolandot és Baranyi Gyulát hallhattátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa is állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terhelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.

így övesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad.

0: Onnen vója szász?
1: 100.3 Rádiódik.
2: Romákról,
1: nem csak romáknak.
2: Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány.
1: Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket.
2: Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Romákról,
1: nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: A budapesti közművek mintegy 20 mosó locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrófa is állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

0: 100.3 Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság podcast nézőit, én Baranyi Tamás vagyok, kolléganőm Minzeri Szandi itt van mellettem, szia Szandikám!
3: Szeretettel köszöntelek, Tomi, és hát nem csak téged, hanem a rádió hallgatókat és a tévénézőket is.
2: Nagyon érdekes beszélgetésünk lesz azért, mert tulajdonképpen az egész témánk, amivel foglalkozunk, Média és Valóság, most igazán terítékre fog kerülni, valóban meg fogjuk nézni, és pontos adatokkal fog szolgálni a vendégünk, hogy milyen hatással van ránk a média fogyasztás. Mind a veszélyek is, talán még az előnyökre is lesz idő, mert azért az az igazság, hogy ebben a témában elfelejtjük, hogy sokszor a média azért sokszor a segítségünkre van. Mai vendégünk, a nevét szeretném jól ejteni, Blázs Ágnes, az MNHH kutatási szakértője és a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó tanára. Üdvözöllek, kedves Ágnes, köszönöm, hogy eljöttél közünk.
4: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
3: Vagy mondhatnám, hogy áldás békesség, refis diákként református gimiben jártam, igen, és itt így a Károli kapcsán meg aztán végképp ez az első, ami beugrik.
4: Illetve a vallási kutatás kapcsán így is van. Abszolút stílszerű a köszöntés.
2: Igen, mert hogy majd ezzel indítunk, a vallás és média használattal, illetve a vallásos és nem vallásos emberek média használatát fogjuk összehasonlítani, aztán pedig majd egy kicsit így tágabb értelemben is ránézünk a média fogyasztásra, hogyha ez így megfelel neked, Ágnes.
4: Tökéletes.
2: És akkor a hölgynek átadom
3: nagyon
2: az
3: köszönöm.
2: Első kérdés jogát.
3: Igen, köszönöm szépen. Tehát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság készített egy kutatást egyház, hitélet és vallás a médiában meghatározással. Az lenne a kérdésem, hogy mi volt a tanulmány fő célja?
4: A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóságának nem csak az a feladata, hogy kutatásokat menedzseljen, főleg olyan kutatásokat rendeljen meg, illetve folytasson, amik előre viszik akár a média fogyasztási szokásokról alkotott képünket, hanem az is, hogy különböző szervezetekkel együttműködjön, ilyen például a protestáns újságírók szervezete, vagy a magyar katolikus újságírók szervezete, tehát nagyon sok olyan újságíró szervezettel is, akik például a valláshoz kötődnek. Másrésztről pedig a legutolsó népszámlálási adatok alapján a magyar társadalomnak 2/3 vallotta magát felekezethez tartozónak. Innentől kezdve mi azt gondoltuk, hogy ez már egy akkora számosság, amiből kiindulva a médiafogyasztási szokásokat is érdemes vizsgálni, mint ahogyan rendszeresen közlik a sportcsatornáknak, illetve a sport szerető embereknek, akik szintén nagy része a társadalomnak, közel fele az, aki rendszeresen fogyaszt sportos tartalmat. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a vallásos emberek médiafogyasztási szokásai eltérnek-e, és hogy milyen a mostani paletta, tehát a kutatást magát a nulladik lépésben megelőzte egy alapkutatás, így is mondhatjuk, amikor is felmértük, hogy milyen vallásos médiumok vannak, és rengeteg felekezettől függetlenül nagyon-nagyon sok weboldallal, nyomtatott sajtóval, rádióval, és ugye a televízióból nem annyira sokkal, de például műsorral találkoztunk, és akkor erről kértük ki a véleményüket.
2: Ahhoz képest, hogy egy ember vallásos, vagy valamilyen felekezethez tartozik, illetve hogy ő magán, maga módján valahogy keresi a transzcendenssel való kapcsolatot, mennyire változtat, hogyan alakítja a média felhasználási szokásokat?
4: Azt kell mondjuk, hogy erre mi is kíváncsiak voltunk, először is egy 1000 fős reprezentatív mintán megvizsgáltuk a médiafogyasztási szokásokat, és az attitűdjét a fogyasztóknak, tehát a hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak a vallási tartalma. A nem vallásos lakosság körében. Arra jutottunk, hogy alapvetően sokkal többen kedvelik a vallásos tartalmakat, mint amennyien elutasítják.

0: őket, tehát, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy nyitottak az emberek, viszont a népszámlálási adatokkal ellentétben a mi kutatásunk azt mutatta, hogy sokkal kevesebb, kisebb arányú a vallásossága, nem a felekezethez való tartozás, hanem a vallásossága az embereknek. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy hogyan mérjük azt, hogy valaki vallásos.
1: Igen, a kérdésem, ugye ez nagyon szubjektív, mert a nagyon vallásos, aki ilyen bigottan hisz bármiben, az nem tudom, tartja a böjtöt, vagy gyóni jár minden nap, tehát azért ez egy olyan nagy skála, hogy mi alapján tudtátok ti ezt jól mérni?
0: A nemzetközi sztenderdek alapján létezik egy kétfokú skála, hogy ő milyennek érzi magát, illetve mennyire aktívan vesz részt az adott gyülekezeten belül, az adott felekezeten belül az ünnepeken.
2: Tehát, jó, mert a második rész az már egy
0: objektív. Igen, tehát ezt a kettőt. Tehát mi azt tekintettük a felmérés alapján vallásosnak, és a második számú kutatásban azoknak a válaszait vizsgáltuk, akik mind a kettőt, tehát aktívan járnak, legalább havi rendszerességgel járnak bármilyen vallási eseményre, mise, istentisztelet, közös imádság, bármire, illetve saját magukat is vallásosnak gondolják. Azoknak a köre, akik mondjuk csak ünnepekkor és különböző szertartások vagy családi események alkalmával keresztelő esküvő járnak templomba, őket nem tekintettük a vallásos lakosság részének. Egyébként rendkívül meglepő. Ez egy online kérdőív volt a vallásos lakosság körében, hogy Magyarországon, aki szívesen beszél és vall a vallásosságáról, vallási médiatartalmakat fogyaszt, általában fővárosi, városi, diplomás, 40 év feletti és nő.
1: Ez nagyon meglep.
2: Igen, engem is meglep, illetve, hogy volt egy olyan rész a kutatásban, ahol még arra is kitértek, ha jól tudom, hogy a televízióban sugárzott vallásos adások azok, amelyeket a magas státuszú emberek szeretnek, kedvelnek.
0: Igen, tehát az iskolázottság összefügg a vallásossággal, vagy legalábbis azzal, hogy a vallásosságáról nyilatkozik-e vagy sem.
1: Hú, ez nagyon érdekes, Ági. Én azt gondoltam volna, hogy inkább vidéki, inkább közép réteghez tartozó, vagy magát oda tendáló emberekről beszélünk, és hogy inkább férfi. Szöges ellentétét gondoltam.
2: Tudjátok, mit gondolok, hogy mi lehet, ami indokolja egy kicsit ezt az eredményt?
1: Na mi?
2: Hogy szerintem valaki minél iskolázottabb, annál tudatosabb média felhasználó, és a vallásos emberek azok ezen a területen tudatosak. Tehát, hogy itt azért valahogy összeér a tudatosság, és ahhoz szerintem kell egyfajta iskolázottság, hogy én nagyon rálássak arra, hogy hogyan akarom az életemet befolyásolni, de most mire a mondat végre értem, azért nagyjából felisobbant ez az állítás bennem.
0: A tudatosság egyébként, ez nagyon fontos dolog, mert nagyon kevesen, nagyon érdekes volt egyébként maga az adatgyűjtés is.
1: Ez is érdekel.
0: Mi 1000 főt szerettünk volna megkérdezni, és a népszámlálási adatoknak megfelelő felekezeti arányban, tehát katolikusok, reformátusok, evangélikusok, görögkeletiek és izraeliták lettek volna.
2: Tehát a történelmi egyházakról van szó.
0: Akik a népszámlálásban nekünk is tartani kellett valamihez. Tehát, hogy nincs itt egy kutatásban, nem eshet szét, főleg azért, mert Magyarországon rengeteg kisegyház van. Nagyon sok, és egyébként nagyon aktív média jelenléttel. Ezért nem tehettük meg azt, hogy mert ha véletlenül valaki kimarad, tehát egy kutatócéget, egyébként a Psima Hungary szakemberei készítették ezt a kutatást, nem hozhatsz olyan helyzetbe, tehát, hogy ezt mindet. Tehát ezt a média, a vallásos média térképet nem tudtuk fölfesteni teljesen, ezért tartottuk magunkat a már meglévő KSH által validált adatokhoz és szempontrendszerhez. És az volt a rendkívül érdekes, hogy egy darabig küzdöttünk a kitöltésekért. Mert nem találtuk meg. Abból a szempontból szerencsétlen volt az adatfelvételi időszak, mert pont pünköst környékén hoztuk ki a kérdőívet, és utána jött a nyári szünet, és valahogy nem működött, és kiküldtük a különböző valláshoz kapcsolódó újságíró szervezeteknek, egyházaknak, tehát megpróbálkoztunk a hivatalos úton is, és utána pedig igénybe vettük azoknak a vallással foglalkozó, vagy tematikus vallási médiumoknak a segítségét. Jó. És képzeljétek el, hogy augusztusban egy, azt hiszem, katolikus rádiós, vagy Mária rádiós, ez a kettő, megugrottak a kitöltésszámok, és az 1000 minta helyett több mint 2400 embert tudtunk megkérdezni, és most is itt egy rádióban ülünk, illetve egy podcast műsorban, tehát ez egy nagyon érdekes, hogy iszonyatos ereje van a mai napig a rádiónak. Főleg úgy, hogyha mondjuk mellette a rádió honlapján megjelent a kérdőívünk, és amikor már eléggé el voltunk keseredve, hogy nem találjuk meg ennek a közösségét, akkor töltötték ki nagyon sokan. Viszont nem jutottunk el személyesen a gyülekezetekhez. Ez viszont egy nagyon nagy fájdalmunk volt, mert ezáltal, hogy ez egy online kérdőívvé vált, mi 500 személyes és 500 online választ szerettünk volna, nem zárt ajtókat találtunk a templomokban, nagyon sok gyülekezetet megkerestünk.
1: Mi lehet, Ági, az összefüggés? Köze lehet annak, hogy a média, mindig elmondjuk itt ebben a műsorunkban, hogy azért ez nagyon kétélű fegyver. Rossz a megítélése a médiának, magának, vagy úgy érzik ezek a közösségek, hogy esetleg negatív színben szeretnénk őket fel tüntetni, és ebből adódik az elzárkózottság, vagy egyszerűen csak az ismeretlentől való félelem miatt?
0: Az ismeretlentől is, és valóban a médiába vetett bizalom az már nem a... Sokkal szívesebben, én azt vettem észre, hogy sokkal szívesebben nyilatkoznak az övéiknek, és ha még tudományos kutatásról is van szó, nehezen engedik be a kívülállókat. És ez egy jelenség, de ugyanez... A bizalmatlanság megfigyelhető ott is, hogy például amikor szeretnénk műszeres vizsgálatot vagy applikációval vizsgálni például a mobiltelefonos használati szokásokat, és kutatóként megmondod, hogy csak erre telepíted, csak ezt fogod elemezni, semmilyen más adatát nem, akkor sokkal kevésbé talál az ember olyanokat, akik vállalják egy-egy ilyen műszeres vizsgálatnak a részvételt.
2: Egyébként szerintem az általános bizalmatlanságnak a nagy vívébe berakható, hogy a média szakemberekkel szemben is vannak azért ilyen fenntartások. Ugye egyébként is bizalmatlanok vagyunk szerintem, mint 6 évvel ezelőtt a személyes kapcsolatainkban is. Én úgy tudom, hogy ezen a tanulmányon, amit én később olvastam, fel volt tüntetve, hogy milyen műsortípusokra volt leginkább igény, illetve mi voltak, amelyeknek a számával meg mennyiségével már meg voltak elégedve. Volt a hírműsor, voltak azok az liturgikus szakrális események, amik közvetítésre kerülnek, és volt a harmadik műsortípus, ami igazán a műsor jellegű, ahol már történeteket ismernek meg, ahol krízis helyzeteket, vagy a saját mindennapi életükből adódó szituációkat ismerhetnek föl, és onnan nyernek egy információt. A három műsortípus, tehát a hír, a liturgikus közvetítések, illetve maga ez a műsortípus, ami már inkább a megoldásokat és információkat közvetít, edukál. Ezekre hogyan láttatok rá az eredményekben?
0: Azt láttuk, hogy az emberek alapvetően a jelenlegi vallási műsor palettával jó részt elégedettek. Tehát nagyon jellemző az, hogy például ugye a COVID az egy nagy áttörés volt az egyházaknál is, abban a tekintetben, hogy online istentiszteletek, online misék, egyre inkább nagyon gyorsan kellett nyitni, és ebből a szempontból ez a COVID után megmaradt. Tehát ha már ott van az a webkamera, ha már eddig is kiraktam, akkor a YouTube-on elindítom minden egyes alkalommal, amikor bármilyen szertartás zajlik a templomban, ezek megmaradtak. Így sokkal jobban szeretik, ha csak nem ünnepekről van szó, akár a csíksomlyói búcsú, akár pedig mondjuk egy szentatya által, vagy szent jobb körbenet, igen, vagy egy szentatya által szereplált bármilyen szertartás, de sokkal jobban szeretik a saját gyülekezetüknek, és a saját lelkészüknek, plébánusuknak követni alapvetően a mise vagy Isten tiszteletét online, és ezzel viszont nagyon sokat találkoznak akár ugye a televízióban is, de a rádióban is, és ez minden rendben van. Ami hiányzik, Ami viszont hiányzik nekik, azok pont azok az értelmes műsorok. Azt így neveztük el, mert mi sem tudtuk megfogalmazni a keresztény válaszok a mindennapok kérdéseire. Ez viszont vallástól teljesen, tehát felekezettől függetlenül, egyszerűen, tehát hogy hogyan nevelj gyereket keresztényként? Hogyan élt túl a kamaszkort, ha a gyereket kamasz keresztényként? Tehát ezek a tényleg a mindennapi a napi kérdések. Hogyan legyél kedves azzal, aki nem kedves veled? Ezeket a típusú műsorokat hiányolják egy picit a nézők. Ez a, én azt úgy neveztem egy keresztény életmód magazin.
2: Igen, ez igen. És nem tudom nektek, mit üzen ez a tény, hogyha azt látjuk, hogy tulajdonképpen a mindennapi életünkkel kapcsolatos történésekkel kapcsolatos információkra lenne szükségünk leginkább, tehát erre lenne leginkább igény. Nekem ez azt üzeni, hogy az emberek, a hívő vallásos emberek az alapvető megszokott tanításokon túl már nem kapnak olyan vezetést, ami a mai kornak megfelelő életszituációkra alkalmazható lenne. Tehát, hogy valahogy, mintha ellennének árvulva a világ a mindennapi események nagy forgatagában, és hogyha vissza akarnak, vagy szeretnének kapcsolódni, akkor nehezen találják meg azt a formát, hogy akkor ezt most mi módon. Mert valahogy, mintha lenne egy szakadék a vallásos élet megélése és a mindennapi élet között, pedig nincs, csak valahogy nehezen találják meg az utat. Ezek szerint ez magában akár a közösségekben is egy nagy hiány lehet, mert ez valonnan csak onnan forrásozik. Tehát arra is rámutathat, hogy valahogy a valósággal való kapcsolat az úgy néha kikimarad ezekben
0: az a közösségekben. Az elidegenedés tökéletesen mondta, tehát azokra a kérdésekre keresik a választ, amit ezelőtt egy közösségen belül megtaláltak. És hogyha mondjuk megnézed a közösségi médiát, ott előbb fogsz találkozni akár lelki egészség szempontjából vudu varázslóval és különböző pszichológiai irányzatokkal, mint mondjuk vallási tanításokkal. Tehát rengeteg minden van, rengeteg egy hihetetlen média zajban élünk, és mégis nagyon nehéz, tehát kellenek a szűrők. Kellenek azok a hiteles emberek, és itt van még egy, hogy a vallási influencer fogalma, mint olyan, az nem is nagyon létezik. Van
2: igen,
0: egy
2: most utána
0: kettő,
2: gondoltam, de hát van 2-3 podcast, amit nagy nezen úgy
0: de az is podcast.
1: Azt tehát, is nem egy az egyik. Igen.
2: Nem, de egyébként az egyik.
0: Tehát nem egy tartalomgyártó, és hogy ennek valahogy nincs is, nem gyűrűzött be. Külföldön varnak már erre példák. Oh. Például a Father Manuel, igen, nem tudom, a ferences igen, szerzetes, igen. Én őt nagyon kedvelem. Igen. Tehát, hogy egy nagyon üde színfoltja, de nem tudnék ilyet mondani Magyarországon, hogyha lenne. Egyébként nagyon érdekes megnézni, hogy ki az, akit ismernek az emberek, összehasonlítani, hogy az első 3-ban, de az első 10-ben is, egyedül Pál Feri atya, aki benne van, aki ismert, és akár vallási influencernek nevezhetjük, vagy legalábbis a megkérdezettek annak tartják. A vallásos közösségben Barsi Balázs atya, aki szintén szegény...
2: Évtizedek óta,
0: de hogy mondhatok én rá ilyet, de hogy a vallásos médiafogyasztók ők influencernek látják, és ugye Böjte Csaba.
1: Így van.
0: Akiket követnek, és akinek a gondolatai fontosak számukra.
2: Igen, milyen érdekes.
1: Mondd,
2: hogy neked mi érdekes.
1: Nekem az érdekes ebből, hogy Amerikában egy-egy vallási influencer később egyházat alapít. Tehát, hogy olyannyira tud tömegeket mozgatni, ugye 1600 féle van. Még itthon valóban nincsenek meg ezek. Én a Sárospataki Református Gimnáziumba jártam, és ott volt egy akkoriban atletizált, korábban a hogy mondják, lelkész, és akkor ő úgy jött föl ott a lépcsőn a kollégiumba, hogy kezen állva, és akkor ott álltuk körbe, hogy úristen, hogy ő mennyire menő. Tehát, hogy ott nekünk ő volt a kis influencer, aki ült az iskolakertben, és próbálta hirdetni az igét. És tovább gondolva, mert egyébként nagyon hasonlóban gondolkodtunk az előbb, nekem az a kérdésem fogalmazódott meg, hogy ugye vannak a világi műsorok, és hogy a keresztények tudnak-e tévét nézni, általános tévéműsorokra beszélve, ahol ugye nagyon elterjedt a trágárbeszéd, a magamutogatás, a miensége, a minősége, és pont ez a nem maradás érzet, és az el nem idegülés ellen próbálnak-e azzal tenni, hogy mégis erőt vesznek magukon és odaülnek, vagy egész egyszerűen teljesen fölvállalják azt, hogy a következő napon a munkahelyi kávészünetben nem tud bekapcsolódni, mert nem nézi meg. Tehát, hogy mi az attitűd ebben?
0: Ebben az attitűd egyébként nincs különbség, tehát az átlagos médiafogyasztó és a vallásos médiafogyasztó médiafogyasztási szokásaiban nincs különbség. Aztán. Legnagyobb százalékban online fogyasztanak bármilyen tartalmat,
1: okay.
0: Televíziót, rádiót rendszeresen néznek, viszont ami nagyon-nagyon érdekes volt számunkra is, hogy online sokkal, tehát hogy idősebbek is fogyasztanak tartalmat, és jelen vannak a közösségi médiában, tehát a 65 pluszosak, lassan már a 70 pluszosak is online médiatartalmakat fogyasztanak.
1: Maga a tanulmány, az elkülönítettem, hogy a vallásosság mélységét két rendszerben vizsgálták, de elkülönítette a meghatározásban a hit és a vallás fogalmát.
0: Azért nem tudta elkülöníteni, mert ugye a hit az az egyes, hogy ki mennyire hisz, és mennyire tartja ugye a szokásokat. Tehát az, hogy valaki csak hisz, az nekünk, bocsássam, kevés volt, mert kellett azt, tehát mi a vallás gyakorlókat szerettük volna ebből a szempontból kifejezetten vizsgálni, és ugye az első kutatásban semmilyen, egy teljesen átlagos mintát vettünk alapul, és a másodikban pedig az a mélyen vallásosakkal kapcsolatban. Tehát a hit önmagában felekezethez való tartozás nélkül, és vallási alkalmak látogatása nélkül, ők kevés nem kerültek volt. Bele.
1: Használtatok-e nemzetközi szakirodalmat, amit nehéz volt akár úgy lefordítani, hogy gyakorlatban elmagyarázni is akár, hogy mit jelent az adat?
0: Nem, tehát használtunk, igen. Már maga az adatfelvétel módja is, tehát a vallásosság meghatározás, ugye erre Magyarországon általában a Tomka Miklós féle vallásszociológiai skálát használták, mi ezért választottuk a nemzetközi sztenderdeket, hogy összehasonlítható legyen, és ezért nem okozott, ugye itt olyan kutatásmódszertani dolgokról van szó, amiknek az adaptálása akár főleg ugye online kérdőívbe, az nagyon egyszerű. Akkor van általában probléma, bár ehhez a kutatáshoz nem kapcsolódott, hogyha mondjuk olyan kvalitatív kutatásokat folytatunk, ahol fix, de ezt is nagyon kevésszer vezérfonál van, de ebből sem szoktunk általában nemzetközieket átvenni, annyira specifikusak a kutatásaink.
1: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: De azért az, hogy mondjuk valaki vallásos, az egyik aspektus. Azon belül lehet a korosztály szerint is azért eltérő a média felhasználás. Ebben volt valami eredmény, vagy néztétek ezt a területet, hogy a fiatalok és az idősebbek, vagy illetve mondjuk az egyedülállók és a párkapcsolatban, házasságban élők akár, tehát hogy valami módon volt-e még árnyalva a vallásosságon belüli?
3: Abszolút, tehát hogy ugye ez volt az alap, tehát hogy vallásos legyen valaki, azon belül pedig látjuk az adatokat. A médiafogyasztási szokásokat tekintve nagyon érdekes, hogy például a fiatalabb korosztály leginkább a TikTokon és az Instán fogyaszt vallással kapcsolatos tartalmakat. Míg az idősebb korosztálynál még jelen van a televízió, de televíziós műsort is inkább online fogyaszt különböző YouTube csatornákon, ezeken belül ugye a bizonyisten YouTube csatorna, igen, ő
2: tipikusan
3: igen, egy abszolút sokat említett platform volt, de ők is online fogyasztják ezeket. Tehát ez volt számunkra, hogy az idősebb korosztály is online fogyaszt tartalmat. A rádióhallgatás az abszolút működő dolog, ez korosztálytól függetlenül csak az változik, hogy míg az idősebb korosztály a rádiókészüléket a konyhában, szobában bekapcsolja, addig a fiatalabb korosztály online rádiózik. Ennyi a különbség. Tehát nagyon sokan ugye azt mondják, hogy temetik a rádiót. A rádió az, ami meg valamilyen szinten tartja magát.
2: Igen.
3: A televízió az, ami egy picit talán a kötöttség miatt. Mert a
2: igen,
3: streaming
2: mert
3: miatt...
2: Kell ülni.
3: Igen.
2: Tehát, hogy az a közben, meg a rádió közben akármit csinálhatok. Egy hanganyag az nem köt le annyira a lehetőségekben, mint mondjuk egy tévé.
4: Meg talán a rádió egy picit cizelláltabb, ugye? Hogy ott nem látjuk az öltözetet, nem látjuk a minden egyéb olyan dolgot, amivel nem tud valaki egyetérteni. Tehát most gondolok arra, hogy
2: nem olyan erős.
4: Én azt gondolom, aha, hogy igen.
2: Értem, hogy mondasz, hogy a megjelenési
4: nincs
2: formán
4: egy vizuál,
2: nem akadályoz
4: igen,
2: abban, hogy be tudjam fogadni
4: a tartalmat. Így van. Olvasod a gondolataimat.
3: Ez az egyik. A másik, tehát sokkal őszintébb műfaj a rádiózás szerintem. A másik pedig az, hogy az egy háttérműfaj. Tehát, hogy bocsánat, de ruhahajtogatás, zoknipárosítás, tehát, hogy kerti tevékenység közben is. Most, tehát, hogy házi munka közben, vezetés közben, ugye, akkor rádióznak a legtöbben, ez egy olyan dolog, amit lehet, és az ember odafigyel, mégis a fülével ott van, de közben azért lehet más csinálni. Míg mondjuk, hogyha ez kiegészül a vizualitással, ami ugyanúgy lehet megosztó, mint ahogy mondtad, akkor az már egy sokkal teljesebb figyelmet igényel.
2: Lenne hozzátok egy kérdésem, hogy szerintetek, nekem van ebben egy határozott álláspontom, de azért úgy tényleg bedobom kérdésként, hogy engem, látok, hogyan hat, amikor televízióban mondjuk akár egy katolikus szentmisét, vagy egy protestáns istentiszteletet láttok, amiben úrvacsora is van. Tehát, hogy van benne egy szakrális esemény is. Nektek mi a véleményetek arról, hogy ez mennyire bős dolog, vagy nem jó dolog, mennyire van ott a helye a képernyőn szerintetek mondjuk vasárnapról vasárnapra, vagy valami másnak kellene lennie, most ezzel én sugallom a véleményemet, de akkor elmondom a magamét először, igen, hogy miről van szó, hogy engem mindig meglap az, hogy ha mondjuk egy misét, szentmisét közvetít a televízió, ha nem ünnepről van szó, vagy éppen tényleg nem a szentatya van itt, mert hogy ez egy szakrális esemény, az egy kvázi idézőjelbe vett intim beavatás. Az ott történik egy sűrített pillanat köztem és az Isten között, főleg az áldozás. És hogy azt is így nagyon közelről veszik az áldozást és mutatják, nem tudom, hogy ma már ez így szokásuk-e, de igen, így volt, és hogy még azt megérteném, hogy az ige liturgiát, a szentmise első felét azt bemutatják, mert ott a szentírást bontják ki és olvassák föl, de a második, az áldozati rész, amikor átvonulnak az oltárhoz, az számomra arra gondolok mindig, hogy a televízió nézőket ez már még akár a hívőket sem érdekelheti olyan mélyen, mint az ige liturgia, és néha az a véleményem, hogy amikor mutatnak egy templomot, és ott ugye az áldozati rész alatt sokszor sokkal gyakrabban mutatják a templomot, akkor egy ilyen múzeumi dolog és a vallásról egy ilyen pejoratív hangulatot közvetít, mert valaki kívülről nézi, ott vannak ilyen szobrok, meg amiken értetetlenek, sokszor elég furák is, meg életidegenek, meg valahogy nekem nem az életet jelképezik, ugye hát azok korok lenyomatai, és valahogy az egész vallás egy ilyen muzeális darabként jelenik meg. És ez nekem mindig egy kicsit olyan visszatetsző volt. Hogy ti, mi a vélemény, hogy a lélekedtek ettől, erről mi a vélemény?
3: Akkor én most kilépek a kutatási szakértő címkémből, és akkor átváltok a hívő református. Én valószínűleg pont ugyanilyen ellenérzéssel viselném, amint amilyenről szerintem te is próbálsz. Tehát az embernek az Istenhez való viszonya, főleg egy ilyen liturgikus pillanatban alapvetően egy intim viszony, egy lelki viszony. És valóban teljesen értem az averzióidat. Én még nem vettem részt olyan istentiszteleten, ahol az úrvacsora, az úrvacsorát is közvetítették, de valószínűleg, hogy nem venném jó néven. Hogyha ebben a pillanatban, amikor én éppen mélyen átélem, megélem a hitemet, valaki az arcomba dugna egy kamerát, vagy végigkövetné közelről ezt az eseményt. Tehát, hogy igen.
2: Igen, akkor egy véleményen vagyunk, és valamennyire még ez vissza is ütött szerintem, mert hogy a Covid óta, nem tudom, hogy a reformátusoknál, hogy van, de a katolikusoknál egy egyértelmű létszámcsökkenés áld be, tehát maradt, nagyon sokan rászoktak, hogy online mise közvetítéseket néznek, és emiatt nem hajlandók az emberek visszamenni templomba. Ez ennek az egyik fel az is, hogy nem, nincsenek vele tisztában, hogy ennek nem ugyanaz az értéke közvetítésről nézni, meg hogyha szerintem nem szentmiséket közvetítenénk, akkor lehet, hogy az emberek elkezdenének szentmisékre járni.
4: Én akkor mondom én is az álláspontomat.
2: Igen,
4: én mivel ugye egy vallásos gimnáziumba jártam 4 évig, és itt meg volt, hogy minden reggel az Istenházában kezdtük a napot, és minden este ott is fejeztük be, tehát hogy folyamatosan áhítatra jártunk, különböző programok voltak, amik a vallásunkat segítettek mélyíteni, és mi abszolút megszoktuk azt, hogy mi a suli honlapján éppen veszem át az ostját, meg állok, mosolyog, tehát hogy nekem ez, ebbe szocializálódtam bele, és nem zavar. Én személy szerint korral haladásnak érzem azt, amikor egy misét közvetítenek, de csak addig, amíg a hívőket hátulról mutatják. Tehát rálátunk úgy az egészre, mert rengeteg azt érzem, hogy szinte divat lett ateistának lenni, és tudománnyal magyarázni dolgokat. Van olyan gyerek, aki nem jutott még el templomba, mert nincs meg a támogató közege otthon, és el nem tudja képzelni, hogy mi történik ott. És közben látunk szinte szektákká váló különböző vallási társaságokat, meg közösségi kohéziót, aminek nagyon sokszor van egy ilyen pejoratív értelme, de ha lát egy misét, annak a szentségét átérezni nem tudja, de lesz tudomása arról, hogy mégis mi várhatja őt ott.
2: Aha, tehát, hogy van egy ilyen tájékoztató.
4: Én pozitívnak érzem, igen.
2: Aha, jó, ilyen lehet benne esetleg. Na mindegy, most csak úgy ezt így felhoztam. Van-e benne
3: a gondolat? Igen, bennem az a gondolat, hogy pont ugyanez, amikor ez a kutatás elkészült, akkor az egyházaknak, minden egyháznak elküldtük ennek az eredményét, a teljes kutatást, és ott felmerült, azt az egyik podcastben voltam ott is kérdésként, hogy igen, de mi a megoldás? Tehát, hogy az egyházak igen, egy picit elzárkóznak, nem csak a média jelenlét, hanem az online jelenléttől is, és akkor mi a megoldás? És én azt tudtam mondani, hogy teljesen máshogyan kell megszólítani egy olyat, most bocsáss meg, mint te, aki ilyen közegben vallásosként szocializálódtál, akinek ez a mindennapjai része volt, így nőttél fel, és egy olyat, aki keres.
4: Abszolút.
3: Aki kereső, aki nyitott Isten igényére, de nem tudja, hogy ezt melyik felekezet szerint, vagy egyáltalán nincs neki, mondjuk ateista közegben nevelkedett, és mégis nyitott, csak az a baj, hogy ez a nyitottság pont a média zaj miatt sokkal hamarabb igen, tehát sokkal hamarabb találkozik azzal, ami mondjuk nem feltétlenül olyan tartalom, ami mondjuk egy 2000 éve kipróbált.
4: Igen, igen, igen.
3: Hanem egy valamilyen New Age-iánus dologgal. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz, hogy itt akkor történelmi egyházak mit tehetnek. De ha csak nem is a történelmi egyházak, hanem tényleg a Bibliát alapul vevő különböző felekezeteknek a tartalmaival sokkal kevésbé lehet találkozni. És ahogy te is mondtad, hogy Amerikában annyi vallási influencer van, aki egyházat alapít, itt meglévő egyházaknak kell megtalálnia a saját közegüket. De azért ez nem egy egyszerű dolog. Itt jön be például az, hogy egy egyház tehet-e közzé a Facebookon fizetett tartalmú hirdetést.
4: Jó, de jó kérdés.
2: Miért ne tehetne, mondanám
4: jó,
2: én.
4: De jó
2: de akkor az már az üzleti besorolásba?
3: Tehát, hogy...
4: Meg miből? Bocsánat, tehát, hogy ott megvan ugye az, hogy a fenntartási költség az adó 1%-a, de nincs ilyen a normatíván belül, vagy elcsoportosított rész, hogy egyébként hirdetések, meg PR, meg média. Tehát, hogy ez már alapból ugye megszab egy ilyen gátat, úgymond, másrészt pedig etikai kérdést is felvet, illetve vallási érzékenység-e, vagy szólásszabadság. Ugye? Tehát, hogy azért a hívőkben is felvetődik a kérdés.
2: Hogy?
4: Hogy oké, hogy az én felekezetemtől mondjuk a megválasztott vezető kitesz egy média tartalmat, de én azt meg tudom ítélni, hogy az én szubjektivitásom szerint ez belefér, ez menő, ez bevonza a fiatalokat, vagy sért engem?
3: A TikTok trendek. Tehát, hogy például, ha mondjuk egy lelkész, egy plébános azt mondja, hogy már pedig ő meg akarja szólítani a fiatalokat, és elkezd különböző TikTok trendeket követni. Most, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon kétélű fegyver, mert lehet, hogy rengeteg követése lesz, lehet, hogy rendkívül népszerű lesz, de ugyanaz a lelkész fogja, vagy plébános fogja a gyereket keresztelni, ne adja Isten temetni valamelyik hozzátartozómat, hogy ez...
2: Ú, de igen, fú,
3: de hát ezek nagyon-nagyon...
2: Igen,
3: hogy mi mennyit ér az a like, az a népszerűség, hogyha közben ezt a dolgot...
2: Igen, meg mert hogy az influencerség, az egyfajta minőség, ami nem feltétlenül mindig egyeztethető össze azokkal az életállapot, az életszituációkkal, amelyekben majd például akár egy lelkésszel, vagy egy pappal találkozok. És
3: bizonyám.
2: A kettő az tud, én nem
3: teljesen
2: tudok lenni.
4: Nem, abszolút ez így van, ne, ez teljesen így van, illetve tovább gondolva, milyen, tehát, hogy minőségi cserét hoz-e az, hogy bevonzok mondjuk 100 lájkolót, akiből 80 elkezd követni, és akkor esetleg 10 ige hirdetésből egyet elcsíp, de nem fog bejönni a templomba, vagy elveszíteni 5-6 bigott hívőt, ugye? Aki azt mondja, hogy nekem ez már nem fér bele.
3: A rév és a vám.
4: Igen.
3: Tehát, igen. Hogy szerintem itt nincsen jó megoldás. Tehát ez nagyon, azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak az egyházak ma Magyarországon ebből a szempontból, mert egy olyan médiazajban kell érvényesülniük, olyan körülmények között kellene láthatónak maradniuk, mert nagyon sokszor már a láthatóság is egy előny, ahol azért nem feltétlenül érték. Igen. Az, ami valójában az.
2: Igen, mert hogy ugye bárki el akar adni valamit, akkor van egy terméke, van egy produkt, és profitot akar hajtani. Na most elvileg azért mondjuk a keresztény üzenet az nem egy termék, nem egy produktum, és elvileg hát nem is akarjuk eladni, bár azért anyagi hozzájárulással támogatjuk az egyházakat. Tehát, hogy valóban egy nagyon nehéz, de ugyanazon a platformon, ugyanabban a formában, formulák között kell ezt az üzenetet becsomagolva közvetíteni, és így mondjuk például az is egy alapvető veszély, hogy a sok pörgetés között az egyik a hitélet. Tehát, hogy besorolódik a hit, a különféle ilyen szükségletek közé, és nem pedig egy másfajta dimenzióból tekintünk rá. Tehát, hogy valahogy ez a besorolódik egyfajta terméknek, valahogy így ez jutul eszembe, hogy az is egy veszély ezeknek a felületeknek, nem, hogy ugyanolyan uniformizálja akár a keresztény üzenetet is, mint egy a sok közül, mint egy vers, mint egy nem tudom, egy szolgáltatás.
3: Igen, és itt a másik kérdés, hogy nagyon sokszor jó marketinggel el lehet adni zéro tartalommal rendelkező terméket, bármit. Na már most
2: Puha, igen.
3: Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nehéz etikai kérdések, és ez a kutatás ez így a tetejét egy icipicit megkapargatta, de ebből nagyon sok dologra lehet következtetni, és ha az ember értő módon tovább gondolja, akkor azért találkozik olyan etikai dilemmákkal, amik alapján pedig megérti valamilyen szinten azt, hogy igen, az egyházak nincsenek jelen. Másrészt pedig sajnálja azt a lehetőséget, és egy elszalasztott lehetőségnek tartja, hogy igen, sokkal hamarabb találkozik mással, mint Isten igéjével az adott kereső, facebookozó, tiktokozó a lelki problémájára, és akár káros üzenettel is. És itt van ez, 2000 éve működik, több mint 2000 éve, és valahogy mégsem találja meg az utat.
4: Szerintem hiánypótló volt maga a tanulmány, rendkívül fontos, és olyan jó volt hallani, hogy említetted, hogy el is küldtétek egyébként a kész tanulmányt. Van azzal kapcsolatban bármilyen utókövetésetek, hogy ebből kiindulva próbál-e valamelyik egyház jobban alkalmazkodni mondjuk a digitális térhez, vagy hogy például ebben legyen egy ilyen edukációs folyamat?
3: Nem, ezt így nem követtük nyomon, én azt tudom nyomon követni, hogy például ugye ez a én dedikált kutatásom, tehát hogy én azt tudom, hogy engem például minden felekezethez hívtak, beszéltek róla, kerestek, akár úgy is, hogy az igazgatóságunktól kértek időpontot, és szerették volna, hogy elemezzük nekik, és válaszoljunk a kérdéseikre. Tehát abszolút én azt érzem, hogy ez egy igazi közszolgálat volt, mert megkerestek, és ez egy hasznos dolog. Ugye elérhető a honlapon is ez a tanulmány. Pont a mai nap kérte egy doktorandusz hallgató még plusz adatokat a megjelentekhez képest. Tehát én azt gondolom, hogy erre a kutatásra szükség volt. Ilyen még Magyarországon nem készült vallási médiafogyasztási szokásokkal kapcsolatban, és nagyon-nagyon jó eredményeket kaptunk, viszont rengeteg további kérdést felvet, amit már nem nekünk, hanem az egyházaknak kell majd megválaszolni.
2: Igen, ez egy ilyen katalizátorként tud működni. Hogyha valaki szeretné elérni a honlapotokon, akkor milyen címszó alatt keresheti meg? Igen, ehhez mindannyiunknak ez, amit a saját telefonszámunk. Azt nem tudjuk fejből.
3: Tehát a kutatások fül alatt egyházak hitélet és vallás a médiában.
4: Hogyan lehetne, említetted is Ági, hogy azért ez, ebben van még bőven. Hogyan lehetne szerinted tovább kutatni ezt a témát? Van ennek még létjogosultsága 3-4-5 év múlva? Érzed azt, hogy lesz ebben dinamikai változás?
3: Ugyanerről beszéltünk a lezárás után, hogy mondjuk egy 5 év múlva érdemes lenne ezt újra megvizsgálni az akkori szereplőkkel, és hogy változott-e valami. Ez egy nagyon érdekes téma. 5 évenként érdemes ezt az adatfelvételt újra elvégezni.
4: Van benned hiányérzet azzal kapcsolatban, hogyha újra kezdhetnéd, akkor miket tennél még bele? Milyen elemek, tehát a megkapott eredmények alapján van-e még benned valami?
3: Bennem az a hiányérzet, hogy sajnos tehát hogy nem demográfiailag és felekezetileg nem lett kiegyensúlyozott. Tehát én nagyon szerettem volna, hogyha nem csak a felsőfokú végzettségűek, hanem igenis az alacsonyabban iskolázottak is sokkal inkább reprezentálják magukat. Például 8 általános iskolai végzettség alatt alul teljesítettük sajnos magunkat. Érettségivel rendelkezők, illetve diplomások azok, akik a válaszadóink voltak. És én nagyon szerettem volna, hogyha meg tudjuk találni azt a közösséget, akik mondjuk nem feltétlenül nagyvárosiak vagy fővárosiak, hanem vidékről is, tehát egy picit mind földrajzilag, mind pedig iskolai végzettség szempontjából jobb lenne, hogyha kiegyensúlyozottabb lenne a mintánk, de abszolút nem vagyok elégedetlen, mert 1000 fő helyett több mint 2000 fő adott nekünk erre választ, amiért borzasztóan hálásak vagyunk, és köszönjük szépen. Ez egy nagyon hosszú kérdőív volt, és mindenki végig küzdötte magát, és egyébként onnan lehet tudni, hogy lelkesen töltötték ki a kitöltők, mert a szabadszavas válaszoknál rengeteg választ kaptunk, mindenki kitöltötte, és többfélét is, úgyhogy ezúton is köszönjük mindenkinek, aki kitöltötte a kérdőívünket.
2: Mi pedig azt hiszem, hogy ahhoz a ponthoz értünk, amikor majd a beszélgetést kell neked megköszönnünk. Tényleg rengeteg mindenre tértünk ki. Én személy szerint rég voltam, így, hogy két ilyen gyönyörű nővel ülök a stúdióban, úgyhogy ez nekem egy plusz élmény volt. Hogy erősítette a hitemet és a bizalmamat, a nőkbe vetett bizalmat is, meg így a műsorvezetésbe.
4: Nekem maradt egy kérdés.
2: Nekem is lenne még egy kérdés. Nekem csak az lenne, hogy volt egy olyan rész, amikor azt mondtad, hogy kértek egy ilyen lehetőséget, hogy akár elment és együtt beszélitek át, vagy valamilyen módon, amíg van ennek egy utóélete. Volt ebből, tehát megtörtént? Volt ilyen akció, amikor...
3: Persze, az egyházakkal abszolút.
2: Tehát... milyen volt a, milyen a tapasztalat?
3: Érdeklődőek, tehát, hogy nekünk nem dolgunk ennek az utóélete. Ha tőlünk kérnek információt, mi borzasztóan szívesen, főleg, hogyha kutatásaink, tehát igazából a mi ajtóink nyitva állnak, akár vallási felekezettől függetlenül, aki ezt tudja használni, és van kérdés, abszolút megkeresett minket, ahogyan ti is megkerestetek minket, hogy erről szeretnétek beszélgetni. Tehát ez egy elemzés, mi ez a dolgunk. Igen.
4: Igen. Akkor viszont feltetted a kérdésemet, tehát igen. Hogy ilyen ez lett volna, igen, hogy az utókövetés, amit érzékelek én is, hogy rendkívül fontos, úgyhogy ma egy teljesen, úgyhogy gondolatokat olvastál. Ennek nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és azt gondolom, hogy egy tényleg hiánypótló kutatást olvashatunk az említett oldaladon, úgyhogy szorgalmazzuk arra a nézőket, illetve a hallgatókat is, hogyha szeretnétek ti is meghökkentő információkat olvasni, vagy számotokra is meglepő eredményekről olvasni, akkor ezt tegyétek meg mindenképp, és amit még szintén tegyetek meg mindenképp, az az, hogy nézzetek minket itt a Média és Valóságban. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: A Dikrádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Média Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: Teljesíteni a normát, játszani az eszemet. Kamaszként nem így képzeltem el az egész.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája a kisebbségek javára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, amely a rászoruló emberek támogatásával foglalkozik. Munkájuk során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a roma kisebbségre is. Céljuk, hogy segítsenek a szegénység csökkentésében, az oktatási lehetőségek javításában és az emberek életkörülményeinek fejlesztésében. Az elmúlt években a Szeretetszolgálat számos felzárkóztató programot indított olyan településeken, ahol sok roma család él. Ezek a programok a gyermekek tanulását, a családok támogatását és a közösségek fejlődését szolgálják. A szervezet tanodákat és közösségi házakat működtet, ahol a gyermekek segítséget kapnak a tanulásban, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, valamint biztonságos környezetben tölthetik el szabadidejüket. A Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is, mert úgy vélik, hogy a tudás és a megfelelő képzettség jelentheti a kitörés lehetőségét a szegénységből. Ezért támogatják az iskolába járást, fejlesztő programokat szerveznek és segítik a fiatalokat abban, hogy sikeresen folytathassák a tanulmányaikat. Emellett a szülők számára is nyújtanak tanácsadást és segítséget a mindennapi problémák megoldásában. A szervezet nem csak az oktatás területén segít, hanem az alapvető szükségletek biztosításában. Rendszeresen osztanak ruhákat, élelmiszert és higiéniai csomagokat a rászoruló családoknak. Több településen támogatják a lakhatási körülmények javítását, valamint segítik az embereket a munkakeresésben és a hivatalos ügyek intézésében is. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája hozzájárul ahhoz, hogy a roma és más hátrányos helyzetű közösségek tagjai jobb esélyeket kapjanak az életben. Tevékenységük nem csak az azonnali segítségnyújtásról szól, hanem arról is, hogy hosszú távon javítsák az emberek életminőségét és lehetőségeit. Ezért a szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében Magyarországon.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Dikben.
3: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 28-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Farkas András, az Operaház magánénekese, akivel beszélgettem a lehetőségekről, az önmenedzsmentről és a Roma Szakkollégiumról. Tartsanak velünk ma este is!
6: Köszönöm szépen, András, hogy eljöttél ide a műsoromba.
7: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit.
6: Az opera világa azért egy zárt közösség, én azt gondolom. Milyen lehetőségeid vannak roma származású fiatalként érvényesülni ebben a világban?
7: Nyilván nem sokan vagyunk. Az egy tapasztalható dolog, hogy a roma származásúak, romák az operaházban, maximum a zenekarjárokban fordulnak elő, de ott nagyon szép számmal és nagyon komoly pozíciókban és nagyon szép eredményekkel. Viszont az operaénekesek között ez nem annyira, nem is az, hogy divat, hanem is annyira életcél. Szóval zenész generációban szerintem sokszor megkérdezik tőlem is, hogy nem valami hangszere játszom, vagy nem pedig valami hangszeren vagyok. Szerintem az is sokat számít, hogy eleve a romáknak, akik zenével foglalkoznak, a nagy százalék az nem énekesnek megy.
6: Igen.
7: Valószínűleg ez is lehet a háttérben, igen, hogy ezért is vagyunk kevesen.
6: Talán egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány operaénekest ismerek, aki roma származású.
7: Hát nem sok van, egy 3-4-en vagyunk körülbelül az operában, akiről én így tudok, akiről tudom, hogy roma származású. Szóval nem sokan. Elenyésző az a szám, akivel itt találkoztam.
6: Vannak olyan helyzetek, amikor ez előnyt jelenthet? Gondolok itt például a szerepekre például. Nyilván, amikor egy Kárment kell előadni, akkor lehet, hogy az testhez álló egy roma származású operai énekes nőnek. Nyilván egy tenornak, egy férfinek azért ez más, de...
7: Elképzelhető, hogy vannak olyan szerepek, amik adottak lehetnek, de ez nyilván a hangfajoktól függően, szóval nem mindenkinek el Kárment, hiába roma származású, nem mindenkinek el Kárment nőként, de biztos van olyan szerep, amiben jobban, ami jobban állhat mondjuk egy roma származású embernek, vagy egy olyan kisugárzású embernek, aki látják, hogy kicsit ilyen egzotikusabb, vagy én nem tudom. Persze ez benne van a pakliba, de nem hinném, hogy ez akkora különbség. Szóval szerintem ekkora különbségek nincsenek azért ebben a történetben.
6: Persze. Minden esetre én azt hiszem, hogy a 21. században azért sokkal elfogadóbbak már az emberek, és gyakran látunk opera közvetítésekből, nyilván külföldi opera közvetítésekben olyat, hogy például feketék énekelnek olyan áriákat, amiket korábban azért mindig csak fehér nők énekeltek, ha szabad ilyen különbséget tenni. Egyébként nyilván zenészként azt mondom, hogy a hang minősége, a hang szépsége, a zenei előadásmód, a kifejezésmód, ami a fontos, nem pedig az, hogy milyen számadású egy énekes.
7: Persze, hát ezzel teljesen egyet tudok érteni. Úgy gondolnám, hogy a zenei pályán nem fontos az, hogy ki honnan jött, de abban az értelemben, hogy valakinek van egyenes útja mondjuk operaházakba, vagy zenekarokba, vagy egyetlen zenei világban, az nagyon sokat számít. Nekem ez a hátterem nem volt meg, nekem nincsen

0: kapcsolata, de úgy gondolom, hogy az önmenedzsmenttel, az önmenedzsmenteléssel, az, hogy valaki megy és csinálja, azzal olyan dolgokat lehet elérni, ami nem is gondolunk, hogy el lehet érni.
1: Tehát te az önmenedzselésben látod a kulcsot, hogy ez sokat számít?
0: Részben az önmenedzsmentben, részben pedig az emberek, akik az életem során segítettek. Nyilván az ő szerepüket sem lehet semmisnek mondani, hiszen van nagyon sok ember, aki nélkül nem ülhetnék ma itt. Nem élhetnék az operaházban. Szóval rengeteg ember segített abban, csak azt a segítséget elfogadni, azt látni, hogy mikor segítenek jó szándékkal, azt elfogadni, ahhoz kell szerintem bátorság még.
1: Az elmúlt két évben milyen szerepeket énekeltél az operában?
0: Hát eleve az, hogy tenorista vagyok, az egy nagyon speciális adottság is, mert az operaházban igaz, sokan vannak tenoristák, de mindenki különböző fakba sorolható. És egyelőre azért az operaházról azt tudni kell, hogy van egy folyamat. Olyan, hogy minden szakmában, minden zenész megy fel a ranglétrán, és az opera énekeseknél is úgy van, hogy vannak kisebb szerepek, és utána kapja az ember a nagyobb szerepeket. És ugye az előző évadban főként kis szerepeket énekeltem, de különböző karaktereket. De szerintem ez az operaháznak egy ilyen vizsgája is, hogy ki hogy szerepel a kis karakter szerepekben, hogy melyik az az oldala, ami jobban működik, és azután tudnak neki esetleg nagyobb szerepeket adni. Na most az történt velem például, hogy az egyik darabban egy ilyen pármondatos szerepet énekeltem az előző évadban, és erre a következő évadban a főszerepet kaptam meg a darabban. Igaz, egy gyerekeknek szóló darab, itt még több hangsúlyt kell fektetni például a színészetre. Mert az opera énekes az nem csak énekel a színpadon. Azért ezt tudjuk, hanem rengeteg a színészi munka. És a gyerekeknek az előadásom egészen apró jelenetek köthetik le őket, és egészen apró dolgokkal lehet őket összezavarni. Szóval például a Ránki György Pomádé király újruhája című operájának leszek a Dania majd, és ha mondjuk a rendező úgy kéri, hogy a láthatatlan köpenyt azt én, ahova letettem, azt mondom, föl kell venni, és ez egy másodpercek töredék alatt is rá kell adni a királyra, akkor ezt meg kell csinálni, mert hogyha csak én ott magam elé kapok egy köpenyt, a gyereknek ez hatalmas sokkot okoz, ugye, mert ő tudja, hogy hát ez nem is igaz, mert nem is oda tette le. Ő rögtön észreveszi a kis hibákat. Szóval abszolút a gyerekelőadások szerintem a legnehezebbek. Ja, az opera játszásban én úgy látom. Persze, hogy nyilván fiatal vagyok, meg lehet ez második évadom, úgy igazán, de hogy ezt látom, hogy a gyerekeknek mindig nehezebb, mert ott nagyon kell figyelni a legkisebb mozdulatokra is, meg legkisebb történetekre is.
1: Milyen a gyerekeknek játszani? Hálás közönség egyébként?
0: Hát én úgy veszem észre, mivel ezek a darabok azért könnyedebbek, szóval lesz a következő évadban Donizetti a csengő műve, akkor Puccini Gianniskikkie, gyerekelőadásban, vagy Pomádé király újruhája, ez ugye folytatódik, és úgy veszem észre, hogy ők nyilván ezek a rendezők úgy rendezik meg, hogy azért sok legyen benne a poén, a gyerekeknek szánt poén, akkor, de közben ismertető is, szóval én úgy gondolom és úgy látom, hogy ez egy nagyon jó törekvés az operaháznak ahhoz, hogy új generációkat neveljen ki, akik közönséget neveljen ki, akik majd eljönnek és vesznek opera bérletet, vesznek előadásokra bérletet, vagy előadásokra jegyeket. Én ebben látom azt a rengeteg munkát, de rengeteg jót is, amit mi énekesek el tudunk követni azért, hogy a következő generáció bejön az opera előadásokra, majd a nagy opera előadásokra is. Akár egy Wagnerre, akár egy nagy Puccinira, egy komolyabb Mozartra, ami kicsit elvont kortársra esetleg, be tudjanak ülni, becsábítsuk őket is, hogy vegyenek rá egyet és bérletet. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés az operaháznak.
1: De hogy ismerkedtél meg az operával?
0: Ez igazából az általános iskolai évek végén és a középiskolai évek közepén történt, mert én zenei általánosba jártam, és az énektanárom észrevette, hogy nagyon jó hangom, én nem akartam zenével foglalkozni, én szakást szerettem volna lenni, legyen szakmám, és akkor ott azzal tök jó el vagyok. De aztán ő kézen fogott vitt mindenhova az országba, az összes konziba ellátogattunk, és én Győrbe kerültem aztán a zeneművészeti szakközépiskolába.

0: is érettségiztem, és az ottani énektanárom, a középiskolai énektanárom volt az, aki egyre több operát hallgattatott velem, ezt hallgass meg, azt a felvételt küldt el, azt adta oda, és így úgy gondoltam, hogy mert én műzikeleket meg rockoperákat szerettem énekelni, és hogy nekem az nagyon távoli ez az opera világa, tehát ez egy fiatalnál nyilván, aki ráadásul nem zenész generációval született bele, annak a klasszikus zene az nem mond sokat, úgymond.
1: Igen.
0: És ahogy,
1: nehezen nem érthető, az kétségtelen.
0: És ahogy hallgattam őket, így arra gondoltam, hogy ha már énekléssel foglalkozom, akkor hát próbálom magasra tenni a lécet és azt átugrani. És így haza is mentem a Győrbe, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy én operaénekes akarok lenni. Hát ezt mondták, hogy oké, hát még ilyen úgyse volt a családom, meg örültek neki igazából. Hát nyilván szakmailag, meg így nem nagyon tudtak támogatni, de hogy lelkileg, meg így a háttérben ott voltak, és akkor így segítettek, hogy akkor ezt így megvalósítsam, meg így örültek neki. Csak nem tudták azt tényleg eldönteni, hogy ez most hogyan lehet, hogyan fogom az egészet megvalósítani, mert hát nyilván nem láttak még erre példát. Uh-huh. És hát nem is volt egyszerű az út, mert hát a középiskolai évek alatt eldöntöttem, hogy akkor én énekléssel foglalkozom. És az első felvételem a főiskolára Győrbe, az nem sikerült. Oda nem vettek fel. És aztán egy nagyon elkeseredtem.
1: A Győri Konziból, ugye?
0: Győri Konziból, uh-huh. Nem vettek fel a Győri főiskolára. És ott el is keseredtem. Ideig magamban is voltam, így zuhanva. Azért egy nagy törés egy zenésznek, hogyha igen. Valami így hirtelen nem sikerül. És akkor...
1: De egyébként nem ritka.
0: Nem.
1: Hogy azért gyakori az, hogy nem veszik föl elsőre.
0: Meg én úgy vagyok vele, hogy Isten úgy, hogy kifülkészletlenek. Szóval igen. Szerintem ebben volt egy ilyen kéz is, aki így felülről dirigálta, hogy ez ne sikerüljön. Egy utólag, ahogy én dolgoztam utána egy asztalos műhelybe, anyagi dolgok miatt is, hogy a szüleimnek segítsek, meg hát én magamat is így helyre rakni, hogy akkor most hogyan, ez nagyon, tényleg nagyon lelombozott.
1: És hát, ez a felvételi után volt.
0: Igen, ez a felvételi után. Ott egy másfél évig dolgoztam egy helyi asztalos műhelybe ajkám. Uh-huh. És hát nem volt könnyű munka, de hát én reggel fél hatkor már benn dolgoztam. Uh-huh. És annyi volt, hogy a volt énektanárom, ő sajnos elkerült Győrből, de még annyit tudott segíteni nekem, hogy a Győri Nemzeti Színházba bekerüljek a kórusba. És én kisegítő kórista voltam, szóval volt olyan előadás, ahol be kell tálni, és akkor ott a Győri kórusban énekelhettem. És a Carmen előadáson például, vagy Bécsben a Verdi Requiemet énekeltem velük, szóval nagyon nagy helyekre el tudtam velük jutni, meg szintre, és jól éreztem magam. És ezt látták otthon is, meg nyilván az asztalos műhelynek a vezetője is látta azt, hogy én meghallotta, hogy a gépek mellett is éneklek. És mondta is, hogyha lehetőségem van rá, vagy bármilyen lehetőséget kapok, akkor ő elenged bármikor meghallgatásra. És jött is egy lehetőség. Jött is egy lehetőség, volt egy helyi országgyűlési képviselő, aki együtt ült egy sorba ültek a Gulyás Dénessel. És a Gulyás Dénes egy világhírű operaénekes.
1: Így van.
0: És ő ugye parlamenti képviselő is volt már akkor, és akkor mondta, hogy elvisz hozzá meghallgatásra, vagy elküld hozzá meghallgatásra. És el is mentem a Gulyás Déneshez, aki igaz nem tudott elvállalni, mert ő Pécsen tanított, meg Pestre szerettem volna jönni. És ugye nem nagy volt a távolság Ajka és Pest között is, meg Ajka Pécs között, meg még nagyon. És ajánlott több tanárt. És akkor kiválasztottam Köncs Boldizsárt, aki egy tekintélyes tenorista volt. Egy idős tenor, de pazarul énekelt még mindig, mert 70 év fölött is olyan hangja volt, hogy az valami lenyűgöző.
1: És nagyszerű akkor, tanár hírében állt.
0: Igen, és igen. Ő majdnem 40 évig tanítottam ugye a Zene Akadémián. És a Vienna konzervatóriumba kerültem hozzá, Csepelre. Hát egy meghallgatásra mentem hozzá Budapestre, és akkor mondta, hogy felvesz magához. Ezzel nincs is probléma. Csak az volt a kérdés, hogy fogok én itt élni Pesten. Miből, hogyan, mert a szüleim nem tudnak támogatni, most akkor én dolgozzak, mert csak hétvégenként járjak fel. És ekkor egy másik ismerősöm, egy képviselő behajálotta a Roma Szakkollégiumot. Az akkor nem régen induló Roma Szakkollégiumot, a jezsuitáknál, ugye Kispestre, és akkor elmentem hozzájuk, hogy hát én szeretnék. Ide felvételt nyertem, és akkor tudnék-e itt szállást kapni, meg mi ez az egész. Uh-huh. És akkor kiderült, hogy a ösztöndíj, szállás, képzés, szóval nagyon komoly szakmai háttér, amellett, hogy én egyetemista vagyok.
1: És hát, illetél akkor tulajdonképpen egyetemista.
0: Igen.
1: A Viennában.
0: Így kerültem be.
1: Ez már a másfél-két év asztalos munka után jött?
0: Igen, úgy volt, hogy én 2010-ben érettségiztem Győrben, és 12-ben, szóval az már majdnem két év is volt, amíg én nem voltam oktatási rendszerben, úgymond. És 2012. októberében kerültem a Viennába, szóval már az év elkezdődött. Sőt, amikor igazán belkerültem az oktatásba, akkor már november volt, mindenki a vizsgákra készült, én akkor kerültem így képbe, hogy akkor most így hogyan lesz.
1: Egy kicsit tegyünk vissza még a zenei képzésednek az elejére. Hol kezdted a zenei tanulmányaidat?
0: Nálunk az volt, nem is a szokás, hanem az volt nálunk a trendi, úgymond. Édesanyám mindenkit beírt a zeneiskolába. Ez több okból is jó volt, így utólag visszagondolva. Egy okból nem kalottunk el, nem keveredtünk rossz társaságba, vagy egyéb helyekre.
1: Tehát az, hogy te most zeneiskolába jársz, annak mi köze ahhoz, hogy most nem kalódsz el, vagy elkalódsz, vagy rossz társaságba kerülsz? Talán azért, mert sokat kell gyakorolnod?
0: Ugye a zeneiskolában az volt akkor nekünk a gyötrelmes, hogy a délutánjaink általában le voltak foglalva, mert hogy délelőtt az iskolában voltunk, utána pedig mentünk a zeneiskolába különböző órák, szolfézen, elmélet, és én ütőhangszereken tanultam, úgy, mint az összes testvérem. Tehát a három öcsém még ütőhangszereken tanult, mert mi 8 vagyunk testvérek, ezt még ugye nem mondtam el, abból a három öcsém van, három bátyám és egy nővérem, de mindenki jár zeniskolába. Mi a kisebbek ütőhangszereken tanultunk, és ez azért volt jó, mert addig is, ameddig a zeniskolában voltunk, addig is lefoglaltuk magunkat. Ez olyan volt, mintha valaki sportra járt volna. Mi nem a sportot választottuk, a családunk nem a sportot nem az, hogy erőltette, hanem kérte, hogy menjünk, hanem a zenét. És akkor így úgy gondolom amúgy, hogy ez azért is volt fontos, mert az érzelmi intelligenciánkat szerintem fejlesztette, kifejezetten a zenei tanulmány. Szóval az, hogy zenét tanultunk, én úgy gondolom, úgy látom az összes testvéremet, hogy a zene az érzelmi intelligenciáját kimagaslóan segítette és fejlesztette és teremtette meg.
1: Szüleid nem zenészek, mégis nagyon fontosnak tartották a zenei képzést a családban. Ez miért van?
0: Hát ugye édesapám bányász volt, édesanyám pedig gyári munkásként ment nyugdíjba, és az édesapám ágáról vagyok, én amúgy roma származású, én félig vagyok csak roma, ha így lehet mondani. Édesanyám pedig ugye nem. Ő egy nagy paraszti családból származik, ő 9 van a testvérek, ők az autentikus, rendes, tehát a földműveléssel foglalkozott a szülei, illetve a papám bányász volt, a mamám pedig gyógynövényekkel foglalkozott, és földjeik voltak, szóval ők tényleg ez a klasszikus paraszti család. És édesapámnak az ágáról a nagypapám volt muzsikus cigány az Alföldön, aki igazából
1: Prímás
0: volt, aki ebből is élt. Amellett azért dolgozott nyilván, mert az nem lehetett csak a zenélésben megélni, de hogy neki ez volt a hivatása. És édesapám nagyon örült, amikor én a zenei pályát választottam, például emiatt is, mert hogy egy újabb zenész lehet a családban. Igaz, én nem Prímás leszek, de hogy mégiscsak a zenei vonalat viszem tovább, és szerintem ezért is volt nekik ez fontos és jó, hogy én ezt választottam, hiszen a testvéremék nagyon jó hanggal vannak megáldva, nagyon jó adottságaik vannak, de ők a szakmába teljesedtek ki, ők teljesen más pályán mozognak. De ugyanúgy, hogyha van egy rendezvény, akkor például volt olyan már, hogy öcsémmel énekeltem együtt, mert őnek is nagyon jó hangja van, csak ő inkább a könyvzenébe, és akkor együtt énekeltünk, mint egy Máté Péter dalt. Szóval így, lehet így ezzel így játszani, és meg így szoktam is fel ezt így erőltetni, úgymond így, meg így szeretem ezt a vonalat így.
1: De professzionális zenész csak te lettél a testvéreid közül.
0: Ez így igaz.
1: És hogy érzed? Tehát aki zenét tanul, az említetted, hogy annak fejlődik az érzelmi intelligenciája. Ad valami pluszt még a zene szerinted?
0: Szerintem
1: akár összehasonlítva a sporttal.
0: Szerintem ugyanúgy, mint a sport, én sportemberekkel is beszéltem már erről, és hasonlóan vélekedtünk. Azon, hogy szerintem egy rendet, egy napi rendet is ad a zene, nyilván a gyakorlás miatt is, meg a felkészülés miatt is, meg hatalmas koncentráció. Szóval az, hogy darabokat megtanulni, vagy eljátszani, akár kottából, akár fejből, mind a kettő a gyakorlás mellett egy nagyon nagy koncentrációt igényel. És a sportban is, hogy az embernek az, hogy nem csak, hogy megjegyezze a lába, vagy a keze, vagy bármi az, hogy most milyen mutatvány következik, hogy milyen akrobatikus lépés, vagy bármi, ugyanígy a zenében is nagyon sokat kell gyakorolni, és ez nagyon szerintem a szorgalmat, a magatartás is fejleszti akár. Sokkal, én úgy éreztem amúgy, hogy sokkal nyugodtabb gyerek voltam gyerekként, mert hogy energiákat fektettem abba, hogy tanulok, meg hogy zenével foglalkozom, és azok az energiák, amik bennem voltak, azok elvesztek ebben úgymond, és nem voltak felesleges energiáim, amiket persze kiszaladgáltam magam, ugyanúgy, meg nyilván csibészkedtem, meg fáramáztam, meg ahogy egy gyerek, de hogy ez fontos az, hogy a zenei képzés, ugyanúgy, mint a sport, ad egy ilyen rendet az életben.
1: Uh-huh. De mondjuk arra már nem volt időd, hogy reggeltől estig a patakparton ugrálj, sétálgass, és azon gondolkodj, hogy most hogyan közd le magad.
0: Persze, nyilván erre nem volt idő, de azért én is éltem gyerekként.
1: Persze. Fontosnak tartod a gyerekek zenei nevelését?
0: Én abszolút. Abszolút fontosnak tartom a gyerekek zenei nevelését, és éppen ezért is tartom nagyon, nagyon jó programnak azt, komoly zene által gyereket szólítunk meg, akár operával, akár egy szimfonikus zenekar. Nagyon sok gyerekprogramot tudok, meg hallottam, meg így nekünk is lassan aktuális lesz majd a feleségemmel, hogy ez nagyon jó szerintem. Uh-huh. Nagyon jó az, hogy gyerekeknek szóló egyre több zenei produkció van, ami gyerekeknek szól. És ez nagyon fontos szerintem. Uh-huh.
1: Ha már így említetted a feleséged és a gyereket, hát tulajdonképpen nem sokára érkezik nálatok is a baba. Van valamilyen terved, hogy hogyan fogod őt irányítani? Vagy már esetleg most hallgattatok vele valami zenét?
0: Ez egy érdekes dolog.
1: Hiszen, hogyha a Kodály elveire gondolunk, ugyebár a zenei nevelés az nem a születés után, hanem a születés előtt 9 hónappal kezdődik. Sőt, az anya születése előtt 9 hónappal, ugye?
0: Igen.
1: Hát, hogy van valami...
0: Ezzel amúgy egyet is tudok érteni, abban a szempontból is, hogy hát még nem 2 hónap van maximum hátra a szülésig, és ezelőtt is, meg ezután is én folyamatosan azért előfordul, hogy éneklek a babának, és hallgat is rá. Mármint, hogy olyan szinten hallgat rá, hogy vagy akkor pörök fel, vagy akkor nyugszik meg. Szóval így kommunikálunk igazából én a gyermekemmel, még aki a pocakban van, hogy éneklek neki, meg beszélünk hozzá, szóval rengeteget, és operaénekessel beszéltem, akinek most már felnőtt gyereke van, hogy ő például pont a várandóság alatt készült egy nagy operára, és egy áriát nagyon-nagyon gyakorolt, legnagyobb áriát belőle, és utána, amikor megszületett a gyermek, arra az áriára nyugodott meg például. Sírt, berakta azt az áriát, és teljes nyugalom. Szóval ezek óriási, óriási dolgok. Én a gyermekemet nem szeretném erőltetni, hogy ő most menjen el sportolni, járjon a jélre, vagy bárhova. Minden lehetőséget megadok neki, amit ő szeretne. Nyilván ha van rá lehetőség, meg már pedig van rá lehetőség, akkor azért szeretném, hogy a zenével is foglalkozna. Meg hát ha van még ideje, akkor sportolna, de nem szeretném azért leterhelni, hogy legyen gyerekkora, vagy bármilyen nagyon specifikus dolgokra, nem gondolok, hogy most 5 nyelven beszéljen 6 éves koráig, szóval nem szeretném, hogyha ne lenne belőle egy egészséges felnőtt, de szeretném, hogyha annál azért többet, hogy mondjam, többet kaphatna jó időben, mint amit én. Szóval az, hogy ő már tényleg akár ebbe a zenész generációba beleszülethessen, hogy ez vegye körül. Hát nyilván azért én, ha lesz rá lehetőség, akkor beviszem az operába, az biztos, elviszem előadásokra, ez meg próbákra. Én nagyon szívesen, hogy lássa, hogy milyen ez a munka, amit én végzek. Meg hát tapasztalja azt, hogy mit ad a zene.
1: Feleségedről mesélj nekem egy picit. A Roma szakkollégiumban ismerkedtetek meg, majd erről is természetesen beszélünk. Tehát ő is egy fiatal értelmiségi, ha szabad ezt mondanom, diplomás.
0: Igen, a feleségemről azt érdemes, hogy lehet tudni, hogy neki van 2 diplomája. Az egyik az egy szülésznő diploma, az az alap képzésen azt szerezte meg, és egy egészséggazdasági, egészségpolitikai diplomája az ELTE-ről, amit angolul végzett 2019-ben, 2018-ban. Diplomázott, és most ebben is dolgozik igazából egy magánkórházban biztosítási menedzser. Szóval az is érdekes, hogy nem zenész páros vagyunk, szóval nem zenész a zenésszel, de ez nem feltétlenül jelent nekem hátrányt, vagy neki előnyt, vagy hogy mondjam, szóval nem feltétlenül előnyös, hátrányos helyzetben vagyunk, hanem nyilván szokni kellett egymáshoz, mert hogy nekem teljesen más a napi rendem, mint neki. Szóval bemegy egy klasszikus munkahely, szóval nem, az opera nem egy klasszikus munkahely, hanem van a délötti próbák, vagy esti, akár késő esti előadások, hogy nyilván azért ezt meg kellett szokni, hogy ez nekem egy máshogy működök. Az, hogy én reggel korán kelek, az nagyon ritka, vagy nyilván előfordul, mert muszáj, meg hát ez majd egyre sűrűbben fog fordulni, de hogyha mondjuk egy szerepre készülök, vagy egy előadásra kell mennem, akkor ott azért ki kell pihennem magamat. Szóval ez egy teljesen más. Igen.
1: Más élesi.
0: Más életritmus. Ritmus is, meg életstílus is.
1: Igen.
0: De ezt nagyon jól összhangba vagyunk, szóval nagyon, nagyon jól összejött közöttünk, mert mi a szakkollégiumban ismerkedtünk, meg még rögtön amikor bekerültem utána, nem sokkal egybe is kerültünk, úgymond. És lassan 10 éve, hogy együtt vagyunk.
1: Uh-huh. Egy kicsit beszéljünk erről a szakkollégiumról, hiszen amikor bekerültél a Vienna Konzervatórium Budapest zeneművészeti főiskolára, akkor jött neked ez a lehetőség, hogy bekerülhetsz a Roma szakkollégiumba, ugye?
0: Igen.
1: Ahova csak főiskolai, illetve egyetemi diákok mehettek akkoriban. És mit jelent ez a Roma szakkollégium? Mit adott ez neked?
0: Ugye ez egy abban speciális, hogy nem egy klasszikus kollégium, hogy bemegyünk, alszunk, hanem itt egy közösséget is kovácsolnak. Uh-huh. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektetett az akkori igazgató, és szerintem a jelenlegi igazgató is, hogy ne csak egymás mellett tanuljunk, hanem egymással tanuljunk. Szóval, és az volt a specifikusa, ugye a klasszikus szakkollégiumok azok úgy indultak, hogy csak közgazdászok, csak jogászok, csak matematikusok, most csak mondtam néhány példát. Uh-huh. Itt ugye nem ez a klasszikus szakkollégium rendszer volt, hanem az, hogy minden szakról jöttek emberek. Főiskoláról, egyetemről, különböző szakokról jöttünk, de voltak közös óráink. Szóval voltak képzések, amiken részt vettünk együtt. A szakkollégium abban adott többet, hogy adott ösztöndíjat, amiből meg tudtunk élni Budapesten, anélkül, hogy kellett volna dolgozni. Ki tudtuk fizetni a szakkollégiumi díjunkat, a kollégiumi díjunkat, tudtunk belőle étkezni. És amellett rengeteg közösségi, közéleti embert hozott be a képünkbe, úgymond nagyon sok emberrel ismerkedhettünk meg, rengeteg embert hoztak oda előadónak, tanárnak, tanulhattunk különböző nyelvet, tanulhattunk zenészként, mondjuk gazdaságtant, vagy vállalkozási alapismereteket, amit az életben nem tanulnék. Uh-huh. És ez ebbe adott sokat. Abba adott sokat, hogy nekem például a kapcsolatrendszeremnek a 90% az a szakkollégiumból van. Ez mind gazdasági emberekre értem, mind magák a szakkollégisták, hogy rengeteg emberrel megismerkedhettünk, és arra tanított meg, és ez egy nagyon jó tanítás, hogy merjünk emberekhez oda menni, merjünk bemutatkozni, merjünk kontaktokat teremteni, merjünk kapcsolatokat építeni, mert tenélkül a világ kicsit szűkösebb. Uh-huh. És a kapcsolatrendszeren keresztül már sokkal több mindent el lehet érni, úgymond, mert sokkal több helyre el lehet kerülni, sokkal több mindent meg lehet ismerni, és ez egy nagyon fontos, egy fiatal felnőtt életében szerintem ez egy nagyon fontos, meg meghatározó időszak volt ráadásul, hogy a közösség, amit ott megéltünk, és az ismeretségek, amiket ott kaptunk, meg a képzés, az nagyon fontos volt. És mi például 15-ben egy egyesületet alapítottunk a fiatal barátaimmal.
1: Aha. Tehát tulajdonképpen erre is mindjárt visszatérünk. Ami a specialitása ennek a szakkollégiumnak, amit nevezzük nevén, ez a Jezsuita Roma szakkollégium, melynek egyébként akkoriban vezetője Antal István volt,
0: igen,
1: ha jól emlékszem. Valahol identitás erősítő szerepet is felvállalt, én azt gondolom. Tehát azon kívül, hogy nagyon-nagyon hasznos képzéseken vettetek részt, ahogy elmondtad, és zenészként akár egy picit bepillantást nyerhettél a vállalkozási ismeretekbe, a közgazdaságba, meg egyéb dolgokba, akár miniszteri szinten is hoztak nektek előadókat, ami egy óriási dolog szerintem. Igen. Az identitás erősítés volt egy másik kimondott
0: célja. Ez abszolút így van, és Ami még ugye speciális dolog, hogy a roma szakkollégium, de nem csak romák voltak ott. Uh-huh. Szóval romák voltak nagy részben, de olyan nem romák is voltak, akiket érdekel ez a világ. Uh-huh. Érdekel az, hogy hogyan fogunk együtt élni mondjuk 20-30 év múlva, vagy 50 uh-huh. év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 5 év múlva. Uh-huh. Hogy a képeket, hogy az együttélésnek a megismerés, hogy milyenek amúgy a romák, hogy milyen, uh-huh. milyen egyáltalán a romának lenni. És igen, a szakkollégiumnak volt egy identitás erősítő, úgy gondolom erősítő része is, de ez mind magyar identitás, mind a roma identitásra igaz. Uh-huh. Szóval az a legfontosabb része ennek, vagy ez egy ilyen kulcs szava volt a kettős identitás ennek a szakkollégiumnak, hogy aki mondjuk magyar, az ugyanúgy roma. Aki a roma, az ugyanúgy magyar. Szóval az, hogy én most roma származás, vagy roma vagyok, az nem jelenti azt, hogy nem vagyok magyar.
1: Persze.
0: Ugyanúgy, ahogy ugyanúgy igazából csak klasszikus értelemben, mert nagyon sok fele járok az országban, és emberekkel beszélek, és akkor megkülönböztetik magukat, hogy én roma vagyok, vagy én cigány vagyok, és én nem vagyok magyar. Vagy ők a magyarok, én meg a cigány. Vannak ilyen nézetek, de ugye ezen szeretett volna szerintem a szakkollégium segíteni sokat, és ezen tudott segíteni, uh-huh. hogy azért, mert én roma származás vagyok, attól még én ugyanúgy magyar vagyok, ugyanúgy szeretem a hazámat, ugyanúgy ez nekem ez az első. Igen. Ugyanúgy, ahogy egy sváb. Ugyanúgy neki fontosak a német gyökerei, igen. de fontos az, hogy ő magyar. Nekem fontosak a roma gyökerek, de az is fontos, hogy magyar vagyok. És ez a szakkollégiumnak ez egy nagyon nagy szerepe volt ebben.
1: Ha megnézzük a Facebookodat, oda is úgy emlékszem, valami ilyesmit írtál ki, hogy roma származású magyar operaénekes.
0: Igen, nekem ez
1: tehát fontos. Ez neked kiemelten fontos, én ezt úgy vettem észre.
0: Nekem fontos, azért is fontos, mert ha meghallják azt a szót, hogy roma vagy cigány, akkor ez egy pejoratív értelemben értik egyből. Szóval ez nem emberekre értik, hanem már ez egy viselkedési forma lett kvázi, hogy valaki cigányosan viselkedik mondjuk. Uh-huh. És a cigány szónak, meg a roma szónak az értékét megtartandóan, meg erősítve próbálom én azt tudatosan vállalva, hogy én roma származású vagyok, roma származású magyar énekművész, vagy magyar operaénekes, mert ez fontos szerintem, a társadalmi szinten fontos az, hogy lássák, hogy igenis egy srác, aki 8 gyerekes családból jött, akinek hátrányos helyzetűek vannak a családjában, vagy hátrányos helyzetű családból jött, meg abból a közösségből jött, uh-huh. az eljutott erre a szintre. De ugyanígy matematikusok, fizikusok, történészek, jogászok végeztek nyilván, de hogy nekem ez egy fontos uh-huh. mérföldkő az életemben. Hát én olyan emberekkel találkozhattam, akikkel a szakkollégium nélkül nem. De itt a legnagyobb értelmiségiekről beszélek, roma értelmiségiekről, Csoli Darócival ott uh-huh. találkozhattam, ismerhettem még életében. Végigkísérhettem hát most már lényegében utolsó életszakaszában sajnos, de hogy akkor is még aktívan tanított például, igen. vagy Nagy Guszti, vagy...
1: Nyelvet is tanított, igen.
0: Vagy találkozhattam Daróczi Ágékkal, szóval így nagyon olyan emberekkel, akik meghatározóak a kulturális életben, meg az értelmiségi létben, uh-huh. úgy gondolom.
2: Mai vendégem Farkas András, az Operaház magánénekese volt, akivel beszélgettem a lehetőségekről, az önmenedzsmentről és a roma szakkollégiumról is. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunem!
0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bende Gúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelezi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. december 2-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Farkas András, az Operaház magánénekese, akivel a múlt héten megkezdett riport mai második részében beszélgettem a cigánykultúráról, a közéletről és az operaénekesek életéről. Tartsanak velünk ma este is!
5: Cigány nyelvvel milyen kapcsolatod van?
6: Hát én tanultam lovári nyelven a Csolitól is, meg a Csoli könyvéből is, a Gusztitól.
5: Aztán a szakkollégiumban?
6: A szakkollégiumban, igen. Sőt, hivatalosan nekem abból is van nyelvvizsgám, mert hogy én emelszint érettségiztem annak idején lováriból, de már ugye nem használom. Persze. Én nagyon sokat elfelejtettem, szóval nyilván vannak, amiket megértek, olyan szövegkörnyezetben vagyok, de most az autószerelésre nem biztos, hogy érteném, hogy most pont ott mit mondanak. De ez egy nagyon érdekes, nagyon jó dolog volt szerintem, hogy én annak idején ezt megtapasztalhattam, hogy egy olyan nyelven tudni, ami egy kicsit ilyen speciálisabb abban az értelemben, hogy az a közösség, ahonnan mondjuk a feleségem jött, olá cigány közösségből jött, náluk ez a nyelvi dolog például nem volt annyira kérdés. Ő például nem beszél a nyelvet, de azért ért részeket a történetekből, meg mondatokból. De például az ő testvére, vagy a szülei, ők például beszéltek cigányon, szóval náluk. A bátyja előbb tudott cigányon, mint magyarul. Például, szóval...
5: Igen, tehát ez...
6: Valahol ez...
5: Vannak olyan családok, ahol ez...
6: És szerintem ezt nem is érdemes, meg nem is szabad elfelejteni, mert ez is a kultúránk része.
5: Igen.
6: És például a cigány nyelvre még egy picit, csak egy olyan szösszenetnyit beszélve, hogy mi csináltunk olyat nagy Guszti barátom, aki amúgy műfordító költő, hogy cigányul operákat énekeltem. Szóval operáriákat.
5: Júj, de
6: jó. Azt megcsinálni, hogy magyarról lefordított a lovárira, és én utána énekeltem. Azt az áriát, amit amúgy én olaszul szoktam énekelni. Szóval vannak ilyen kooperációk, és ezt tervezzük is, hogy ezt kibővítjük, meg ezt így szeretném, ezt így kicsit erőteljesebben, mert hogy a nyelvet is magát egy olyan szintre emeljük ezzel, ami páratlan, meg nem volt még ilyen. És szerintem ezek nagyon érdemes így eljátszani ezekkel a dolgokkal. Úgy látom.
5: Én azt gondolom, hogy a szakkollégium valahol a közéletbe is tereli, illetve irányítja a diákjait. Esetedben ez megvalósult?
6: Olyan értelemben, hogy engem mindig érdekelt a közélet. Már a szakkollégium előtt is érdekelt a közélet. Az, hogy én egy kisfaluból származom Ajka mellől, ami Ajkával egy települést alkot. Hát én Ajkainak mondom magam, de igazából Padrakúti vagyok, szóval ez egy kis falu Ajka mellett. Egy 3000 fős falu, azért annyira nem kicsi, de egy kis falu. És ott is érdekeltek mindig az, hogy mi történik a faluban, hogy mi történik a faluval. Uh-huh. Hogy a faluban most felavatnak egy szobrot, vagy nem, vagy szóval ilyen kis apróságok, de hogy még nem tudat alatt érdekeltek ezek a dolgok szerintem. És amikor a szakkollégiumban már a vége fele voltam a szakkollégiumnak, akkor bennem felmerült az a kérdés, hogy én a közéleti pályát az inkább a civil szervezettel fogom erősíteni magam, és akkor beállok egy civil szférába, vagy egy közszférába, és akkor elmegyek esetleg minisztériumba, vagy politikusnak állok. Annak idején ugye

0: mint magánember. És pont egy ilyen fesztiválra nyertem a kulturális államtitkárságtól támogatást, és ott festők, költők, zenészek, nagyon jó zenészek voltak jelen, de ugyanúgy a magyar néptánc csoportok is például, akik cigány táncoltak és néptáncot, hogy a kulturális része, mert az egyesületünkkel nekünk ez a legfontosabb, hogy a kultúrát erősítsük és mutassuk meg az embereknek, hogy ez mennyire gazdag és hogy mennyire sokrétű. És hát épp ezért is voltak ott ugye mindenféle művészeti ágakból, hogy nekem ez egy fontos dolog.
1: És hogy látod azt, hogy te egy végzett művész, operaénekes, az operaház magánénekese vagy? Ez ad neked valamiféle rangot, akár szervezőként, akár roma közéleti személyiségként, hogy így végezd a munkádat?
0: Úgy gondolom, hogy részben talán adhat, de nem rangot, hanem inkább elismerést. Ugye nálunk az opera énekesi pályán, ugye azt el lehet mondani Magyarországon, hogy egy darab operaház van. Szóval egy énekművész, ha végez a zeneakadémián, akkor több választása is van, de a kettő vagy kórusba megy, vagy pedig az operába jut be, így vagy úgy. És nekem az volt a szerencsém, hogy a zeneakadémián, amikor én ott tanultam, igaz, én nem opera szakon végeztem, hanem oratórium és dal és oratórium szakon végeztem, hogy én rengeteg opera előadásba vettem részt közreműködőként, mert tanulistában mindig kellett, mindig kevés volt, és mindig kellett a tenor. És a Almási Tóth András, aki aztán a művészeti igazgatója az operának, ugye ő két beugrásból lett évadó szerződésem igazából. Én valószínűleg így kerülhettem az operába, így utólag visszagondolva, hogy két beugrási lehetőséget elvállaltam. Egyszer egy kortárs angol operát, a sárga Yellow Sofa címet viselte. Ez egy angol kortárs opera volt, ott pár napon volt, hogy megtanuljon a szerepet. Az nem volt egyszerű. A másik pedig Gyöngyösi Leventének a Mester és Margaréta című operája, ami a mostani évadban is lesz. Ott három kis szerepet kellett megtanulni igazából. Nagyon énekelni nem kell sokat, viszont rengeteg tánc és mozgás, mert ez egy musical opera. Szóval egy nagyon nagy show az egész. Írtuzatos mozgás van benne, és nagyon-nagyon komoly tánclépéseket kellett megtanulni, szóval. És én a próba időszaknak a vége fele kapcsolódtam be, szóval valóta, mert Covid nagyon sok mindent elvitt. Például az előadást is, a bemutatóját úgy tudtuk megtartani, hogy nulla közönség, és az volt az ős bemutatója az operában, hogy ott van a kamera, felvesz, és akkor az közvetíti a közönség fele. Ugyanígy az angol kortárs opera is már úgy volt, hogy, és tényleg ez a Covid beúrások, hogy Covidos lett az egyik a tenorista, és akkor nem találtak más, és én előtte egy héttel voltam az operában meghallgatáson, hogy meghallgattak, hogy tudnak-e valamit kezdeni majd az évadban velem, és akkor így eszébe jutottam a rendezőnek, hogy tényleg ott van az András, akkor kérjük meg őt. És akkor megtanultam, elmentem, énekeltem, és aztán megkértek ugyanúgy a Mester és Margarétára, mert ott is azt hiszem beteg lett az énekes. Elmentem, ott is énekeltem, és akkor így látták azt, hogy én rám lehet azért számítani, hogyha úgy van, akkor én a semmiből megcsinálom valahogyan az előadást. És akkor így kaptam el az első évados felkérőmet, és akkor most már a másodikat, mert most már volt az én mögöttem valami teljesítmény.
1: Én azt gondolom, hogy az élethez általában, de aztán a művészi karrierhez pedig kiemelten nem csak a tehetség, hanem a szerencse is valahol szükséges.
0: Óriási, persze.
1: Tehát valahol
0: óriási.
1: A csillagoknak az együttállása az, hogy valakiből kijöjjön egy nagy művész.
0: Igen, hát a feleségem, mindig ezen szoktunk így nem is vitatkozni, hanem így beszélgetni, hogy ő azt mondja, hogy fontosabb az, hogy ott legyél, mint az, hogy szerencsés legyél. De a kettőnek meg nagyon, nagyon szorosan együtt kell, hogy működjünk. Uh-huh. Hogy az is fontos, hogy ott legyél, persze, meg csináld, meg teljesíts, meg azért tudja, legyen tudásod is persze. Mögötte, de lehet tudásod, ha nincsen az a szerencse. Én mindig erre szoktam hivatkozni, igen, nincsen szerencsét, hogy pont akkor legyél ott, mert akkor hol vagy. Uh-huh. Szóval ezek nagyon összetett dolgok, de minden esetre nekem is nagyon sokat számított. Az, hogy kik voltak ott, segítettek rengetegen, meg az, hogy a szerencs azért végig kísérte az életemet eddig is, meg remélem, hogy ezután is.
1: A Viennából bekerültél a Zeneakadémiába.

0: Akadémiára, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, hogy pontosabban fogalmazzak. Milyen volt ott tanulni?
1: Hú, hát nagyon érdekes volt a Zeneakadémia, teljesen más hangulat volt, mint a Vienna Konzervatórium. A Vienna Konzervatóriumban, hogy őszinte leszek, én főként az énekórákra jártam többet, de mindenre bejártam, mindent megpróbáltam megcsinálni, de az énekre helyeztem a hangsúlyt. Uh-huh. Mert tudtam, és az is volt meg eltervezve, hogy én a Zeneakadémiára megyek majd felvételizni, és énekből kellett nagyon-nagyon nagyot alkotni ahhoz, uh-huh. És nem is mertem volna anélkül, hogyha nem a Köncsboldizsár tanít, akkor nem mertem volna a Zeneakadémiára menni. Mert ő látta bennem azt, hogy de ez a teljesítmény, ez elég oda, és ez bőven jó oda. Hmm. És olyan művet is vittem annak idején a felvételére, amit a mesterszakon is kevesen énekelnek, mert pont az az adottságom volt, hogy a hangom az nagyon könnyen szaladt, és nagyon, nagyon koloratúrkészségem, ugye ez kiemelkedő, és ezt ő vette észre igazából, nem is tudtam, hogy nekem van koloratúrkészségem, most tudom, mi az, hogy koloratúrkészség így hirtelen. És akkor elkezdtünk Bachot tanulni például. És én a Karácsony Oratóriumból az egyik áriával felvételiztem, amit ő azt mondta, hogy majdnem 40 év alatt nagyon ritkán hallott a Zeneakadémián ottani hallgatótól. És ilyen BA-ra ezzel mentem felvételizni, ezért is vettek fel, amúgy ezt meg is mondták, hogy a koloratúrkészség miatt kerültem oda. És emlékszem, akkor még Marton Éva művésznő volt a tanszékvezető félig. Hát nem ő volt már, de még ő ott volt a felvételimen. És őnek egy kérdése volt már, amikor már három dalt meghallgattak meg az áriát, hogy de miből fogok én megélni. Mert azt látta, hogy bejön egy gyerek, egy szerencsétlen hallgató, akinek ilyen rosszabb szabású, kicsit nagyobb zakó volt, elénekelt a darabokat, tök szépen elénekelte, de hogy ő most így mit fog, mert hát hallották, mert hogy el kellett mesélnem a családi hátteremet, hogy azért itt nincsen mögöttem pénz, felül a fegyver, és hogy ez hogy? Akkor mondtam, ennyit mondtam, emlékszem, nagyon tisztán emlékszem, mert nagyon be voltam tolva, nyilván az így Marton Éva. Hát, ő egy nagyon nagy szakmai tekintély, és azt mondtam neki, hogy ha felvesznek, akkor azt megoldom. Mert én már akkor szakkollégista voltam, és tudtam, aha, hogy azzal a probléma
0: lesz. Segíteni fognak.
1: Segíteni aha. fognak. És akkor így elsőre felvettek a Zeneakadémiára, amit tényleg nem gondoltam volna, de hát megint úgy álltak a csillagok, hogy nekem oda, akkor kellett oda mennem, és így kerültem be. Uh-huh. És aztán az egyetemi életben is elég aktívan részt vettem, mert én 2015-től, 13-ba kerültem oda, 2015-től 19-ig a hallgatói önkormányzat elnöke is voltam. No. Szóval ott sem hagyott nyugodni a közéleti tevékenységem, igen. És akkor szenátusba ülhettem, beláttam az egyetemnek a nagy működésébe, ami nem volt egyszerű, igen. De nagyon jó tapasztalatok voltak. Szóval ezek szerintem az életre is felkészítettek, hogy ezeket így végigjártam, meg láttam. Amellett, hogy persze tanultam, uh-huh. készültem az órákra, meg hát az énekre azért nagy hangsúlyt fektettem.
0: Uh-huh. Ez volt a BA, és utána jött az MA.
1: Igen, utána a mester
0: végzettség. Tehát azt is.
1: Igen, a mesterképzés, igen, és az volt még az érdekesség, hogy én legelőször egy Wagner énekeshez kerültem, aki külföldi volt, ráadásul nem is magyar, Johannes von Duisburg.
0: Mármint, hogy az MA szakon?
1: Nem, ott a BA szakon.
0: Igen.
1: Mert lehetett így neveket felírni a listán, kihez szeretnék kerülni. Hát most én nem is nagyon ismertem a tanárokat, de nyilván mindenki Marton Éva nevét írta be legelőször, mert ő volt a legismertebb. Igen. És akkor egy évig tanultam ennél az énektanárnál, és utána ő elment végül is külföldre, és utána én Kertes Ingridhez kerültem. Aki, hát ő is egy kiváló operaénekesnő, és egy hatalmas nagy név, és hát nagyon sokat köszönhetek neki, mert a hangi állapotomnak a megőrzését, meg a fejlesztését, azt nélkül nem tudtam volna. Uh-huh. Szóval nagyon sok énekes belesik például abba a csapdába, hogy nagyon korán szeretne nagyon nagyokat énekelni. És például ő ezt az utat nagyon jól megmutatta nekem. Hát persze Köncsboldizsárral az élen, csak ő már sajnos addig 17-re már ugye meghalt ő, és nem tudtam úgy igazából, hogy így konzultáltam, de hogy énekoráknál nem jártam hozzá, hanem tanárnőtől, hát ő volt a mesterem. És nagyon-nagyon megtanított arra, hogy idő előtt ne énekeljek már a szerepeket. Tehát a felépítkezést, amit az opera is, ugye, amit így csinálnak, hogy kis szerepeket énekelsz, aztán középszerepeket, aztán nagy szerepeket. Ritka az, nagyon-nagyon ritka az, amikor valaki hirtelen nagy szerepet kap. Vannak ilyenek. De én úgy gondolom, hogy ez egy tudatos dolog is, mert egy énekesnek a hangjával nagyon-nagyon gazdálkodni kell. Nyilván egy hangszeres is a kezére nagyon vigyáz, ugye, az ujjaira, meg hát magára a testre, meg a lélekre, hogy az épp legyen. De egy énekesnél a hang az nagyon érzékeny. Nagyon érzékeny, és ő ezt nagyon meg tud tanítani, hogy mi az, ameddig el lehet menni, mi az, amit még el lehet vállalni, mi az, amit még bír a hang, és mi az, amit majd később. És ne akarjak előre nagy, nagyon nagy dolgokat harapni, és utána az esetleg egy pályaelhagyás saljár, vagy bármi.
0: Időnként csodálkoztam, hogy ugyebár a hangszeresek azok 5-6-8 órákat gyakorolnak, és akkor megkérdeztem az énekeseket, hogy hát biztos te is sokat gyakorolsz, mennyit szoktál gyakorolni? És amikor mondják, hogy hát 2 órát, maximum 3 órát, akkor ne, tényleg, csak ennyit kell, vagy lehet gyakorolni? Ez hogy működik?
1: Ez nyilván, amikor minél...
0: Tehát ez pontosan az, amiről tulajdonképpen te most beszéltél, hogy nem szabad túlerőltetni a hangot?
1: Minél előre haladottabb az ember, szóval minél inkább fiatal, régebb óta fiatal lesz, így szokta nevezni. Jó. Hogy minél inkább halad előre a korral, úgy szerintem bizonyos szintig el lehet jutni, hogy többet gyakoroljon az ember. Nyilván ez akinek hogy esik. Uh-huh. Azt nem mondom, hogy 10 perc gyakorlással nagyon sok mindent lehet tanulni, de azt is lehet csinálni, például én úgy szoktam általában naponta, hogy többször kevesebbet gyakorlok. Uh-huh. És a memorizálás az a több. Szóval az énekesnél az szerintem, ami a hangszeresnél esetleg ugye izommunkák, az énekesnél is nyilván ez sokat, mert hogy begyakoroljon egy izom munkát a hang képzésben, az is fontos. Uh-huh. De az is fontos, hogy ott szövegeket kell megtanulni. Nem elég, hogy a dallamot megtanulod, hanem hogy ráhúzol egy idegen nyelvet kvázi, uh-huh. vagy ha magyart, akkor is azért meg kell tanulni egy egész szerepet. És borzasztóan nagy memóriajáték szerintem. Uh-huh. Az is, hogy megtanulj egy zongoraversenyt, nyilván. De az, amikor zongoraversenyt tanulsz meg mondjuk szöveggel, az úgy kemény. Igen, nyilván az, hogy ott nagyon sok szólamot kell megtanulni, de itt meg az, hogy tehát különböző nyelveken kell megszólalni, és akkor énekelned kell, és ez nagyon nagy meló. Én úgy gondolom, hogy többször kevesebbet. Az, hogy 1-2 óra azért legyen meg naponta, szerintem az ajánlatos is. De ha az ember gyakorlottabb, meg már nagyobb rutinnal rendelkezik, akkor ez felmehet többre. Nyilván az operában is a próbák azért rengeteg idő. Szóval az, hogy mondjuk elkezdünk próbálni 10-kor, és 2-ig próbálunk, és utána mondjuk lesz egy kis szünet, és akkor mondjuk 3-tól 6-ig, vagy mondjuk 6-tól 10-ig, azt azért végig kell, mondjuk esetleg valakinek végig kell énekelnie, most lehet, hogy nem teljes hanggal fogja végig énekelni, de ezek fortélyok, ezeket meg kell tanulni, uh-huh. hogy tudsz úgy spórolni próba közben, és ezt nem is várják el, hogy ott teljes hanggal énekelj összes próbán. Hogy tudsz spórolni ahhoz, hogy legyen majd az előadásokon is nagyon, nagyon színvonalas hangod. Ez mind gyakorlás, meg hát ott kell lenni a pályán igazából. Van egy olyan szint az éneklésben, meg gondolom a mindenféle hangszerben is, hogy a színpadon tanulod meg. Szóval az életbe tanulod meg, miközben dolgozol és miközben játszol.
0: Ez a színpadi rutin.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Az énekeseknek azért sokkal összetettebb készségekre van szükségük, én azt gondolom. Tehát azon kívül, hogy tényleg szépen kell énekelni, ez alapkérdés. Valóban több nyelven kell nem feltétlenül beszélni, de azért készségnek lenni ahhoz, hogy több nyelven meg tudjon szólalni az ember. Akár oroszul, olaszul, magyarul, franciául, tehát ezek alapnyelvek, gondolom.
1: Német-olasz, ugye az
0: német, a... bocsánat.
1: A dal és operai dolognak a jelentős százaléka szerintem.
0: Igen.
1: Olaszul és németül írózott.
0: De ezen felül színészi munka az, ami azt hiszem, hogy még nagyon erősen meghatározza az énekeseknek a szükségleteit, ami szükséges ahhoz, hogy előadjon egy szerepet. Tehát nagyon összetett ez a dolog.
1: Igen, nagyon összetett dolog, és az a szerencsénk, hogy a Zeneakadémia arra is nagyon sok lehetőséget biztosít, és nagyon nagy hangsúlyt fektet, hogy kitől tanulja az ember ezeket a dolgokat. Vagy az, hogy mondjuk megtanulsz énekelni, oké, van egy énektanárod, egy jó mestered, uh-huh. akivel tanulsz, de mondjuk a színészi készségek, vagy a beszédkészség színpadon. Uh-huh. Azért nekünk, én olyan tanárokat tanulhattam, mint Hegedűs D. Géza, uh-huh. a uh-huh. kortársaim Molnár Piroska, Kautsky Armand. Uh-huh. Szóval akkora nevek, akik a magyar színész társadalom meghatározó nevei, uh-huh. szóval ott tanítottak minket a zenekarban, miattunk bejöttek, és oda meg vissza voltunk, hogy bejöttek, és akkor így azt a tudást, amit ők át tudtak adni, azt ők át is adták, és verseket tanultunk, tényleg ilyen szituációkat gyakoroltunk. Emellett meg volt még táncóránk is, szóval a tánc is nagyon fontos, a mozgás a színpadon. Nagyon, például az operettben, meg aztán főleg, az operett az, ami operaénekesként előfordul, hogy operettet kell énekelned, és ott a mozgás az elengedhetetlen. Szóval ott tánc nélkül, ott kász a színpadon, az már nem a klasszikus opera. Szóval az opera éneklés már tényleg annyira összetett, és nem is azt mondom, hogy csak az marad a pályán, aki mindenben jó, de valamilyen szinten mindennek működnie kell ahhoz, hogy lássák azt, hogy ő berendezhető. Uh-huh. Szóval hiába van valakinek egy jó hangja, hogyha nem tudja a rendezővel mit kezdeni. És én úgy veszem észre, hogy most már például nem tehetjük meg, hogy van egy Pavarotti hangunk, mondjuk, csak most mondok egy nagy énekest, hogy mindenki tudja, mikiről beszélek, és akkor csak állok a színpadon. Ő lehet, hogy megtehette, sőt, ő meg is tette azt, hogy őt nagyon nehéz volt a rendezőnek megmozdítani a színpadon, hogy ne játszon. Na most a rendezők az operában például nagyon-nagyon elvárják azt, hogy nem tudom én, fejjel lefelé is körülbelül énekelned kell, vagy fekve, ugyanazt a hangot kell kihozod magadból, mint hogyha állnál. Írtozatos kemény munka, és nyilván mindenki érzi azt, hogy ezt, neki ezt bírja, vagy ezt szereti csinálni, vagy nem. Én akkor döbbentem rá, hogy nekem ez fontos, amikor bekerültem ezekbe az előadásokba is, és mondjuk pont nem volt úgy énektanárom sem, és akkor csak úgy magamtól énekelgettem, ugye a Zeneakadémia után nem rögtön kerültem az operában, meg akkor jött a Covid.
0: Igen.
1: És akkor nagyon sok lehetőséget elvitt, de hogy mondjuk csak magam képeztem a hangomat, és akkor újra színpadon lenni, meg ott lenni a színpadon, meg az emberek között, meg a muzsikus társak között, a zenészekkel együtt, a színpadi munkásokkal együtt lenni. A feleségem szoktam mindig azt mondani, hogy amikor lát a színpadon, akkor azt látja, hogy ragyogok. Meg jól érzem magam, ott érzem magamat igazán jól. És szerintem ez az, ami elengedhetetlen. Szóval mindegy, hogy valaki kevésbé jó énekes, nyilván akkor említel egy szintig jut el. De az, hogy valaki jól érzi magát, és még esetleg meg is él belőle, szerintem annál jobb ajándék nincs.
0: Van valamilyen államszereped?
1: Hát,
0: amit nagyon szeretnél elénekelni?
1: Több államszerepem van nyilván. Van olyan is, ami tudatos. Szóval van olyan, amit tudom, hogy mit tudom, csak 15-20 év múlva fogok énekelni, de azt nagyon uh-huh. szeretném. Uh-huh. Például mivel egy kicsit könnyedebb hangfaj vagyok a tenorokon belül, meg ilyen mozgékony a hangom, nem egy tipikus Wagner hang mondjuk. Uh-huh. De tudom azt, meg azért dolgozom, hogy mondjuk egyszer Wagner mesterdalnokoknak a Dávidját azt el tudjam énekelni. Ami nagyon sok meló, de az, amiben összpontosul minden, a baroktól, a romantik, minden benne van. Wagner mindent beleírt abba az énekelnivalóba, szóval az énekszólamba. Rengeteg munka. És addig hát nyilván Donizetti, Rossini, Bellinik. Én nem szeretnék Bellinit énekelni. Amit kevesen énekelnek.
0: Mire gondolsz?
1: Amiket, hát, a puritánok például, amiket nem énekel senki, vagy nagyon ritkán. Még nyilván ezek akkor kötnek ahhoz, hogy mondjuk nem volsz, hogy itthon fogom énekelni, de ezzel nincs is baj, mert a mi pályánk szerintem meg főleg az, ami nagyon nemzetközi.
0: Igen.
1: Szóval így nem tehetem, meg most örülök, mert más lehetőségem egy nincsen. Kettő, meg örülök annak, hogy az operába bekerültem, mert nem minden énekes mondhatja magáról sajnos az, hogy az operába vezet egyenesen az útja, vagy egyből, vagy egyáltalán ott lehet. Hosszú évek, kemény munkája. Nyilván ez is az volt, de hogy nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert hát nyilván dolgoztam is, hogy ott legyek. De hogy nem nekem ez volt az álmom, hogy a Magyar Állami Operázba énekeljek, amikor még ugye nem tudtam, hogy ezt el fogom érni. De és amikor az embernek megvolt egy álmot, akkor mindig kitűz maga egy másik álmot. És most az álmom amúgy, hogy nagyobb operaházakba, szóval mit tudom, a Staatsoperbe, a Milánói Scalába, hogy egyszer a Metropolitanba énekeljek. Hogy tényleg, hogy mindig van egy nagyobb lendület, és akkor ezért érdemes így működni, meg dolgozni tovább, hogy ezeket megvalósítsam.
0: Akkor hadd kérdezzem meg én is ezt a kérdést, amit már feltettek neked a Roma Szak kollégiumban is, amiről már beszélgettünk. Hogy hol látod magad mondjuk 10 év múlva?
1: 10 év múlva én...
0: Hogy látod magad előtt a jövőt?
1: Én úgy gondolom, hogy egy pár éven belül szerintem nemzetközi vizekre fogok hevezni, de ez egy tudatosan építkező dolog. Most van egy énektanárom, akivel dolgozok együtt, és ő vele csodákat tudunk kihozni a hangomban, amire én sem gondoltam. Tehát nyilván ezt ő mondja, én ezt nem mondom itt, de hogy annyira nagy fejlődések vannak még előttem, amit így nem is gondoltam, hogy van hangban, meg hangterjedelemben, hangszínben, hangerőben, vagy bármilyenben, hogy úgy érzem, hogy pár éven belül kicsi lesz ez a mozgástér, ami itthon van. És muszáj kimennem. És nem azért, mert nem szeretem Magyarországot, vagy bármi, vagy csak kicsi a piac. Egyszerűen nagyobb piacra kell lépnem, és én látom magamat nemzetközi vizeken. Azt nem mondom, hogy most 10 év múlva vezető tenoristája leszek a Milánói Scalának, de nincs kizárva. Amúgy, szóval így, én nem tartom kizártnak ezek után, hogy ő amiket így tanít, meg amiket mond, meg amik lehetőség tényleg adódnak, hogy az benne van a pakliba. Uh-huh. Hogy 10 év mondjuk a Scalába énekeljük, de nem mint vezetőtanor, de már betegyem a lábamat mondjuk. Uh-huh. És az egy óriási nagy dolog benne. Uh-huh. Az már, ez is óriási dolog, de az aztán tényleg.
0: Így van. Hadd tegyek fel neked egy laikus kérdést most. Egy kicsit visszakanyarodva a tanuláshoz, a tanulás módszertanhoz. Hogyan tanulod a szövegeket? Hogyan tanulsz verseket? Tehát, hogyha például megkérdezné tőled egy fiatal, akár általános iskolás gimnazista, hogy tudsz ennyi szöveget megtanulni, akkor milyen trükköt árulnál el neki? Mit tudsz neki tanácsolni?
1: Nyilván mindenkinek más, de nekem már egészen általános iskolában is akkor vettem észre, és ezt megint csak utólag tudom nyilván, de hogy úgy tanultam például általános iskolában a verset, hogy dallammal. Hogy megzenésítve verseket. És én volt is olyan vers, amit nem tudtam elmondani szavalva. Hanem kértem, hogy hagyj énekeljen, mert úgy ment. De ha azt mondta, hogy nem szavalja, akkor belekavarodtam. Uh-huh. Szóval az énekben nekem a szövegtanulás az egész jól megy. Szóval viszonylag gyorsan tudok megtanulni szövegeket, és most is például az évadban volt egy ilyen programja az operának, hogy kincskeresők, ez fiatal operaénekesek énekeltek benne olyan operákat, amiket így 60 éve nem vettek elő. És például cseh darabot, Janáčeknek a Ravasz Rókácskát énekeltük csehül. És így volt 2 hetem, mondjuk megtanulni 1 hetem a szöveget.
0: Úgyhogy nem beszélsz.
1: Úgyhogy nem beszélek csehül, igen. Nyilván volt egy nyelvi kócs, aki segített, egy felvidéki barátom, aki szlovákul tudott, hogy a szülei beszélnek csehül, és akkor a kiejtés jó legyen, de hogy nagyon rövid idő alatt kellett megtanulni csehül. És azért érzi is, hogy miről van szó, meg hogy azért nem egy... Én azt mondom, hogy én a dallamban nagyon sokat tudtam, hogy megkerestem verseknek a megzenésített változatát, és úgy sokkal egyszerűbben tudtam megtanulni például verseket. Uh-huh. Nekem ez bejött.
0: Tehát akkor ezek szerint nem, ez a gyerekkorod óta benned volt ezek szerint, hogy neked a szöveg és a zene az valahogy igen, mindig összefonódott igen, számodra, igen. És így memorizálod.
1: Én abszolút így. Ha? Nyilván az is érdekes lehet, hogy valaki magol, és akkor elejétől a végig 500 felett ismétlés akkor. De van olyan ismerősöm, operaénekes nő, aki egy Amerika-Magyarország repülőút alatt megtanul egy nagy szerepet, szóval... 12 óra alatt magába ver, mondjuk egy nagyon nagy szerepet, és azért az kis teljesítmény. El lehet jutni erre a szintre, memória szintre.
0: Uh-huh. Igen. Ja. Utolsó kérdésnek hadd kérdezzem meg tőled is, amit meg szoktam kérdezni itt a műsorban szereplő vendégeimtől. Hogyha egy lakatlan szigeten kitennének téged, akkor mi lenne az 5 CD, album, vagy akár opera, amit elvinnél magaddal szívesen, és ott hallgatnád?
1: De valami őszintén én gondolkoztam már ilyenen, szóval az biztos, hogy nem lennének csak kifejezett operák. Uh-huh. Szóval, ha klasszikus zenét is vinnék, akkor mondjuk a 50 legjobb ária, ami létezik, de az nem muszáj, hogy tenor legyen, az lehet szó, mert nagyon szeretem a...
2: Tehát egy válogatás.
1: Persze, 50 legjobb áriából a világon, az biztos, hogy köszönne.
2: Milyen előadókkal?
1: Hát nyilván a nagy öregekkel, szóval ilyen Krausz, Pavarotti, Maria Callas, szóval ezek mind biztos, hogy rajta lennének, szóval tényleg a krémek, azok a hazaiak is lennének rajta. Én amúgy Kertész Ingrid hangját is nagyon szeretem, mert olyan csilingelő még mindig, hogy én azt nem is tudom, hogy lehet így karban tartani, vagy tényleg Könsboldi Zsár, aki 70 év fölött is írtozatosan tisztán, és olyan hangszínének át, amivel kevesen büszkélkedhetnek. De amúgy, nem tudom, Kisbi Attilának a tenorja is nagyon, azért az sem kikerülhető a zenei világba szerintem, vagy Gulyás Dénes. Uh-huh. Azért olyan módszertokat énekelt, hogy a világon bárki megirigyelhette. Biztos, hogy lenne egy opera áriás, lenne egy komoly zenei válogatás, Mozart, Chopin, ezek a romantikusoktól. Uh-huh. Tényleg,
2: amik főleg romantikusok.
1: Igen, meg a klasszikusok is, mondjuk azért azokat is helyben, szóval én azokat is nagyon szeretem, mert a romantika az engem mindig letanulod, mert nyilván az, ami lehet, hogy ez a gyermeki énem, hogy a Puccinit például, meg a Verdiket azért is, mert hogy azért is könnyebb szerintem emészteni, mert hogy az ilyen sokkal jobban néppi, vagy ilyen, olyan a szívbe markol, és akkor nekem ez a fele ez mindig jobban. És akkor fú, majd Puccinit, és akkor olyan jó lesz majd énekelnünk ott végre. De tényleg, hogy ezeket biztos. Én amúgy vinnék egy ilyen autentikus részt is. Szóval én vinnék egy ilyen autentikus romazene részt, vinnék egy autentikus ilyen népzenei. Mert nagyon szeretem a népzenét. Nem tudom miért, de én oda-vissza vagyok a népzenéért. És nagyon sok népzenész barátom is volt a középiskolában, és egyetemi évek alatt jártam néptáncba is. És én igazából a zene miatt jártam oda, hogy halljam azt, amit nem minden nap hallok.
2: Igen, ugye,
1: mert minden nap komoly zene, és tök jó, de hogy olyan jó néha így kiszakadni belőle, és akkor egy... Meg szerintem még ilyen ezeket a latin jazzeket talán, amit így biztos, hogy elvinnék, hogy...
2: Tehát egy Camillót vagy
1: minden valami. Igen, kiülős éjszakában így. Aha. Csak hallgatni, és akkor. Ez tuti.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Én nagyon élveztem a beszélgetést, és remélem ismét lesz majd a jövőben lehetőségünk arra, hogy beszélgessünk egy jót.
1: Én is remélem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm. Köszönöm.
3: Mai vendégem ismét Farkas András, az Operaház magánénekese volt, akivel a múlt héten megkezdett riport mai második részében beszélgettem a cigány kultúráról, a közéletről és az operaénekesek életéről. A programunk szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kisgrófó a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben tudatta, hogy a nyára tervezett fellépései elmaradnak. Kisgrófó drámai bejelentéssel fordult rajongóihoz, az énekes ugyanis egy hosszabb Facebook posztban beszélt arról, hogy egészségügyi problémák miatt minden nyári koncertjét lemondja. Mint írta, az orvosi tanácsra cselekedett így, és bár nehéz volt meghoznia ezt a döntést, úgy érzi, hogy az egészsége mindennél fontosabb. Tisztelt közönség, kedves rajongók, tisztelt szervezők! Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra nagyon nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet. Kezdte bejegyzését Kisgrófó, aki kiemelte, sokáig bizonytalan volt, és nem tudta, hogy mi lenne a legjobb döntés, hiszen egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie. Azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávettem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés, fogalmazott a zenész. Ugyanakkor hozzátette, hamarosan újult erővel fog színpadra állni. Annyit elárulok, hogy még színvonalasabb, bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal. Elnézést kérek azoktól, akik számítottak rám a nyáron, viszont az egészség, ti is tudjátok, mindentől előrébb van. Szeptembertől újra találkozhatunk. Zárta gondolatait az énekes, aki arra kérte az embereket, ne írjanak negatív, vagy akár gúnyos dolgokat, mert az egészséggel viccelni nem szabad. Kisgrófó édesapja is zenész volt, idősebb Kozák László grófó művésznevén muzsikált, 2020-ban hunyt el. A Kisgrófó művésznév az édesapjára is utal. 2006-ban kezdett el énekelni, és 2006. decemberében jelent meg az első albuma DVD-n, amit az édesapjával készített közösen. 2009-ben jelent meg a Gigoló albuma, 2011-ben a Rázd meg a testet című dalával jelentkezett. Jolly-val 2012-ben a Noroxa Eye-jal 2013-ban a Lej Mamo Lej-jel arattak hatalmas sikert. Kisgrófó Noroxa Eye 2012-ből, illetve a Bulibáró című dalai több milliós nézettséget értek el a tartalom megosztó csatornákon. 2019 április